támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Manna Hits.

0: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
1: His presence and his love undeniable.

0: Ez a Manna Hit.
1: I met him, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Donna
1: Sarah
2: fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: 88.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Ja.

0: Itt a lesz még.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Hogyan tanúsítunk alázatot? Azzal, hogy nem aggódunk. Az aggodalmaskodással azt mondjuk, ne haragudj Istenem, azt hiszem, én ezt el tudom intézni. Van egy ötletem. A Biblia szerint az aggodalom és a világ gondjai, valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Azt az időt, amit aggodalmaskodással töltesz, inkább töltsd az igén való elmélkedéssel. Harcold meg a harcot. Vedd elő a Bibliádat, és olvasd fel dolgokat hangosan. Így a saját hangod fog véget vetni a rossz gondolataidnak. Inkább hiszel majd annak, amiket kimondtál, mint mindenki másnak. Döntsd el, hogy nem fogsz aggodalmak között élni. Az ember az egyetlen teremtmény, aki aggódik, pedig elvileg mi vagyunk a legintelligensebbek. Mi vagyunk a teremtés krémje. Mindenki más érti ezt. A fák nem aggódnak, a madarak nem aggódnak, a nyulak nem aggódnak, a virágok nem aggódnak, az oroszlánok nem aggódnak, a disznók sem és a tehenek sem. Ó, de mi, az okosak, a bölcsek, az intelligens csoport, mi aggódunk. Senki más nem aggódik. Máté 25. Vagyis Máté 6, elnézést. Praktikus tanácsok aggodalom ellen. Tanulj egy kis alázatot. Tanuld meg, hogy mire vagy képes, és mire nem. Tedd meg, amit Isten mond neked, és ne próbálj meg olyan dolgokat tenni, amiket nem mondott neked. Tedd meg, amit tudsz. Isten majd megteszi, amire te képtelen vagy. Máté 6. Ezért mondom, ne aggódjatok folyton az életetekért. Amikor legközelebb aggódni kezdenél, csak beszélgess el magaddal, rendben? Elég volt. Most azonnal fejezd be. Beszélj magadhoz. Mondd azt, hogy ennek semmi értelme, már végigcsináltam ezt, nem fogok még egy napot arra pazarolni, hogy kínozzam és szerencsétlenné tegyem magamat azzal, hogy újra meg újra ezen gondolkozom. Istenem, rád vettem ezt, neked adom. És aztán tudod, mit tegyél? Foglald el magadat valamivel, ami kitölti az idődet és az elmédet, valamivel, ami boldogságot nyújt, ami segíteni fog, valamivel, ami örömteli és békés. Amen. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok állandóan az életetekért, hogy mit egyetek és mit ígyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? És most jön a lényeg. Nézzétek meg a madarakat. A madarak nem aggódnak. Láttál te már madarat az ágon ülve idegösszeomlást kapni, amiatt, hogy honnan jön majd ez a következő giliszta? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aztán tovább folytatja. És a virágokról beszél, hogy Salamon teljes dicsőségében nem öltözött olyan gyönyörűen, mint a virágok. A 31. vers azt mondja, ne aggódjatok tehát, és nem mondjátok. Ha aggódtok, az a szátokon ki fog jönni. Ezért a sátán rossz gondolatokat helyez a fejünkbe, azt remélve, hogy azok mind ki is jönnek a szánkon. Mert a szavak minden képzeletet felülmúló erővel bírnak, és amikor elkezdünk kimondani dolgokat, akkor vagy Istent hatalmazzuk fel arra, hogy dolgozzon, vagy az ellenséget. Hadd mondjam el újra. Amikor ott középen kimondunk dolgokat, Jézus azt mondta, menjünk át a túlsó partra, mi a tó közepén vagyunk, a viharban, és mondani fogunk valamit. Amit mondunk, felhatalmazhatja Istent a cselekvésre. Ezért mondjuk azt, Istenem, bízom benned. Rád támaszkodom, Nem tetszik ez, nem esik jól, de hiszem, hogy te irányítasz, és bízom benne, hogy végül minden a javamra válik. Adj kegyelmet, hogy megállhassak ebben. Na, ez alapján kezd el Isten dolgozni. Ha viszont kinyitod a szádat, és azt mondod,
2: nem tudom, mit tegyek, most mit tegyek, jaj, elsüllyedünk.
1: Akkor az ellenség azt mondja, hú, elkaptam. Mit mond a 91. Zsoltár 1-2? Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Mit mondasz az Úrnak? Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, ő rá támaszkodom. Ő benne bízom. Ő rá támaszkodom. Az azt mondhatja az Úrnak. Mit mondunk az Úrnak? Az aggodalom egy tolvaj. Ellopja a békességedet, az örömedet, és mindennél inkább ellopja a jelenedet. A mai napot. Ez az a nap, amit az Úr szerzett. Nincs garanciánk, hogy lesz másik. Remélem, hogy lesz, neked is és nekem is. Szerintem lesz holnapom. De mi van, ha nem? Nem akarom elpazarolni az utolsó napot. A jelen a legnagyobb ajándék, amit kaptunk Istentől. A pillanatokat élveznünk kell. Ne pazaroljuk a pillanatokat arra, hogy múltbéli és megváltoztathatatlan dolgok miatt aggódjunk, vagy eljövendő dolgok miatt, ami felett még semmi irányításunk sincs. Ezért kell a múltat és a jövőt Isten kezében hagyni. Elfelejteni, ami mögöttünk van, hinni a jövőben és élvezni a jelen pillanatot. Élvezd a jelent! Aztán így folytatja a 34. versben. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tudjátok, mindegyik tanítvány, amelyik aggodalmaskodó volt, fogadok, hogy esedékes volt nekik egy beutaló a bolondok házába. Mert Jézus nem kímélte őket. Ha Jézussal akarsz lenni, akkor nincs otthonod, nincs hová lehajtanod a fejedet, soha nem tudod, hogy hol kötsz ki majd másnap. Jézus azt mondta, hogy kövess engem, és nem mondta meg, meddig lesznek távol, hogy mikor látják a családjukat legközelebb. Nem kérdezték, milyen szállodában fognak megszállni, és hogy mit tartalmaz a biztosítási csomag. Jézus azt mondta, kövess engem, és ők elmentek, és követték őt. Nem vittek plusz ételt, mondta nekik, hogy adjanak enni 5000 embernek, és azt felelték, hogy nincs semmiük. Azt kérdezte, mitek van? Találtak egy kisfiút ebédestől. Adjátok ide nekem. Ő pedig megsokasította az ételt. A Lukács 10-ben kiküldte a tanítványokat kettesével, 70 főt, hogy menjenek, gyógyítsák a betegeket, és prédikálják az örömhírt. És azt mondta nekik, hogy ne vigyenek magukkal tarisznyát, ne vigyenek plusztáskát, ne vigyenek tartalékpár sarut. Azt mondta, összpontosítsatok a feladatra, még annyira se lassítsatok le az úton, hogy valakinek köszönjetek. Wow! Kiküldte ezeket az embereket, hogy elvégezzék a munkát, és azt mondta, nem akarom, hogy bármi miatt aggódjatok. Nem akarom, hogy azon kezdjetek gondolkozni, hogy vajon mi történik majd holnap. Meg akart értetni velük valamit. Amikor ő kiküld minket egy feladattal, akkor ő gondoskodni fog a szükséges dolgokról, nekünk pedig nem kell aggódnunk miatta. Tudjátok, izgalmas, amikor azt mondom, van egy világméretű szolgálatunk. A világ kétharmadában ott vagyunk a tévében. 40 nyelven prédikálunk, az egész világot elérjük a missziós munkánkkal. 300 valahány rádió és 400 valahány tévé csatornán vagyunk jelen. Ha nem tudnám, hogyan bízzak Istenben, akkor teljesen megbolondulnék. Teljesen becsavarodnék. Fogalmatok sincsen, mennyi pénzbe kerül havonta, hogy fenntartsuk és működtessük mindezt. Tudjátok, Isten megtanította nekem hosszú és fáradtságos úton járatott. És megtanított még az elején, hogyan várjam őtől a zoknimat, az alsóneműmet, a serpenyőmet és a konyharuhámat. Az alázat mellett a másik dolog, ami távol tartja majd az aggodalmaskodást, tanuld meg, hogy nem tudsz mindent megoldani. Gyakran el kell mondanod magadnak, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt, ezért inkább nem pazarlom az időmet, és meg se próbálom. Mondjátok, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt. Nem vagytok meggyőzőek, próbáljuk újra. Néhányatok arcán elég furcsa kifejezés tükröződött. Mert ugye szeretjük, ha mi irányíthatunk. Na gyerünk, mondjátok mosolya az arcotokon, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt. Ettől persze még nem vagyunk ostobák, kaptunk bölcsességet Istentől, és a megfelelő időben megláttatja velünk, amit kell, de nem akarja, hogy az agyunkkal próbáljunk megérteni mindent. Amen. Aztán a másik dolog, amire szükséged lesz, hogy ne aggódj. Az első az alázat, a második pedig a megtapasztalás Istennel. Mindig halljuk, hogy nincs jobb tanítómester a tapasztalatnál. És egyszerűen nem fogod, soha nem fogod megtanulni, hogy ne aggodalmaskodj, hogyha nem lépsz ki Isten ígéretei alapján, hogy aztán meglásd, hogy mit tesz ő. Pontosan ezért mondja a Biblia még a tizeddel és adakozással kapcsolatban is a Malakiásban azt mondja, hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, a ti szükségeitekre és a másokéra is. És így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rá. Elriasztom tőletek a sáskákat. Azt mondja, próbáljatok meg engem. Próbáljatok meg, és meglátjátok. Tehát azt mondja, ha nem hiszitek ezt, próbáljatok meg. Tegyétek, és meglátjátok, mit tesz Isten. Tudjátok, lehetetlen többet adni Istennek, mint amit ő ad nekünk. Hányotok életében történtek elképesztő dolgok az adakozáson keresztül? Ó, te jó ég! Ez olyan elképesztő, bámulatos. Szóval, a korai éveimben voltak megtapasztalásaim Istennel. Emlékszem, hogy volt az a kis szerencsétlen imalistám. Istenem, 12 konyharuhára van szükségem, vagyis mosogatóruha volt. Nagy szükségem volt a mosogatóruhákra, de nem volt pénzünk Dave-vel. Mert hogy felmondtam a munkahelyemen, hogy felkészüljek a szolgálatra, és azt gondoltam, hogy ez az egy áldozat majd utat nyit nekünk a nagymértékű bővölködésre. De ehelyett még évekig Istenben kellett bíznunk az oknikért és az alsóneműkért is. Isten megpróbálja majd a kis szívedet, hogy vajon a megfelelő indokból teszed-e azt, amit teszel. Csak egy ember értette meg ezt ebben a szektorban. Manapság mindenki mindenért fizetséget akar, de az én időmben még nagyon sok önkéntes munkát vállaltunk. Amen. Hogy is hívja ezt a Biblia? Szolgának lenni? Szolgálni?

voltam. Isten ott volt a hajomban. Jézus azt mondta, hogy menjünk át a túlsó partra, de még nem értünk oda. Félúton voltunk. És az, hogy mit tettem ott félúton, meghatározta, hogy elérem a túlsó partot, és hogy mennyi ideig fog tartani, amíg átérek oda. Bevallom, hogy túl sokat vacakoltam a csónakban, de most igyekszem segíteni nektek, hogy ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, mint én. És mi az, amit megtanultam? Az, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy megoldjam a saját problémáimat. Megtanultam, hogy nem tudom megváltoztatni a férjemet, sem a gyermekeimet, nem tudom irányítani a világot, túl bonyolult. Istenem, ha te nem tudod megtenni, akkor ez soha nem lesz meg. De egy dolgot biztos nem teszek. Többet egy napig sem kínzom magamat. Hadd kérdezzek valamit. Nézzetek Joyce mamára. Miért kéne szerencsétlennek lenned más valaki rossz döntései miatt? Figyeljetek, itt van még egy jó dolog. Ha olyannal élsz együtt, aki nem akar boldog lenni, akkor miért hagynád, hogy ellopja az örömödet? Inkább menj az idegeire, és legyél kettőtök helyett is boldog. Amen. Ugyan már, ne függjetek más emberek bajaitól. Ha nem vagy boldog, én sem lehetek az. Figyeljetek, én sokáig nem voltam boldog, de a férjem mégis az volt minden nap. Az őrületbe kergetett a boldogságával. Mert nem volt rá hajlandó, hogy szerencsétlen legyen mellettem. Visszautasította. Úgy volt vele, jól fogom érezni magamat, te meg csinálsz, amit akarsz. Ó, hogy feldühített. Mert tudjátok, a szerencsétlen emberek másokat is azzá akarnak tenni. Irányítani akarnak mindenkit a szenvedésükkel. Ismeritek a mondást, ha a mama nem boldog, senki sem az. Azonban az, hogy Dave megtartotta az örömét, függetlenül attól, hogy mi volt éppen, vagy én mit csináltam, valójában az életemben bekövetkező áttörés egyik kiváltó oka lett. Nem kell más ember szerencsétlenségében részt venned, és hagynod, hogy téged is azzá tegyen. Neked szilárdnak kell lenned, hogy meglássa, az ő körülményeinek sem kell uralnia őt. És azokban az években Isten olyan hűségesen gondoskodott rólunk, minden hónapban másként. Havonta $40 hiányzott még a számláink kifizetéséhez, és Isten minden hónapban megsegített. Úgy értem, valahogyan olyan volt ez. Visszatekintve, annyira csodálatosak voltak azok a napok. Az ilyenek fejlesztik az Istennel való kapcsolatodat. Amikor senkihez nem fordulhatsz, csak Istenhez, a szüleinkhez nem mehetünk segítségért. Nem voltak testvéreink, akikhez fordulhattunk volna. Csak Isten volt. Ő volt nekünk. Nos, visszamehettem volna dolgozni, és hagyhattam volna a szolgálatot, mert szenvedtem, és sok áldozattal járt, de tudjátok, annyira örülök ma, hogy nem tettem, és hogy keresztül jutottam a nehézségeken. Te jó ég, nagyon örülök, hogy keresztül jutottam a nehézségeken, és akarom, hogy ti is keresztül jussatok, csak gyorsabban, mint én tettem. És higgyétek el, nem kell mindazon idegesítenetek magatokat, amiken idegeskedtek. Semmi értelme, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. De még ezelőtt az 1 Péter 5-6 azt mondja, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, minden gondotokat őre vessétek. Hogyan tanúsítunk alázatot? Azzal, ha nem aggódunk. Az aggodalmaskodásra azt mondjuk, ne haragudj Istenem, van egy ötletem. Azt hiszem, én el tudom intézni. Fogadok Isten jót mulat, amikor megmondjuk, hogy szerintünk mit csináljon. Egyik nap is ezen kaptam magamat, pedig mostanra már megtanultam a lecsét.

0: Két. Nos, Istenem, megtehetnéd ezt. Ne aggódj többet olyasmi miatt, amivel nem is kellene foglalkoznod. Aggodalom, aggodalom, aggodalom. Törekedj a nem tudás ajándékára. Én sok mindent nem tudok, már nem is izgat, de régen mindig megpróbáltam kiokoskodni őket. Nagyon szeretem a példabeszédek 3-5 hetet. Bízz el az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat. Itt van megint. Ne is gondold, hogy elég okos vagy kiagyalni a problémáid megoldását. Hányan vagytok aggódók, és mindent kiagyalósok? Remélem megvilágosodtok ma, hogy milyen butaság kínozni magatokat. Tudjátok, az, hogy én elmondom nektek mindezt, még nem fog automatikusan véget vetni ennek. Úgy értem, nektek kell majd szembenézni ezzel és ellenállni. Meg kell majd vallanotok néhány dolgot. Nem fogok aggodalmaskodva élni. Élvezni fogom az életemet. Békességem lesz. Isten rám hagyta, ezért Jézus nevében az enyém lesz. Nem fogok szerencsétlen életet élni. El sem tudom képzelni, hogy a Jézust követő emberek mit gondoltak. Ott van az az eset, amikor elment egy kulthoz, ahol ott talált egy nőt, és azt mondta neki, adj innom. A János 4-ben a nő azt felelte, zsidó létedre miért kérsz vizet tőlem egy samaritánustól? Mert abszolút nem érintkeztek egymással. Meg azt is mondta, és mindezek tetejében én nő vagyok. A férfiak ugyanis nem beszéltek idegen nőkkel akkoriban, az nagyon illetlen volt. Erre Jézus, adj nekem vizet, szóval a nő nem nagyon érti. És akkor Jézus még rátesz egy lapáttal, és azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, és azt, hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőlem, és én adtam volna neked élő vizet, mert az a víz, amit te iszol, soha nem fogja eloltani a szomjadat, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Wow! Ez nem volt semmi. És akkor a nő megint előjön egy kérdéssel. Nos, hol a vödröd? Nincs merítő edényed. Én is ezt mondtam volna. Nos, jól van. Mibe akarod a vizet? Még vödröd sincsen.
1: And then she said,
0: és aztán Jézus azt mondta, hívd ide a férjedet. A nő azt felelte, nincs férjem. Erre Jézus, jól mondtad, nincs férjed, mert 4 férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed. Ekkora előkerültek a tanítványok, és teljesen elképedtek, hogy ezzel a nővel beszélgetett, de nem mertek semmit se szólni, és a János 4 szerint a következő dolog, amit mondtak, az volt, Mester, egyél, azt felelte, ó, nekem van eledelem, amit egyek, amiről ti nem tudtok. Igen, hol van? Az az én eledelem, hogy teljesítsem az atyám akaratát. Hadd mondjak valamit. Ha mindent tudni akarsz, miközben Jézussal jársz, akkor nehéz lesz az utad, mert nagyon sok dolog lesz, aminek látszólag semmi értelme nem lesz számodra, ezért szükséged lesz a bizalom ajándékára. Bízom benned, Istenem, bízom benned. Tudjátok, mint a vak férfi, aki megpróbált eljutni a vízhez. Jézus sarat tett a férfi szemeire, és azt mondta neki, hogy menjen, és mosakodjon meg egy medence vizében. Már elnézést, de vak vagyok. Mégis hogy jussak oda? Isten azt akarja, hogy menj, csak kezdj el mozogni, bár csak rávehetném az embereket, hogy elinduljanak valamerre. Wow, segíts nekünk, Jézus! Tedd meg a te részedet, vesd rá gondodat. Efézus 6 beszél a szellemi harcról, és azt mondja, tedd, amit Jézus mond, majd állj meg, szilárdan a helyeden. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyél semmit. Nagyon szeretem, Dave szokta mondani, és nagyon szeretem ezt. Tedd meg a részedet, a gondodat pedig vesd ő rá. Mi az én részem, amikor a viharban vagyok? Az ima. A megvallás. Hogy bármit mond Isten, azt megtegyem. Az én részem, hogy imádkozzam. Megvalljam az igét, pozitív maradjak, és ne kezdjek panaszkodni a viharban. Wow! Bár csak még egy órát beszélhetnénk a panaszkodásról. Ne kezd önmagadat sajnálni, ne irigykedj másokra, akiknek nincs olyan problémájuk, mint neked. Jól lehet, hogy neki nincs problémája. Tudjátok, miatt megtanultam mindezt a neveltetésem és a neheztelések miatt valahányszor olyan emberekkel találkoztam, akik jó neveltetést kaptak, mindig azt gondoltam, nagyszerű lehet, hogy jó szüleid vannak, nagyszerű lehet, csodás lehet. Le kell szoknunk erről. Istennek egyedi terve van mindannyiunk számára, és ahogyan a te életedet alakítja, az nem lesz olyan, mint ahogy a másét. De csak azért, mert veled nem azt teszi, amit mással, az nem jelenti azt, hogy amit veled tesz, az kevésbé lesz jó. Is going to be inferior. Minden körülmények között tartsd meg az elkötelezettségedet az életed viharaiban is. Ez nagyon fontos. Manapság olyan sok ember nem tudja, hogyan tartsa meg a szavát. Meg kell tenned, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz. Mondom, meg kell tartanod, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz. Azt hiszem, még egyszer el kell mondanom. Meg kell tartanod, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz megtenni. És ami borzasztó fontos. Valahányszor viharba kerül az életed, az egyik legfontosabb dolog, amit a vihar közepette tehetsz. Nyújj ki mások felé. Légy áldás mások számára. Vesd az idő, a szolgálat, a szeretet, a bátorítás magjait más emberek életébe, hogy aztán aradhass a saját életedben. Megvan a te dolgod, de nem az aggodalom az, nem az okoskodás, hanem a bizalom Istenben. És kinyúlni mások felé. A 37. Zsoltár beszél a gonosz időkről, és azt mondja, bízzál az Úrban, és tégy jót. Olyan egyszerű ez. Mi bonyolítjuk túl?
2: Most mit kéne tenned?
0: Bízz Istenben, és tégy jót. Bízz Istenben, és tégy jót. Nem tudom, mennyi idő alatt jutsz át a másik partra, de egyet tudok, a túlsó part felé tartunk. Amen. A túlsó partra megyünk. Egy olyan valakire néztek, aki a túlsó partra tart. Tanúskodik valaki emellett? Van itt valaki, aki szintén oda tart?
3: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
4: Manna Hit.
3: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Manna Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzórovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában Király Eszter, mentálhigiénés szakember, író. Mai témánk különbözőségek a párkapcsolatban, életkori szakadék, habitus, és hát biztos, hogy van még jó néhány, de majd mindjárt belemegyünk ebbe. Vajon hogyan tudunk ezekből előnyt kovácsolni? Ez lesz a témánk. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát azt mondom, hogy biztos, hogy van még jó néhány különbözőségünk. Nyilván van, és ezt mindenki tapasztalja, aki párkapcsolatban élt, vagy él, hogy nagyon nehéz az összhangot megtalálni sok esetben. Van erre egyáltalán olyan adat, hogy mondjuk hányféle különbözőség lehet egy kapcsolaton, mik jöhetnek elő? Nyilván gondolom, itt számszerűen nincs, de hogy nagyon sok lehet.
2: Azzal kezdeném, hogy két embert mindenképpen először a hasonlóságukhoz össze. Tehát az a hasonlóság, amiben benne van egy hasonló értékrend, az életről alkotott elképzelés, a morális értékrend, életfelfogás, illetve ugye az is lényeges, hogy szoktuk mondani, hogy hasonló életciklusban kell, hogy járjanak, ami ugye nem kitétel, mert nem azt jelenti, hogy mondjuk egy nagy korkülönbséggel élő pár nem tudna harmóniában élni, de majd erre is kitérünk. Tehát mindenképpen két embert először a hasonlóságukhoz össze, de én úgy szoktam fogalmazni, hogy a különbözőségük fogja fenntartani az érdeklődést egymás iránt. Uh-huh. Tehát az, hogy ők hogyan tudnak önálló entitások, önálló egyéniségek, autonóm személyiségek maradni a párkapcsolaton belül, hogyan tudják ugye ezeket az én határokat felállítani, de majd erre később visszatérünk. Most az, hogy milyen típusú különbözőségekről beszélünk, ezeket így nem tudjuk most konkrétan megnevezni, vagy sorba venni. Itt már te is megneveztél néhányat, ugye az életkorbeli különbség, a habitusbeli különbség, introvertált, extrovertált kapcsolata, hogy az hogy néz ki, az milyen egy olyan párkapcsolat, ahol két különböző múlt csomaggal érkezik az a két ember. Megérkezünk a párkapcsolatba, hozzuk a családi mintáinkat, hozzuk a múltban szerzett sérüléseinket, bevésődéseinket, családi mintáinkat, szerepviselkedéseinket, és ezeket próbáljuk akkor valahogy összecsiszolni, tehát ez mindenképpen nagy munkát jelent.
1: Hát nagy munkát, és milyen nehéz feladat, tehát van, akiknek szerintem így utolsó percig sem sikerül összekovácsolni, tehát az egy állandó vitázós kapcsolatban például ez akár kitarthat egészen a kapcsolat végéig.
2: Nem lehet, ugye nem lehet kompromisszumkészség nélkül megúszni egy kapcsolatot. Miért nem elég a szerelem? Hát azért, mert a szerelem nem elég, ha nem jár együtt tudatossággal, önismerettel, önreflexióval, kompromisszumkészséggel, konfliktuskezelési módozatokkal, amiket együtt dolgozunk ki. Tehát nagyon jól járnak azok a párok, akik amikor közös életre készülnek, akkor átgondolják a különbözőségeiket, hogy azokat hogy fogják kezelni például, hogy hogyan fog egy abszolút extrovertált személy, egy befelé forduló, introvertált, belülről töltekező, belső csendjében töltekező személlyel harmóniában létezni. Hogyha különbözőségekről beszélünk, nem az a lényeg, hogy mennyire, tehát hogy mennyi különbözőség, és ezeket hogy tudjuk megnevezni, hanem tehát hosszú távon két különböző személyiség szerkezetű ember is boldog tud lenni egymással, hogyha azt priorizálják, hogy egymás hogyan tegyék boldoggá. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy mindig az legyen az első, hogy hogyan tudják a párkapcsolatukat harmóniában élni.
1: Tehát ugye nem az, hogy az én boldogságom, az én hogyan tudok én harmóniában lenni, hanem hogy itt a közös, az egységnek hogyan a harmonizálása, igen.
2: Igen, hogyan találjuk meg az egységet, hogyan találjuk meg a halmazt, hogyan találjuk meg ezeknek a különbözőségeknek az előnyeit. Ugye, ahogy te fogalmaztál, hogy hogyan tudunk előnyt kovácsolni ezekből a különbözőségekből. Egyébként a kezdeti szimbiózisnak, a lángolásnak a szakaszában, az első szakaszban ez fel sem tűnik, hogy mennyi különbözőség terheli mondjuk a múltunkat. Aztán utána a második szakaszban, amikor már úgy lehull a lepel, lehull a rózsaszín szemüveg, akkor elindul a magányigény felé való lépegetés, ezeket igyekszünk a másiknak kimondani. Elkezdünk reálisan látni, elkezdjük reálisan látni a másiknak, igen, a hibáit, a gyengeségeit, a hiányosságait, és akkor, tehát hogyha itt ezt nem tudjuk jól kezelni, akkor itt elkezdődik ez az én, és elkezdjük a saját képünkre formálni a másikat. Nagyon fontos jelentősége van annak például, hogy mikor történik meg az első szex a kapcsolatban, hiszen a szex az egy gyorsan ható oxitocin bomba gyakorlatilag az agyban, tehát nagyon erősen torzítja a realitás érzékelést. Idő kell, hogy tisztán lássunk, hogyha túl gyorsan történik meg az első együttlét, akkor egész egyszerűen nem tudjuk megadni az esélyt az önfeltárásnak, lesz egy valóban egy ilyen elhomályosult hormonlavinában való létezés, ami megnehezíti, hogy tisztán lássuk a másik személyiségét.
1: És ez nem, nyilván ez nem csak a szexre vonatkozik, hanem nagyon-nagyon sok mindenre, azt gondolom, de majd mindjárt ezzel folytatjuk. Tehát, hogy az, hogy hagyunk időt egymásnak, az egymás megismerésére, és utána az elköteleződésnek a különböző fázisai, azokat gondolom én, hogy utána kell elkezdeni, de majd most mindjárt majd belemegyünk ebbe egy picit részletesebben a zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rádióbarátok. Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeinkből hogyan tudunk előnyt kovácsolni egy párkapcsolaton belül. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nem jó az, hogyha például egy induló párkapcsolatnál nagyon korán van a szex, a szexuális együttlét. És akkor én mondtam, hogy, és mindenféle más is feltételezem én, tehát hogy jó az, hogyha kivárunk egy picit, hogy megismerjük egymást, és utána megyünk bele olyan dolgokba, amik már nagyon erősen a közös jövőnk felé az a bizonyos elköteleződés szót használtam. Hogy az elköteleződésnek annak már a legelején meg kell történnie, vagy amikor már egymást ismerjük, utána kell ezt elindítani. Hát a kell, ez nem egy jó szó, na.
2: Lassan lépegetünk egymás felé, nagyon-nagyon lényeges dolog, és itt is, tehát nem arról van szó, hogy most itt több hónapot várjunk, vagy fél évet várjunk az első szexel, az első együttléttel, de mégis, ahogy fogalmaztam itt az első blogban, létre tud hozni valóban egy erős kapcsolat, egy túl erős kapcsolat, pontosan az oxitocin és egyéb hormonok áramlása miatt, és egy olyan erős kapcsolat hoz létre, ami a realitás érzékelésünket fogja torzítani. Tehát idő kell, hogy tisztán lássunk, és ebben benne van valóban az, hogy fokozatosan feltárjuk ugye az élettörténetünket, a múltunkat, a múltban szertett sérüléseinket, a családi mintáinkat a másik embernek. Tehát van egy tényleg egy ilyen önfeltárás, ugye, amiről már sokszor beszélgettünk, hogy ez mennyire nagyon fontos a kapcsolatok legelején. Nagyon kell, hogy az a jó értelemben vett ismerőségérzés, tehát most itt nem a sémáink, ugye a rossz sémáinknak, a maladaptív sémáinknak a kompatibilitására gondolok, mert az egy teljesen más kapcsolat hoz létre, az egy sémakémia nevű jelenséget eredményez, hanem inkább egy olyan otthonosságérzés, amivel én azt érzem, hogy ezzel az emberrel én hazaérkeztem. Mi hazaérkeztünk egymásban. Ugye mi otthon vagyunk, tehát van egy olyan ismerőségérzés, amiben nincs egy vibrálás, nincs egy fura, szorongató érzés, nincs diszkomfort, hogy valami nincs rendben, hanem a kezdetétől ott van ez az otthonosság érzés, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez a szinte a legbeszédesebb jele az összeillésnek, uh-huh. Az otthonosságnak az érzése.
1: Bocsáss meg, itt az önfeltárást említetted, hogy az milyen fontos, hogyha egyik félnek ez nem megy olyan könnyen, mondjuk az önfeltárás, mert azért ilyen is van, az lehet-e egy gátja annak, hogy úgymond hogy ebből tudjon lenni akár egy tartós kapcsolat?
2: Amikor nehezebben megy az egyik félnek az önfeltárás, akkor feltehetően a későbbiekben is ő lesz a zártabb uh-huh. személyiség, tehát ő lesz az, aki esetleg zártabb lesz, távolságtartóbb lesz, elkerülőbb lesz. Nagyon sokszor lehet, hogy nem tudni, hogy mi lesz az ő fejében. Lehet, hogy ez pontosan ez az állapot majd egy olyan helyzetet fog eredményezni, hogy a másik félben megindul a féltékenység, vagy pont a bizonytalanság, tehát az egyébként is szorongó neurotikus alkat még inkább szorongóbbá válik, hogyha egy érzelmileg távolságtartó partnerrel kerül kapcsolatba. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a mi magunk módján azért megkezdjük saját magunknak, egy kicsit a sebezhetőségünknek a megmutatását. Ugye ez óriási bátorság kell pont a mai világban, hogy ezt meg tudjam mutatni valakinek, de ez pont arról szól, hogy készen állok, ugye hajlandó vagyok, bátor vagyok, tehát ott van bennem egy elérhetőség, egy új felé, egy újrakezdés felé.
1: Ez a sebezhetőségem feltárása, hogy ebben tudjon az ember előrelépni, ez nyilván főként terapeuta segítségével működhet? Lehet valakit úgy megnyitni?
2: Hát egy terapeuta abban segít, hogy valaki végre találjon egy olyan érzelmi közeget egy életében először, uh-huh. Mert lehet, hogy életében először történik meg, hogy egy olyan érzelmi közegre talál, ahol ő biztonságban lehet, és ahol őt biztatják, ahol őt elfogadják, ahol őt valóban egy olyan biztonságos terápiás közeggel veszik körül, ahol ő bátran megnyílhat, ezzel felvértezve, ugye ezzel a terápiás közeggel felvértezve, vagy ezzel a terápiás kapcsolati gyógyulással felvértezve, tud majd párkapcsolatokban is önfeltáró lenni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ehhez az kell valóban, hogy felismerjem, hogy milyen veszélyei vannak, például annak, milyen veszélyei vannak egy olyan működésnek, vagy az olyan mechanizmusoknak, amikor valaki túlságosan zárt, amikor egész egyszerűen nem tudja ezt a sebezhetőséget megmutatni a kapcsolataiban.
1: Na akkor itt most megállunk egy életörömzene és legfrissebb hírek erejéig, de ezt követően jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Király Eszterrel, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Best of Manna FM.
3: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A legjobb pillanatok.
2: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeink a párkapcsolatban hogyan tudunk ebből előnyt kovácsolni. Ugye milyen különbözőségek lehetnek? Hát lehet például életkori szakadék, úgymond, tehát túl nagy korkülönbség, itt gondolom főként arra célzunk. Tehát hogyha nem olyan nagy a korkülönbség, kisebb korkülönbségnél ott is lehet egyébként életkori szakadék, vagy nem, akkor azt már nem életkori szakadéknak nevezzük, akkor az már mondjuk szocializációs szakadék.
4: Vagy inkább életciklus szakadék.
2: Életciklus
4: más
2: szakadék.
4: Életciklusban járnak. Ugye ezért fogalmaztam úgy, hogy nagyon fontos, hogy úgy megközelítőleg hasonló életciklusban járjanak. Tehát mondjuk legyenek megküzdött kríziseik mindkettőnek. Most teszem azt, hogyha az is egy erős szakadékot jelent két ember között, amikor az egyik fél már megküzdött kríziseivel áll oda egy új kapcsolatnak a ajtajába, hogy belépjen. Teszem azt, ő már megküzdött egy válást, mondjuk megdolgozott már egy ilyen, mondjuk egy traumát, megdolgozott olyan helyzeteket, amikor ki tudja mondani, hogy én már ezt, tehát van valóban egy olyan megélt, megtapasztalt, esetlegesen traumás növekedés az életében, amivel ő tényleg megerősödött, és a megküzdött kríziseivel, a megdolgozott múltban szerzett sérüléseivel lép be annak az új kapcsolatnak az ajtaján. De például, ha egy párkapcsolat úgy indul, amikor hogy van egy fél, aki éppen már megdolgozta ugye ezeket a kríziseket, és a másik oldalon pedig egy válófélben lévő személy, aki éppen még el sem
2: dönt. Benne van, igen.
4: És katalizátorként használja azt a másikat, hogy ők ki tudjon lépni abból a kapcsolatból. Tehát ez nagyon sokszor eredményez nehézséget, hiszen lehet, hogy mindig arról a félről fog többször szólni az élet, vagy arról a fél, az a fél lesz folyton prioritásba helyezve, aki éppen a krízis helyzetben lévő fél volt, mondjuk a kapcsolat kezdetén. Tehát nagyon fontos, hogy ezért ezeket itt...
2: Tehát akkor eltolódhat magyarul a fókusz mindig arra az emberre, aki épp úgymond lelkileg jobban, megterheltebb éppen abban az időszakban.
4: Igen, tehát van egy, teszem azt, van egy válófélben, vagy éppen egy szakítófélben, vagy éppen egy, de legyen az egy sajnos egy betegség, vagy éppen egy munkahely elvesztés, vagy bármilyen olyan krízis helyzet, amiben ő nehézségeket tapasztal meg éppen. Jön egy ember az életében, lehet, hogy egy erőforrásokkal rendelkező, erősebb egyéniség, akivel elkezdő párkapcsolatot, de gyakorlatilag nincsen megdolgozva az a folyamat. És észre sem vesztük, ugye, hogyha mondjuk én vagyok az az erősebb fél, aki a rendben lévő fél, észre sem veszem, és nem is tapasztalom meg, hogy én egy mentorként, vagy egy megmentőként kezdek el az ő életében funkcionálni. És egy olyan dinamikát, egy olyan egyensúlyvesztést fog ez eredményezni például, amiben lehet, hogy mindig arról a megmenteni való félről fog szólni jobban a párkapcsolat.
2: De most nem az a lényeg nyilván, hogy bármelyik félt hibáztassuk, de azért itt valahol az a fél, aki mentorálja, úgymond, őnek is azért tudatosabbnak kellene lenni, hogy ne engedje, hogy ez a dinamikai felboruljon.
4: Hát ebben mindketten benne vagyunk.
2: Igen.
4: Egyébként, tehát ugyanúgy ebben én is benne vagyok, aki megkérheti őt, ugye például megkérheti őt ezekben a helyzetekben, hogy próbáljon önállóbb lenni, tehát hogy nekem összességében nem az a dolgom, hogy én tehát hogy az én segítségemmel áteverszen ezen a krízis helyzeten, mellette állhatok, de nem ez a fő funkcióm az ő életében, mert lehet, hogy mindvégig ez lesz az én funkcióm az ő életében.
2: Hát mert ez lesz a kényelmes nyilván a másik félnek, onnantól kezdve, ha amennyiben nem tudatos, akkor ezt gondolom előbb vagy utóbb, igen, ez így megmarad ezen a dinamikán, vagy ebbe az energiába.
4: Igen.
2: Menjünk tovább. Ugye mondtunk egy olyat is, pontosabban én az elején, amikor elmondtam, miről is beszélgetünk, ugye, hogy a habitus. Ez alatt mit értünk? Tehát, hogyha valaki, tegyük fel, egy energiadús, mozgékony, és a másik pedig egy lelassult, megfontoltabb ember, két ilyen különböző habitussal megáldott ember tud kompatibilis lenni egymással?
4: Nagyon érdekes, mert mindig azok a tulajdonságok válnak vonzóvá a másikban, amelyek belőlem éppen hiányoznak. Nagyon érdekes módon tudnak egymásra ugye ráhangolódni, rezonálni ezek a személyiségjegyek. És nagyon sokszor megtörténik, igen, hogy csendesebb, vagy egy visszafogottabb személyiség, egy vehemensebb, temperamentumosabb természetre hangolódik rá. Ilyenkor inkább csak az, mert ezek egyáltalán nem ezek egy ilyen különbözőség például egyáltalán nem jelent problémát. Uh-huh. Akkor van probléma, hogyha a visszafogottabb fél alárendelővé válik. Uh-huh. Tehát alárendeli magát folyton a másiknak, vagy elkerülővé válik pontosan azért, mert mondjuk túl vehemensen reagál az a másik személy, vagy túl felfokozott, impulzív módon reagál, és elkerülve ugye ezeket a reakciókat, ez a fél konfliktus kerülővé válik, vagy alárendelődővé válik azáltal, hogy tudja azzal a céllal, hogy elkerüljen a konfliktus helyzeteket. Tehát itt inkább én ezt gondolom, hogy ez lehet a probléma. Illetve hát az, aki hangosabb, aki impulzívabb, ugye nagyon sokszor könnyebben le is nyugszik, de nagyon sokszor ő a dominánsabb fél. Az, aki lehet, hogy éppen ráterheli a másikra, vagy ráerőszakolja a saját nézetét, szempontját, és egy simulékonyabb fél, egy szolgálatkészebb, vagy egy alkalmazkodóbb fél alárendelődővé válhat egy ilyen kapcsolatban. Ennek ezt a veszélyét látom.
2: Na most újra zenét hozunk, életöröm zenét, ezt követően jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés, szakember. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeinkből hogyan lehet előnyt kovácsolni. Általában nyilván az egy jó eset, hogyha két ember teljesen tudatosan, önismerettel lép be egy párkapcsolatba, meg tudják beszélni a dolgokat, kinek mi a mi jó, mi a nem jó, mind változtatnának, hogyan tudja, az egy ideális helyzet. De nyilván ilyen ideális helyzetből feltételezem én, nem túl sok van, de azért törekszünk arra, hogy javítsunk bizonyos dolgokon, nyilván ami komfortos, és ami még elfogadható, akár nekünk, akár a társunk számára. Korkülönbséget említettük, ugye, vagy szakadék egészen pontosan. Itt nyilván a nagyobb korkülönbségről beszélünk. Mit jelent az, ami egyébként, hogy van-e olyan, hogy ideális korkülönbség? Hogy ami fölött már azt mondjuk, hogy na ez már nagyon sok.
2: Hát van ideális korkülönbség. Itt klasszikusan a tanulmányok szerint ugye 5-8 évvel szükség, tehát 5-8 év szükséges ahhoz, hogy a férfi idősebb legyen. Uh-huh. Ugye ez azért is fontos, mert ilyenkor a klasszikus férfi-női szerepviselkedés valahogy egyensúlyba kerül. Nagyon érdekes ilyenkor tehát hogyha mondjuk egy nagyobb korkülönbségről beszélünk, és most nézzük először, tehát vegyük először példának azt, amikor a férfi fiatalabb. Tulajdonképpen ez az új kapcsolat, ez mindenképpen, tehát az idősebb partnernek a számára visszatölti a fiatalos lendületet uh-huh. az ő életébe. Ez az egyik. Gyakorlatilag életstílus, szexualitás terén is kitágítja az ő horizontját. Ez is egy nagyon-nagyon lényegesebb dolog. És a fiatalabb férfi számára az érett nő az nem csak, hogy szexuálisan vonzó, vagy szexuálisan tapasztaltabb, hanem van egy másik nagyon-nagyon fontos lényeges szempont, az, hogy rendelkezik már talán elegendő türelemmel, elegendő önismerettel, elegendő megértéssel, és már lehet, hogy már nem akar gyereket attól a fiatal férfitól, de mégis rendelkezik azzal a vitalitással, azzal a szexuális energiával, amire annak a fiatal férfinak szüksége van. Még egy nagyon fontos dolog, hogy nem lehet csak anya vagy apa komplexussal ezt elintézni, ugye nem lehet uh-huh. azzal csak elintézni, hogy itt egy hiányról van szó, egy komplexusról van szó.
1: De minden esetben az van, nem csak, nem minden esetben.
2: De mindenképpen rá kell erre is tudni, hogy amikor a férfi sok évvel fiatalabb, akkor ott van egy valóban egy olyan az ő életében is, ugye olyan hiányosságok, amelyek ugye azt eredményezik, hogy ő egy idősebb, dajkálóbb, tapasztaltabb, anyáskodóbb partnernőt keres. Nem tudjuk, de hogy itt ilyenkor milyen sebződések terhelik, de nagy valószínűséggel ő egy állandóan jelenlévő, rendelkezésre álló, gondoskodó, dajkáló anyát is keres önmaga mellé, ugye, aki olyan tud lenni, aki mondjuk az ő édesanyja nem tudott lenni annak idején, egy jelenlévő nőről Igen. beszélünk, ugye egy melegséget, meghittséget, gondoskodást, hátországot adó nőről, de ez már egy másik tényező. És nem utolsó sorban ugye az is nagyon lényeges, hogy ez a nő már eljutott valahová egzisztenciálisan, eljutott valahová anyagilag, és ezzel a nővel nem kell férfiként, tehát nem kell férfiként vele viselkedni, nem kell vele férfivá érni, tehát nem várja el tőle senki, ugye, hogy ő férfi legyen, mégis magukévá tehetik a felnőtt létnek az örömeit egy ilyen párkapcsolatban, egy ilyen nővel. Például most ez a felnőtt lét örömeire gondolok akkor, amikor beköltözik, és magáivá teszi ennek a nőnek az erőforrásait, és ez olyan, mint hogyha a sajátja lenne. Uh-huh. Tehát nem kell neki megküzdeni a felnőtt felelősségvállalásnak a szintjeit, hanem úgy lehet, úgy élvezheti a

0: hogyan ő irányít. Tehát ez mindenképpen egy kontroll elvesztésétől való félelmet is jelent.
1: Egyébként mostanában egyre több ilyen kapcsolatot látni, ahol idősebb nő, fiatalabb férfi. Régen ez nem volt ennyire jellemző, érdekes.
0: Én azt gondolom, hogy régen is jellemző volt ez, csak annyira nem vettük ezeket észre. Ez azt gondolom, hogy mindig jellemző volt. Nem is az életkor, tehát nem arról van szó, hogy az életkor különbség az probléma lenne, hanem az, amikor valaki elvakultan szeretne az ő fiatal partneréhez hasonlítani, akár öltözködésben, akár hajviseletben, akár kinézetben, és ugye ez már tehát a külseje, a megnyilvánulásai taszítóvá válnak, komikussá válnak, szánalmasnak tűnnek, tehát itt inkább erről van szó. Összességében inkább ez az, ami nevetséges. És még egy dolog, hogy a szenvedély és a szexuális harmónia az egyetlen kapcsolatot nem tart össze hosszú távon, ahogy fogalmaztam. Tehát nagyon-nagyon lényeges ezt az erős kapcsot, ezt úgy értelmezni, hogy ez egy homokra épülő valami. Tehát az, ami itt fontos, ugye az, hogy legyen egy közös értékrendünk. Alapvetően a hasonlóság fogja a két embert összehozni. Tehát az alapvető pillérek, azok egyezzenek. Harmóniában egymással.
1: Tehát azt jelenti, hogy nem minden, tehát például egy ilyen, amit most legutóbb beszéltél, ezt a különbözőséget nem igazán lehet összekovácsolni, hogyha nincs tudatosság mindkét félben, és nem akar változtatni. De ez alapvetően akkor mindegyik különbözőségre igaz, hozzáteszem. Kompromisszumkészség.
0: Még egy példát hozok, hogy van egy idősebb férfi fiatal nőnek az esete, ugye nagyon sok férfinél ez egy olyan, mint egy pénzbedobós automata, gyakorlatilag bedobja a fiatalos bedobja a felelősségvállalást, bedobja az anyagi felelősségvállalást, bedobja az erőforrásait ugye abba a kapcsolatba minden szempontból, és gyakorlatilag visszakap egy fiatalos lüktetést, egy olyan fiatalos pesdítő lüktetést, amire neki akkor nagy szüksége van, különösen mondjuk éppen egy midlife crisis időszakban, de itt nem ez a probléma inkább, például, hanem az, hogyha megmarad ebben a dinamikában, ha a nő passzív szereplő marad, hogyha fiatal, de passzív szereplő marad, nincs azzal semmi probléma. Ugye, hogyha valaki még éppen nem küzdötte meg a kríziseit, vagy nincs egzisztenciálisan rendben, de gyakorlatilag legyen benne ugye az ambíció, az a céltudatosság, azok a lelki erőforrások, amelyek később egy szintre hozzák a két embert.
1: Ez nagyon szép végszó volt, ez az egy szintre hozni a két embert. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Hajla.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Időjárás.
2: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyot folyamatos fellemozgatásával, ez a pumpálás, haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Csepeli pályát a Daru Dombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum Mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum Filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozia nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenti avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Budapesten esett a legtöbb eső a hétvégén, emelkedni kezdett a Duna vízszintje. Egy évvel meghosszabbítanák a budapesti szálláshely nyitási tilalmat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapesten hullott a legtöbb csapadék az országban az elmúlt hétvégén. A Hungaromet vasárnap reggel közzétett adatai szerint a fővárosban csaknem 53 mm esőt mértek, ami négyzetméterenként közel 53 liter víznek felel meg. Az ország több térségében is jelentős esőzés volt, a csapadék három nagyobb sávban érkezett. A Lentitől a Balatonon át Budapestig húzódó területen sokfelé 30 mm-nél is több eső esett. A Balaton keleti és nyugati medencéjében egyaránt akadt olyan mérőállomás, ahol 43 mm-t regisztráltak. A Mecsek térségében szintén meghaladta a 30 mm-t a csapadék mennyisége, és a Duna-Tisza közén is hasonló értékeket mértek. A harmadik jelentősebb csapadéksáv Szeged és Debrecen között alakult ki, ahol ugyancsak 30 mm körüli eső hullott. Az ország északnyugati része ugyanakkor nagy részt kimaradt a szombatesti esőzésből, Sopron környékén például mindössze 0,1 mm csapadékot rögzítettek. A meteorológiai adatok alapján tehát jelentős különbségek alakultak ki az ország egyes térségei között. Miközben Budapesten csaknem 53 liter eső jutott egyetlen négyzetméterre, az északnyugati ország részben helyenként alig esett. Kismértékben emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapesten, miután a folyóvízállása rendkívül alacsony szintre süllyedt. A vízügyi igazgatóság adatai szerint a fővárosnál szombat reggel még mindössze 1 cm-t mutatott a vízmérce, estére azonban 5, vasárnap reggelre pedig 9 cm-re emelkedett a vízállás. Bár a 8 cm-es emelkedés kedvező változás, a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony. A folyó vízhozama jelenleg másodpercenként 714 köbméter, a víz hőmérséklete pedig megközelíti a 18 Celsius fokot. A fővárosi vízművek közben arról számolt be, hogy az idei nyár komoly próbatétel elé állította Budapest ivóvíz ellátó rendszerét. A tartós hőség, a szárazság, a rendkívül alacsony dunai vízállás és a megnövekedett vízfogyasztás együttesen korábban nem tapasztalt terhelést jelentett a hálózat számára. A szélsőséges körülmények ugyanakkor lehetőséget adtak arra is, hogy a szakemberek valós helyzetben vizsgálják meg a víztermelő kutak teljesítményét, a hálózat terhelhetőségét és a rendelkezésre álló tartalékokat. A korábbi elméleti számításokat így most tényleges mérésekkel és üzemi tapasztalatokkal lehetett kiegészíteni. A szolgáltató szerint az összegyűjtött adatok fontos segítséget jelenthetnek a jövőben, amikor hasonlóan szélsőséges időjárási helyzetek alakulnak ki. A fővárosi vízművek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tapasztalatok önmagukban nem jelentenek teljes felkészültséget, ezért a vízellátó rendszer vizsgálatát és fejlesztését tovább kell folytatni. Egy évvel meghosszabbítanák a budapesti szálláshely nyitási tilalmat. A budapesti szálláshely nyitási moratórium egyéves meghosszabbítását kéri a kormánytól a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete. A szervezet szerint több ezer fővárosi szállásadó bizonytalan helyzetben van, mert továbbra sem tudni, hogy milyen szabályok szerint működhetnek majd 2027-ben. Az érdekképviselet arra figyelmeztet, hogy már megkezdődtek a jövő évi szállásfoglalások, miközben a vállalkozóknak alig több mint két hónapjuk maradt felkészülni az esetleges változásokra. Az Egyesület ezért azt szeretné, ha a kormány további egy évvel meghosszabbítaná az új budapesti magánszálláshelyek nyitására vonatkozó korlátozást. A kezdeményezést már turisztikai szakmai szervezetek is támogatják. Álláspontjuk szerint a hosszabbítás elegendő időt biztosítana egy átfogó, egységes szabályozás kidolgozására, amelyet megbízható adatokra, független elemzésekre és az érintett szereplőkkel folytatott egyeztetésekre alapoznának. A szállásadók emellett azt is kérik, hogy szüntessék meg az önkormányzatok jogát a rövid távra kiadható napok számának meghatározására. A szervezet szerint fontos lenne, hogy a vállalkozások hosszabb távon is kiszámítható feltételek között működhessenek. Közben a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésével már megkezdődött a Turizmus 2036 stratégia kidolgozása, amelyben a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete is részt vesz. Az érdekképviselet azt szeretné, ha az új szabályok ennek a munkának az eredményeire épülnének, és a bevezetésük előtt megfelelő felkészülési időt kapnának a szállásadók. A moratórium meghosszabbításáról és a rövid távú lakáskiadás szabályainak esetleges módosításáról egyelőre nem született döntés. Rangos nemzetközi építészeti díjra jelölték a megújult citadellát. A Gellért-hegyen álló nemrég felújított erődítményt beválogatták egy rangos építészeti világverseny fesztiváljának idei jelöltjei közé. A novemberben Floridában megrendezett nemzetközi eseményen a történelmi épületek kreatív újrahasznosítását elismerő kategóriában indul a fővárosi látványosság. Az 1854-ben elkészült citadella eredetileg katonai erődítményként szolgált, amelyet a Habsburgok az 1848-49-es szabadságharc leverése után építettek. Az épület később elveszítette hadászati jelentőségét, majd a 20. század második felétől Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságává vált. A 2024-ben megkezdett átépítés során az egykori erőd új funkciókat kapott, a falakon belül közparkot és sétányokat alakítottak ki, valamint egy a magyar történelem és szabadságért folytatott küzdelmek bemutatására szolgáló kiállítás is helyet kapott. A megújult citadellát idén tavasszal adták át a látogatóknak. A tervező szerint az átalakítás célja az volt, hogy az egykor az elnyomást jelképező erődöt megnyissák a városlakók előtt. Ennek érdekében új átjárókat alakítottak ki, és a korábban zárt területeket közösségi terekké formálták. A tervezők tájékoztatása szerint a történelmi építmények több mint 90%-át megőrizték. A beruházást ugyanakkor műemlékvédelmi kritikák is érték, egyes szakemberek szerint az átépítés során értékes történelmi részletek sérültek vagy tűntek el, és az új kialakítás több ponton vitatható módon nyúlt hozzá az eredeti erődhöz. A citadella most olyan nemzetközi projektekkel versenyez, mint egy új-zélandi múzeumi központ, egy lisszaboni egyetemi fejlesztés és egy ukrajnai galéria. A fesztivál díjait november 18-a és 20-a között adják át, Floridában. A budapesti épület így már a jelöléssel is jelentős nemzetközi figyelmet kapott. Egészen szokatlan és veszélyes jelenetet rögzített egy autós Budapesten az Üllői úton. Egy férfi egy mozgó személyautó motorház tetején kapaszkodott, miközben a jármű tovább haladt a forgalomban. Az eset hátterében egy közlekedési balesetet követő vita állhatott. A történtek október 6-án kezdődtek, amikor egy nő autójával hátulról nekiütközött egy taxinak. A két sofőr félreállt, hogy tisztázzák a baleset körülményeit, a helyzet azonban hamar elmérgesedett. A taxi egyik utasa az RTL híradónak azt mondta, hogy a taxis rendőrt akart hívni, a nő viszont visszaült az autójába és elindult. A szemtanú beszámolója szerint a nő megpróbálta elütni a taxist, aki ezért a motorháztetőre ugrott. A jelenetről készült videón jól látható, hogy a férfi az autó elejébe kapaszkodik, miközben a jármű tovább halad az Üllői úton. A felvételt készítő autós először azt hitte, hogy egy filmforgatást lát. Elmondása szerint a kocsi nagyjából óránként 30 km-es sebességgel haladhatott, majd egy mellékutcába kanyarodott. A veszélyes jelenet végül a Berzencei utcában ért véget. A körülbelül 30 éves taxis a történtek után a kezét és a lábát fájlalta, ezért a mentők kórházba szállították kivizsgálásra. A rendőrség közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan hogyan történt az eset, és milyen körülmények vezettek a veszélyes közlekedési helyzethez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

0: FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárcavezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás-málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
0: Időjárás.
4: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm,

0: I'm Jordan Felice, and this is the story behind my song, Next to Me. Next to Me is a song.
1: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
0: He will always be right next to you.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capitol Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 km, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
0: Programajánlót hallottak.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Viszont!
2: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártó a kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
9: Új Bézra Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézra Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
1: Reklám hangzott el.
10: Visszatér a napos idő, ma kezdődik az őszi érettségi időszak. A Kék Balaton Fantázia nevű finomság lett idén a Balaton sütije. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Minden mentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
0: Időjárás.
10: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Nagy mindenkinek is vidám hétkezdést kívánok, a mikrofonnál István Dániel. Már is tartol a Budapest Update, fogy az október, tehát mit lepődünk ezen meg. Október 12-e van egyébként, hogy miről híres a mai nap szokás szerint, majd kinyitva a kalendáriumot mondom, és aztán sok mindenről lesz a főváros kapcsán. Például arról beszélek majd, hogy 500 járművel várják a látogatókat hamarosan az Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon a Magyar Vasút Történeti Parkba. Jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Október 12-e van, hétfő, kell a plusz energia, jönnek is ezek, mindjárt nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 124 éve például a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta, a csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt, Bécsben volt a mérkőzés, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. Hajós Alfréd a magyar csapat bal összekötője volt, a mérkőzés legjobbja Johann Studniska, mesterhármast rúgott nekünk, a magyar szövetségi kapitány pedig Gilemot Ferenc volt. 201 éve hunyt el Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány és földtantudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. A Bécsi Egyetemen filozófiát és jogot tanult, majd a Selmeci Bányászati Akadémián szerzett oklevelet. 1768-ban a dél-magyarországi bányákhoz került bányamérnöknek, 1770-ben a bánáti bányák igazgatója lett, majd bányatanácsos volt Erdélyben. Később II. József az összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki, 1798-tól pedig Bécsben az erdélyi főbánya igazgatójaként dolgozott 20 éven át. Tirolban ő fedezte fel a turmalin nevű drágakövet, Erdélyben pedig a tellúr aranyércet. Az opál egy nemét, a hialitot róla nevezték el Müller üvegnek. 84 éve született, szintén a mai napon Dózsa László színész rendező érdemes művész. Az 56-os forradalomban való részvételéért több kitüntetésben részesült. A forradalomban való szerepvállalását néhány történész megkérdőjelezi. Fia Dózsa Zoltán színész. Önéletrajzi írása a Bohóc vérben és vasban. 1953-ban a mai napon született Parti Nagy Lajos kossuthdíjas költő, író, kritikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Híres műve a Szóda, Lovaglás, a Sárbogárdi Jolán, a Testangyala vagy a Fagyott kutyalába. 51 éve a Magyar Nemzeti Galéria a budavári palotába költözött. A magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyűjteményez. Önálló múzeumként 1957 óta működik. A budavári palota épületébe 75-ben költözött. 2012. február 29-ével a Magyar Nemzeti Galéria beolvadt a Szép Művészeti Múzeum szervezetébe. 93 éven látott napvilágot Déri Gabriella, Kossuth és Liszt Ferenc díjas szoprán opera énekesnő, érdemes és kiváló művész. 58 éve kezdődött meg a 19. újkori nyári olimpia Mexikóvárosban. A mexikói játékok eredményei és a 48 világcsúcs rácáfolt az előzetes félelmekre. Sokan kétségbe vonták ugyanis, hogy a több mint 2200 méteres tengerszint feletti magasságon oxigénhiányos környezetben jó sport teljesítményt lehet nyújtani. 113 ország mintegy 5,500 sportolója 172 aranyéremért küzdött. A magyaroknak a 10 arany mellé 10 ezüstöt és 12 bronzot is sikerült begyűjteniük, ezzel az éremtáblázat negyedik helyen végeztek. Csapatban bajnokok lettek az öttusázók, a férfi párbajtőrözők, és immár harmadszorra nyertek olimpiát focistáink. Jól teljesítettek a hajósok is, 1000 méteres távon kajak egyesben Hesz Mihály, kenu egyesben Tatai Tibor győzte le a döntős mezőnyt. Két birkózónk is felállhatott a dobogó legfelsőbb fokára, a harmadsúlyú Varga János és a szupernehéz súlyú Kozma István. A férfi párbajtőr verseny edényi győztese Kulcsár Győző lett, Németh Angéla női gerelyhajításban volt a legjobb, és a kalapácsvető Zsibolszki Gyulának is sikerült végre harmadik olimpiáján aranyat szereznie. 41 éve hunyt el Fényes Szabolcs, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, nevét viseli a könnyű zenei alkotó tevékenységet elismerő Fényes Szabolcs díj. Apja Fényes Lórán mérnök volt, aki Ady Endre törzsasztalához tartozott Nagyváradon, és nótaszerzéssel is foglalkozott. 12 éves korában döntött el, hogy zeneszerző lesz, a család Rétságra telepedett át. Középiskolás korában hetente többször utazott a fővárosba, hogy zeneszerzést tanuljon. Első színházi sikere a Maja bemutatója 1931-ben volt. Később, valamint 1957 és 60 között a Fővárosi Operettszínház igazgatója, majd a Vidám Színpad zenei vezetője lett. 74 éves korában hunyt el Budapesten 1986. október 12-én. Operetteket, zenés játékokat és filmzenéket is írt. Ma már láthatjuk a napot, bár többnyire a gomoly felhősség lesz jellemző, a hőmérséklet 15 fok körül alakul. A Budapest Update-ben nem sokára arról mesélek majd, hogy 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szóval szerint mindent, ami Budapest, már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról, illetőleg környékéről. Például arról olvastam, hogy könnyebb lett alkudni az albérletekre, de a jó lakásokért továbbra is versenyeznek. Bővült a kiadó lakások kínálata az idei év első felében, ami több budapesti kerületben is enyhítette a bérleti díjakra nehezedő nyomást. A bérlők így válogathattak, sőt gyakrabban alkudhattak is, miközben a jó állapotú, megfelelő helyen lévő lakások iránt továbbra sem csökkent érdemben a kereslet Budapesten az első fél évben. Az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000-3500 forint között alakult, ismertette Kovásné Zsihla Katarina Balla ingatlan 10. és 17. kerületi irodájának szakmai vezetője. A korábbi erőteljes drágulás ugyanakkor már nem volt jellemző, a bérleti díjak inkább stagnáltak, vagy csak enyhén emelkedtek. A főváros déli részén is érzékelhető volt a változás. Szigetszent Miklóson egy jó állapotú kétszobás lakást havi 180 ezer forintért könnyen ki lehetett adni, míg Csepelen ugyanezért a méretért jellemzően 200-220 ezer forintot kértek. Október 15 és 18-a között különleges utazásra várja a közönséget az Art Market Budapest. Közel 30 országból mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel régiónk legnagyobb nemzetközi művészeti vására. A látogatók így nem pusztán Magyarország legszélesebb művészeti választékát élvezhetik majd, hanem számos vonzó, esetenként egzotikus kulturális úti céllal is megismerkedhetnek az Európán kívüli Afrikából, az amerikai kontinensről vagy a Távol-Keletről érkező művészekkel és alkotásaikkal való találkozásoknak köszönhetően, ráadásul anélkül, hogy elhagynák Budapestet. Az Art Market Budapest visszatér tehát, Magyarország leggazdagabb kortárs képző és fotóművészeti válogatása, a világ közel 30 országából érkező mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel az MTK Sportpark 11 négyzetméteres alapterületű központi csarnokában és az azt övező közparkban. A vásár néhány napra igazi kulturális találkozóhelyi alakítja Budapestet, ahol a világ legkülönböző pontjairól érkező kortárs művészek társaságában tehetünk világkörüli utazást. A vásár nemzetközi művészeti választékában a nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik. Több második világháborús robbanótest került elő közben a Dunából Budapesten, a 7. nemzetközi hajóállomás szomszédságában. A Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tájékoztatása szerint a bejelentést követően a helyszínre érkező szakemberek azonosították a veszélyes eszközöket, amelyeket rendőrségi kísérettel szállítottak el megsemmisítésre. A honvédség tűzszerész ügyeletére érkezett bejelentést követően Pap Ferenc főtörzs őrmester tűzszerész járőrparancsnok azonosította a vízben található robbanótestet. A Pink Floyd legismertebb dalai hangzanak fel jövőre a Papp László Budapest sportarénában. A Legacy Pink Floyd Show című produkció az alapító tag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti. A koncertsorozat a Pink Floyd 71-79 közötti aranykorának meghatározó zenéjét és vizuális világát ünnepli. A 10 fő zenekar a Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, az Animals és a The Wall című album dalai közül válogat. A Roger Waters csapat által megálmodott új színpadi produkció látványvilága az eredeti Pink Floyd művek által ihletett képi anyagokat és retrospektív vetítéseket ötvözi. Olyan vizuális elemeket használnak fel, amelyeket annak idején Roger Waters alkotott meg a zenekar kreatív motorjaként töltött évei alatt. Az együttest zenei vezetőként fia Harry Waters irányítja, aki Hammond orgonán és zongorán játszik, valamint énekel a produkcióban. A műsort nagy felbontású LED kijelzős vetítés gazdagítja. Roger Waters énekhangjának megidézésére online tehetségkutatót is indítottak, több mint 3000 jelentkezőt hallgatott meg, és először Clifton David Brobridge-et választották ki. A 83 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. Az amerikai Condé Nast Traveler közzétette az olvasók szavazatai alapján megítélt Reader's Choice Awards eredményeit. Az Aria Hotel Budapest az idei évben a 6. helyen végzett közép- és dél-európai régió szállodái között. A kérdőívet 798.867 Egyesült Államokban élő olvasó töltötte ki, akik utazási élményeiket értékelték, átfogó képet adva azokról a helyekről, ahová a legszívesebben térnének vissza. Az Aria Hotel Budapest nyitása óta rendszeresen szerepel a Reader's Choice Awards díjazottjai között. A szálloda 2017-ben, 18-ban, 19-ben, 23-ban és 25-ben is elismerést kapott. A 26-os eredmény újraigazolja, hogy tartósan a régió legmagasabbra értékelt szállodái közé tartozik. 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17 és 18-án. Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több száz évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatóak majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékkal várják az érdeklődőket a helyszíne. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnérájára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest Arénában búcsúzik majd a magyar közönségtől. Rod Stewart egyébként szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai válthattak jegyet. A Final Encore műsora Rod Stewart több évtizedes életművéből válogat, várhatóan olyan jól ismert dalai is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Hot Legs vagy a I Think I'm Sexy. Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el, 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 lista vezető. A 71-es Every Picture Tells a Story-ból a 2024-ben megjelent Swing Feverig 11 brit és 4 amerikai lista vezető album köthető nevéhez. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki földrengés óta. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online.

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkoló helyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbaksebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbaksebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek-éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer Pál Díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Vilev Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamaraerdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kejhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkasté hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,5 6,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tetüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony, a jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvizitárolónak használnak. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony Vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is

praktikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szójelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát, így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kő

Könyves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tértervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az oktogon. Eleinte nyolcszögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig!
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Reklám hangzott el. Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki földrengés óta. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Több mint 200 otórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
11: Október 12-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesen minden Miksa nevű hallgatót, emellett még Szerafina és Rezső névnap is van. Ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta, a csapatkapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt, ez 1902. október 12-én történt. Ezen a napon született Arthur Art Clarke, aki gyurmafigurák szereplésével készített filmeket, a Gambi például az ő műve. 1492-ben Kolumbusz Kristóf ezen a napon az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amiről azt hitte, hogy India. És ezen a nap ugye, mivel hétfői nap, természetesen egy újabb pénzügyi hétfő témát hoz a kedves hallgatónak, egészen konkrétan Iványi Ildikó hálandó szakértőnkkel, pénzügyi elemzőkkel arról beszélgetünk majd, hogy hogyan tudunk úgy pénzügyi segítséget nyújtani a szeretteinknek, barátainknak, családtagjainknak, hogy a saját jövőnk biztonsága ne csorbuljon. Erről beszélgetünk ma 9 óra után, de előtte az Életöröm zenékkel indulunk szokás szerint. Jó reggelt!
3: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Aki utazni készül, az most hegyezze egy kicsit a fülét, mert ha már tervezi a kis mini Szabiát bármilyen időszakra, bármilyen időben, akkor itt van három olyan európai ország, ahova kevés magyar utazik, pedig valóban érdemes lenne elmenni megnézni, mert igazi gyöngyszemek. Nem nagyon utaznak a magyarok ezekbe az európai országokba, pedig tel is tele vannak szépségekkel. Elképesztő gyönyörű helyek. Sokan évről évre előszeretettel, nyilván ugyanazokat a jól bevált üdülő övezeteket keresik fel. Elsősorban a szomszédos országokban, a közeli tengerpartokon, a jól és könnyen megközelíthető európai régiókban, miközben távoli egzotikus úti célokról szövegetik az emberek többnyire az álmaikat, és hogyha újra vágyik az ember, akkor érdemes ezeket végig gondolni, nem feltétlenül kell nagyon messze menni, vagy messzi szigetek felé kacsingatni, a kontinensen belül is érdemes szétnézni. A magyarok legnépszerűbb úti célja a közelmúltban nem meglepő módon Horvátország volt, az ezüstérmes hely Olaszország, a harmadik helyen pedig Görögország végzett, őket követi Ausztria, Románia és Spanyolország, a megkötött utasbiztosítások adatai alapján készült ez a felmérés. A kevésbé felkapott európai úti célokra is érdemes volna viszont odafigyelni, mert hogy Európa tel is tele van kulturális kincsekkel, történelmi látnivalókkal, pezsgő nagyvárosokkal, buli helyszínekkel, mesébe illő tájakkal. Nem muszáj mindig az Adria felé venni az irányt, netán Róma, Párizs vagy Madrid felé vágyni, mert hogy ott van például a Liechtenstein, a hercegség, az Alpok gyöngyszeme, Európában egy inci-pinci-pinci parányi, mégis varázslatosan szép törpe állam, Svájc és Ausztria határán húzódik meg, mindössze 160 négyzetkilométer a területe, 39 ezer ember lakja, igazi pezsgő vidék a festői alpesi panorámákkal, úgy néz ki minden kép, amit mondjuk Vaduzról és környékéről készítenek, mint hogyha valami festmény lenne. A Rajna völgyben fekszik Liechtenstein, az Alpok vonulatai ölelik körbe, úgyhogy tényleg mesébe illő az, ahogyan ott élnek az emberek, és amilyen a táj, és aki oda érkezik, a legfontosabb célpont általában a főváros Vaduz, amely a liechtensteini hercegi család székhelye is. Élénk a turizmus, a kulturális látnivalókban igazán gazdag a hely, nagyon sok művészeti kiállítás szokott lenni. A város jelképévé vált hegyre épült középkori kővár, ami ugyan nem látogatható, de messziről is mesés látvány, ezt is nagyon sokan szeretik fotózni, filmezni. A közvetlen szomszédságában fekszik Sán, amely az ország legnagyobb települése. A Szent Lőrinc templom, a kápolnák és az erődnek a romjai is megtekinthetők, ezeket is érdemes megkeresni. Tehát aki nem a pihenős, nagyon fekvő, lustízós pihenésre vágyik, hanem az aktív pihenésre nekik például ez egy nagyon jó célpont, pont úgy, mint Montenegró, mert aki az Adriát nagyon szereti, imádja azt a hangulatot, Horvátországon és Olaszországon túl is tud találni olyan úti célt, ahol tényleg mesebeli dolgokat láthat. Montenegró viszonylag jól megközelíthető távolságban van, elképesztő gyönyörű a tengerpartja, és igazán változatos tájakat kap az ember, hogyha ott kirándul, és látnivalók is vannak bőven. A Kotori öböl népszerű úti cél a turistáknál. Az óváros és az erődítmény is gyönyörű, tényleg lenyűgöző és impozáns, látogatásra érdemes, de hogyha valaki arra az igazi festői tájra vágyik, amiket tényleg valóban a festményeken látunk, akkor Herceg-Novi vagy Perászt városa, kisvárosa és a Budvai Riviera is hamar a szívébe lopja majd magát, és akkor viszont ez lesz majd az állandó nyaralóhely, annyira gyönyörű. Sveti Stefán a híres luxus sziget is az országban található, ami az egykori halászfaluból lett a legnagyobb világsztárok kedvenc üdülőhelye. Aztán ott van még a kevéssé látogatott, de mégis nagyszerű célpontok, nyaralós célpontok között Luxemburg, aminek a bejárását is érdemes feltűzni a bakancs listára. Igazán egy jelentős, gazdag, gyönyörű, tiszta törpeállamról beszélünk, és ennek természetesen jelentős ágazata a turizmus. Franciaországgal, Németországgal és Belgiummal határos, úgyhogy érdemes átruccanni a szomszédos országokba is. Ráadásul gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik. A pénztárcát nem át kinyitni a látogatást, nem, mert nem egy olcsó helyről beszélünk, de az biztos, hogy csodaszépet lát az ember, aki oda látogat, és ezeket szerintem érdemes mindig rendre eltenni a szívünkben, és nem folyamatosan fényképezni, hanem a szívünkkel, az érzéseinkkel, az emlékeinkkel, a teljes valónkkal jelen lenni, és nem egy lencsén keresztül létezni végig az utazás alatt. Úgyhogy próbáljunk meg nem állandóan fényképezni, hanem a szemünkkel és a szívünkkel vinni tovább az emléket, és ott lenni a jelenben, ahol éppen vagyunk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A játszótérnek is megvannak a maga szabályai, bár ezeket általában íratlan szabályoknak mondják, a szülőknek kellene figyelniük arra, hogy ezeket betartsák a gyerekek, és a szülők is, de a gyerekek inkább betartják, mint a szülők. Mi az első, ami az egyik legfontosabb és leggyakoribb problémát okozó íratlan szabályhoz kötődő dolog, az a kölcsönvet játék. Ugye enyém, tiéd, kié, hova tartozik? Tegyük föl, hogy a kisgyerek ugye elmegy a játszóra, és kiviszi magával a kedvenc homokozó szettjét, de egy másik gyerek se szó, se beszéd elveszi tőle. Na hát ilyenkor elég nehéz elkerülni a kellemetlen konfliktus, pláne akkor, hogyha a másik szülő nem hajlandó foglalkozni a problémával, és nem is érti, hogy minket ez miért zavar ennyire, hiszen csak kölcsönvette, hangzik a válasz, mint hogyha ezzel le lenne tudva, és ezzel rendbe lenne téve az egész helyzet. Holott a gyerek egyébként ebből tanult, tehát felnőtt korában ezek a minták megmaradnak. Sokan ilyenkor megpróbálják kézbe venni az irányítást, rászólnak a másik gyerekére, ez aztán még több vitát szít. A magától értetődő cselekedet viszont ilyenkor az lenne, és az lenne az üdvös is, hogyha a szülők összefognának, és együtt teljesen nyugodt hangnemben megbeszélnék a két gyerekkel a problémát. Mármint nem az összes szülő a játszótéren, hanem a két szülő, akinek a gyereke és a játék közötti konfliktus felmerült. Pszichológus szakemberek szerint ebben az esetben az a legjobb, hogyha a gyerekre hagyjuk a probléma megoldását. Ha ugyanis mindig közbelép a szülő, édesanyja, édesapa, vagy nagynéni, nagybácsi, mindegy, aki ott van a gyerekkel, a gyerek előbb-utóbb hozzászokik ehhez, és a későbbiekben is azt várja el, noha meglepődnénk, hogy mennyire ügyesen tudják kezelni egyébként a legkisebbek is ezeket a bonyolultnak mondható helyzeteket. Aztán a játszótéri szabályok között ott van még például a veszély. Amikor veszély áll vagy állhat fenn, egyértelmű, hogyha az egyik gyerek testi épsége veszélybe kerül egy másik gyerek miatt, akkor attól függetlenül, hogy kihez tartozik a gyerek, én is segíteni próbálok, mi is segíteni próbálunk, azonban ennek is megvannak a maga fokozatai, mert lehet, hogy a másik anyuka kisfia igazi rossz csont, aki imád felmászni a legmagasabb mászókára is, az anyuka pedig tisztában van azzal, hogy nem esik baja, míg mi vészesen ijesztőnek látjuk a helyzetet. Szóval ilyenkor az embernek egy kicsit vissza kell fognia magát, ahogyan a szakemberek mondják, és jobb nem beleszólni, mert a másik szülő kritikának veheti a mi jó szándékunkat. Viszont, ha mondjuk én vagyok az egyetlen felnőtt a közelben, mert a többi szülő épp egy távolabbi padon beszélget, vagy hátat fordított, mert egy másik gyerek erre figyel, és valóban veszélyesnek látjuk a szituációt, akkor nyugodtan megkérdezhetjük a gyereket, hogy kell-e neki segítség, rendben van-e minden. Mindig azt kell figyelembe venni, hogyha a saját gyerekünkről lenne szó, és más szülő lépne fel így, akkor mi milyen hozzáállást tartanánk elfogadhatónak, vagy milyen hozzáállást fogadnánk el. Aztán ott van a rosszalkodás, ugye a csibészkedés, a másiknak a piszkálása például, hiszen vannak olyan gyerekek, akik időnként vitatkozni kezdenek a játszótéren, csak úgy a semmiből, vagy esetleg elkezdenek lögdösödni, homokot szórni, stb. És ilyenkor nyilván magától értetődő, hogyha az én gyerekem rosszalkodik, rászólok, vagy ha az enyémet bántják, akkor is szólok. De vannak szülők, akik ezzel sem foglalkoznak, hiszen nem szólunk a gyerekre, nem korlátozunk a szabadságában, ilyen mondatokat is hallottam konkrétan már, de vannak olyanok is sajnos, akik semmi rosszat nem látnak abban, hogyha a gyerek fellöki a másik gyereket, pedig a játszótéri etikett, sőt, egyáltalán az emberek közötti viselkedési formának a tanulásához és alapszabályaihoz hozzátartozik az, hogy nem piszkáljuk, nem bántjuk a másikat, nem okozunk neki fájdalmat ok nélkül sem, meg okkal sem. A szülők fegyelmezik a gyereküket, ahogy ezt egy vendégségben vagy otthon tennék, ezt várnánk el a játszótéren is. Mit tehetünk mi ebben az esetben? A pszichológusok szerint ilyenkor sokan azt gondolják, hogy azzal kellene leülni, beszélni, aki bántotta a másikat, de valójában mindkét gyerekkel foglalkozni kell. A sebek elmúlnak, de ezt valaki szándékosan okozza, ez még a legkisebbekben is mély nyomot tud hagyni a bántalmazás korai szakasza. Ugye a legjobb megoldás, ha az ember ilyenkor mélyen a gyerek szemébe néz, és hagyja, hogy a gyerek kisírja magát, amíg tényleg meg nem vigasztalódik, sőt azt is mondják a szakértők, hogyha egy gyermeknek a szülei lehetőséget adnak az érzések megélésére és átélésére, azzal sokkal gyorsabban ki is gyógyulnak a lelki problémákból a későbbiekben is. Nyilván, amikor már megvigasztalódott a gyerek, akkor ezt meg kell vele beszélni. Más gyerekét sajnos nem tudjuk megfegyelmezni, de segíthetünk a sajátunknak feldolgozni az atrocitásokat, és átbeszélni azt, akár ott a játszón, akár pedig otthon vagy lefekvéskor, hogy mi is történt, és valószínűleg annak a gyereknek milyen problémája lehet. Ha nagyon sok gyerek van a játszótéren, akkor biztos, hogy sorba kell állni a csúszdánál, a hintánál, a mászókánál, ezzel sincsen baj. A baj ott kezdődik, amikor egyesek úgy érzik, hogy rájuk nem vonatkoznak a szabályok, és nyugodtan megelőzhetnek másokat, akik türelmesen várják a sorukat, mert hogy a gyerek úgy gondolja, hogy neki ezt lehet, vagy neki ez jár. ilyenkor is közbe kell lépni, nem érvényes az a mondat, hogy ők még csak gyerekek, mert ezt nem lehet elég korán elkezdeni megtanítani, hogy mit jelent etikusnak lenni, várni a soromra, és hogyha én később érkeztem, és van előttem valaki, akkor az elsőbség az övé. Úgyhogy ezekre érdemes figyelni, többek között, és ezek mellett még arra is, hogy az ítélkezést azt hagyjuk másra, semmiképpen se ítélkezzünk a játszótéren a gyerekek felett, és a szülők felett sem, a senkinek sem tesz jót, úgyhogy ezeket, hogyha az ember betartja, akkor nagyjából már jó irányban van ő is, és a gyerek is.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Margaret Mitchell, az a gyönyörű, szép és tragikus sorsú hölgy, aki a világ egyik legsikeresebb, sőt mondhatjuk a legsikeresebb regényét írta. Szinte azonnal 30 millió példány elfogyott belőle. Ez az Elfújta a szél című regény, amiről szó van. Margaret Manerlin Mitchell a hölgy. Teljes neve amerikai írónő, aki Georgiában délen született 1900-ban. November 8-án a leghíresebb, sokáig egyetlen fennmaradt művének hitt regénye, az 1936-ban megjelent Elfújta a szél, amelyen 10 évig dolgozott, és amely egy csapásra világhírűvé tette. A film bemutatása után számosan megkérdőjelezték. Nagyon sokan a szélesvásznú feldolgozás politikai kiegyensúlyozottsága eleinte nem volt olyan egyértelmű. A film ugyan elítéli a Ku Klux Klan tevékenységét, de a fekete kérdéshez való hozzáállása miatt viszonylag nagy támadási felületet hagy mind a mai napig, amikor szóba kerül Margaret Mitchell regénye. Romantizálva ábrázolja, sőt néhol egyenesen reklámozza a polgárháború előtti délt, hangsúlyozva annak különleges értékeit, beleértve a rabszolgaság intézményét is, úgyhogy emiatt nagyon sokszor támadták őt, ahogy korábban már mondtam, és nagyon sok kérdőjelet hagyott maga után azóta, és 1937-ben Pulitzer díjat kapott a regényének filmváltozása. Azatában olyan híres és tehetséges színészek játszottak, mint Vivian Lee, Clark Gable, Leslie Howard és Oliver de Havilland. Az írón 1949. augusztus 16-án autóbaleset áldozata lett Atlantában, moziba indultak a férjével, és halálra gázolta őt egy taxi. Tragikus sorsának következtében még inkább figyelmet kapott az Elfújta a szél, és az a nő figura, az a személyiség, az a karakter, akit Tara alakított, és akit sokszor azonosítottak magával, Margaret Mitchell-lel is, ugye az egyik leghírhettebb idézet, amit nagyon sokszor hallani az Elfújta a széllel kapcsolatban, hogy ma nem izgulok ezen, ma nem aggódom ezen, majd holnap, a holnap is csak egy nap. Ami egyébként tud segítség lenni az embernek akkor, hogyha a jelenben szeretne lenni. Ami magát a regényt illeti, egy nagyon jó szimatú producer, David O. Selznick 1936. júliusában, egy hónappal a kiadás után vette meg 50 ezer dollárért a könyv jogait, addig még senki nem fizetett ennyit szerző aláírásáért. Az atlantai újságírónő Mitchell 1926-ban kezdte el írni a művet, amelyből megjelenése után 6 hónappal már több mint 1 millió példány kelt el, és az eladás ennél csak nagyobb mértékben történt, és ezért aztán ma is minden idők egyik legsikeresebb regénye, az Elfújta a szél. Ez a könyv egy ír származású ültetvényes lánya, Scarlett O'Hara sorsát meséli el. A díszleteket a rabszolgatartó dél adja a polgárháború idején. Scarlett tragédiája, hogy álmai férfia soha nem lehet az övé, miközben sorra eljátszadozik a körülötte legyeskedő férfiakkal, és a háború idején a családi birtokot próbálja kézben tartani, elveszíti azt, akiért a végén mindent odaadna. Selznick keményen megdolgozott a kassza sikerért, saját vállalkozásán belül egyetlen Scarlett szerepére alkalmas színés nőt sem talált, így aztán a válogatás 2 teljes éven át húzódott. Számításba vett mindenkit, aki számított Hollywoodban, Katherine Hepburntől Susan Haywardon át Carol Lombardig, és aztán végül a kevésbé ismert angol Vivian Leigh mellett döntött, mert úgy érezte, hogy a híres színésznő korábbi szerepei csak beárnyékolnák a történetet. Red Butler szerepének eljátszására Clark Gable volt a kézenfekvő jelölt, ő azonban karriergyilkosságnak tartotta a szívtipró megformálását, és kitartóan ellenállt a felkérésnek, de aztán végül az MGM, vagyis a Metro-Goldwyn-Mayer azzal tudta meggyőzni, hogy elegendő, mondjuk úgy, hogy zseppénzt kapott Carol Lombardtól való megformálásának finanszírozásához. A forgatás maga is rémálomnak bizonyult, ahogyan ezt már egyébként nagyon sok helyet a könyvvel kapcsolatban megírták, így vagy úgy. A lényeg az az, hogy a forgatás során 3 rendezőt fogyasztottak el, a sorban első George Cukor mindössze 33 percet forgathatott le, és már is elküldték. Az őt követő Victor Flemingnek idegkimerültség miatt kellett felállnia a rendezői székből, És bár a munkát Sam Wood fejezte be, végül csak Fleming nevét tüntették fel a stáblistán. Az Elfújta a szélhez számtalan legfűződik, így majdnem minden szavazáson bekerül minden idők legjobb filmjei közé, és az inflációval kiigazítva, ez minden idők legtöbbet jövedelmező alkotása is. Az összbevétele 400 millió dollár, ami nagyjából most már másfél milliárd dollárra rúg, ugye az inflációt is számításba véve, majd 300 millióval több a második Csillagok háborújánál. Összesen 15 Oscar jelölést kapott, amiből 10-et meg is nyert, ezt csak 20 évvel később tudta a Ben Hur felülmúlni. Gable is Lay csodálatos csók jelenete minden idők legjobb filmes csókja, a film végén Red Butler szájából elhangzó Frankly, my dear, I don't give a damn, őszintén szóval kedvesem, fütyülök rá, pedig az Amerikai Filmintézet szavazásán minden idők legjobb filmidézete lett. Az ominózus mondat a 30-as évek erkölcsi cenzúráján fennakadt ugyan, de Selznick inkább vállalta az 5000 dolláros bírság kifizetését, sem mint hogy kihagyja ezt a filmből. Mitchell a kiadó kapacitálása ellenére sem volt hajlandó a regényt folytatni, ezt végül örökösei jóváhagyásával Alexandra Ripley írónő tette meg. Az 1991-ben megjelent Scarlett természetesen siker lett, bár az eredetének nyomába sem ért, és mozifilm nem, csak egy televíziós minisorozat született belőle. Ez Margaret Mitchell és az Elfújta a szél története.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Sokszor hallunk családi, baráti beszélgetésekben is, meg láthatjuk cikkekben is, hogy tanakodnak rajta szakértők és műkedvelő pszichológusok is, hogy mi a boldog párkapcsolat titka. Hát úgy tűnik, hogy a pszichológusok szerint az 5:1 arány az a titok, ezért fontos odafigyelni rá, ez a boldog kapcsolatok titka. A kutatók és a pszichológusok szerint ez az 5:1 aránya párkapcsolatok sikerének a kulcsa. John Gottman és Robert Levinson pszichológusok a 70-es évek óta vizsgálják a párkapcsolatokat, azoknak az alakulását, valamint azt, hogy mitől lesznek sikeresek, illetve sikertelenek a viszonyok, házasságok. Az eredményeik és a meglátásaik a mai napig megállják a helyüket, például azt is megállapították, hogy a boldog, hosszantartó szerelem egyik titka az 5

egyes varázs arány, ami Kelly Gonsalves coach szerint is rendkívül fontos. Az 5:1-hez arány a pozitív és negatív interakciók arányára utal, ami azt jelenti, hogy a boldog kapcsolatban élő pároknál egy negatív érzelemhez, vagy egy negatív interakcióhoz 5 pozitív társul, ennyi ellensúlyozza azt. Az előbbiek közé tartozhatnak a konfliktusok, a veszekedések, a viták, a sértődések, a surlódások, neheztelés, kritizálás, míg az utóbbiakhoz a nevetés, és a fizikai érintések, a szeretet kifejezéséül szolgáló eszközök, gesztusok, szavak, együtt töltött idő, az a pillanat, amikor a felek igazán tisztán szeretik egymást negatív érzelmek nélkül, és igazán jól érzik magukat egymás társaságában. Aztán Gottman kutatásának az eredményei rámutattak arra is, hogy azok a párok, akiknél az 5:1-hez arány rossz irányba tolódott el, például 1:1-hez volt, nagyobb valószínűséggel váltak el évekkel később. Elizabeth Earnshaw párterapeuta hozzátette például azt is, hogy nem arról van szó, hogy bárkinek ezeket egyesével szám szerint fel kell jegyezni és észben tartani, és folyamatosan ezt szerint élni és követni a mindennapokban. Igazából csak az aránya fontos. Inkább arról kell gondolkodni, és azon kell gondolkodni, és azt kell átgondolni, hogy az aznapi interakcióinkat, ha sorra vesszük, akkor mi volt túlsúlyban, a negatív, vagy a inkább a pozitív. A felek emellett egyfajta bankszámlaként is felfoghatják az egészet, ezt Linda Carroll terapeuta mondta, a negatívak lemerítik, a pozitívak feltöltik a számlát, és hát nyilván arra kell törekedni, hogy ne legyen túl alacsony az ott lévő idézőjelben összeg. Ha például egy csúnya veszekedés lecsökkenteni, akkor ezt érdemes később tudatosan ellensúlyozni valahogyan, amikor már elsimultak a hullámok. Az 5:1-hez arány különösen konfliktus idején fontos, de a kutató szerint a legsikeresebb kapcsolatokban ez 20:1-re képes változni. Érdekes meglátás a kutatók szerint az is, hogy változik a testbeszéd, amikor elmúlt a szerelem. A testbeszéd szakértők szerint érdemes odafigyelni arra, hogy a partnerünk gesztusai, mozdulatai mások-e, mint korábban. Nem mindegy, hogy hogyan beszél a párjához, hogyan ér hozzá, vagy milyen testtartás vesz fel a közelében. Ezek ugyanis mind-mind megmutathatják azt, hogyha már nem szeretik egymást a felek, vagy az illető nem szereti a másikat. A következők általában az érzelmek gyengülésére és a szerelem elmúlására, illetve közelgő szakításra figyelmeztethetnek, de azért, hogyha az ember időben észreveszi őket, akkor visszafordítható a folyamat. Van néhány olyan alapvető testbeszédbeli jellegzetesség, ami tulajdonképpen egy útmutató lehet ehhez. Például Patty Wood testbeszéd szakértő szerint, hogyha egy férfi gyakran keresztbe tett lábakkal beszélget a párjával, az elutasítás távolságtartást jelent. Hát, ugye, mint általában egyébként bármilyen üzleti megbeszélésen is, hogyha összefonjuk a karunkat. Susan Konstantin szakértő szerint, ha a másik elhúzódik, amikor a partnere hozzáér, és sokkal ritkábban fogja meg a kezét, az egyértelműen az intimitás meggyengülésére és a szerelem múlására mutathat rá. Aztán például, hogyha a férfi sokszor a felső testével és a fejével is elfordul a nőtől, és tartja a távolságot, az a kettőjük közti kapcsolat gyengülésének a lehetőségét, illetve a távolságtartását mutatja. Nyilván ezek nem kőbe vésett szabályok, de ezért érdemes arra is figyelni, hogyha például az egyik fél gyakran csípőretet kézzel áll, miközben a párjával beszél, az azt jelenti, hogy meg akarja mutatni, hogy ki a főnök, illetve azt is, hogy nem érdekli a téma és eltávolítja magát tőle. Egy jó kapcsolatban ez nincs így, de teszem hozzá még egyszer, ez nem csak párkapcsolatra igaz, hanem akár egy munkakapcsolatra vagy egy barátságra is.

0: 98.6, tehát Manna FM, életörömzene és természetesen pénzügyi hétfő, hogy az ilyenkor lenni szokott. A pénzügyi segítségnyújtásról és a saját jövőnk biztonságáról beszélgetünk Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a friss hírek után.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Újabb támadást hajtottak végre a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását és repülőgépekre történő felfüggesztését gyakorolják. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hogy hogyan tudunk úgy pénzügyi segítséget nyújtani barátoknak, szeretteknek, családtagoknak, hogy a saját jövőnk biztonsága megmaradjon, az ne csorbuljon. Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: A

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról fogunk beszélgetni állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel, hogy hogyan tudunk úgy segíteni pénzügyileg, hogyan tudjuk támogatni a szeretteinket úgy pénzügyileg, hogy a saját jövőnket ne kockáztassuk, vagy ne áldozzuk fel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Itt a szendvics generációról beszélünk, mert egy ponton a pénzügyi döntéseink már nem csak rólunk szólnak. Segíteni szeretnénk a gyerekünknek az életkezdését, támogatnánk egy nehéz helyzetbe került testvért vagy szülőt, és a szüleinknek a támogatása szokott tulajdonképpen a legszembetűnőbb lenni, hiszen nem beszélhetünk arról, hogy a magyar átlag olyan nagyon-nagyon magas nyugdíjból él. Segíteni egy természetes emberi igény. A kérdés mindig akkor válik nagyon nehézé, amikor a támogatást rendszeressé kell tennünk, vagy pedig a saját megtakarításunkat, vagy a nyugdíjra való felkészülésünket kell, hogy feláldozzuk ennek érdekébe. Mindenképpen én azt javaslom, hogyha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor húzzon meg egy határt. Ez lehet, hogy így kimondva most túlságosan önzőnek hangzik, de ez egyáltalán nem önzőség.
1: Természetesen, hogyha itt az önzőség szó szóba kerül, az mindig egy nagyon nehéz dolog, hiszen itt generációs különbségek vannak ezzel az érzéssel kapcsolatban, főleg, hogyha pénzügyeket nézünk.
2: Igen.
1: Az, amit tudunk kezdeni.
2: Hát ugye ez is egy fontos dolog, hogy azt nézzük meg, hogy családon belül milyen a pénzhez való viszony. És egyáltalán a pénzről ki, hogyan és milyen módon vélekedik. Uh-huh. És milyen a hozzáállása a pénzhez. Mert az nagyon-nagyon meg fogja határozni, hogy egyáltalán egy ilyen kérésre, hogy valakit támogassunk, vagy egy érzésre, hogy úgy érezzük, hogy támogatni kell valakit, vagy valakiket, az milyen választ fog generálni bennünk, és mit fogunk kifele mutatni ebből.
1: Mennyiben szükséges a változás ebben a helyzetben, és mennyire könnyen tudunk vagy nehezen változtatni? Mert ugye korábbi adásban beszéltünk arról, hogy a szakmánk, ha változik, ott a változást hogyan követjük mi a változásra való képességünkkel pénzügyileg, de hogy változik a világ a pénzügyi segítségnyújtást illetően is. Itt mi a helyzet a változásra való képességgel?
2: Hát itt is ugye a nagyon lényeges dolog az, hogy tudjunk nemet mondani, legalábbis tanuljunk meg nemet mondani, és ahogy említettem, húzzunk egy határt. És mondjuk ki nyíltan, hogyha kapunk egy ilyen felkérést, vagy segítségkérést, vagy mi érezzük úgy, hogy nekünk segítenünk kell, akkor is őszintén mondjuk meg, hogy hol van ennek a segítségnyújtásnak a határa. Tehát meddig tudunk mi nyújtózkodni úgy, hogy ez a mi saját anyagi jövőnket és az anyagi lehetőségeinket, azokat nem fogja veszélybe sodorni. És az sem mindegy, hogy ez a segítség, ez milyen időtávra kell, hogy rendelkezésre álljon. 3 hónapra, 1 évre, vagy hosszú évekre. Mert ez is egy teljesen más gondolkodás, és egy más tervezést igényel.
1: Ivány Ildikó, hálandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk ma arról beszélget velünk, és abban ad jó tanácsot, hogy hogyan tudunk úgy segíteni pénzügyileg, hogyan tudjuk a szeretteinket, a családtagjainkat támogatni úgy pénzügyileg, hogy a saját jövőnket ne áldozzuk föl, és itt a feláldozás szóval fogjuk majd folytatni, érdemes lesz velünk tartani, hamarosan folytatjuk.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Hogyan tudjuk segíteni a családtagjainkat, a szeretteinket pénzügyileg úgy, hogy a saját jövőnket ne áldozzuk föl, vagy ne kockáztassuk? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ildikó, mit jelent ebben az esetben az áldozat szó, a feláldozás szó? Az már egy végletes kifejezés, hogyha a pénzügyi támogatást nézzük.
2: Hát igen, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi mindenről lemondunk, és a teljes tartalékunkat is feláldozzuk ahhoz, hogy azt a másikat megsegítsük, vagy pedig folyamatosan támogassuk. Tehát elkerülhetetlen az, hogy akkor, amikor mi egy ilyen döntést meghozunk, akkor a döntés előtt nézzük végig, hogy nekünk milyen kiadásaink vannak, milyen tartozásokat, mondjuk vannak hiteleink, és azokat kell, hogy törlesszük, és milyen biztonsági tartalékra van szükségünk ahhoz, hogy mi ne kerüljünk problémás helyzetbe azért, mert valakit támogattunk. Mert ez nagyon sokszor előfordul, hogy még a zsebünket is kiforgatjuk, hogy valakit megtámogassunk, de ezt nem kell megcsinálni, szerintem legalábbis. Tehát érdemes azt figyelembe venni, hogy ez nem azért van, mert hogy nem támogatunk valakit olyan mértékben, amilyen mértékben esetleg ő elvárná, vagy szeretné tőlünk. Ez nem egy rossz döntés, hanem egyszerűen a saját magunknak a védelme. És elsősorban magunkat kell, hogy anyagilag biztonságban tudjuk, mert csak olyan pénzt adjunk kölcsön, ami nem fogja a mi alapvető biztonságunkat veszélybe sodorni. Mert ha az is veszélybe kerül, akkor a későbbiekben hogyan és milyen módon fogunk tudni segíteni esetleg a családtagunkon? Szerintem sehogy, mert akkor mi is ugye ebbe a spirálba fogunk belekerülni.
1: Ez gyakorlatilag olyan, mint egy pénzügyi oxigénmaszk, ugye? Tehát, hogy előbb a sajátunkat kell feltenni ahhoz, hogy segíteni tudjunk. Hogyan tudjuk vajon mindezt jól átlátni, hogyan tudunk nem lelkiismeret furdalást érezni egy ilyen helyzetben? Ezzel folytatjuk majd. A mai beszélgetésünk a pénzügyi hétfőben arról szól, hogy hogyan segítsünk, támogassuk pénzügyileg úgy a szeretteinket, a családtagjainkat, hogy a saját jövőnket, a saját pénzügyi helyzetünket ne veszélyeztessük és ne áldozzuk fel. Hamarosan folytatjuk.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Hogyan tudunk úgy segíteni pénzügyileg a szeretteinknek, a családtagjainknak, hogy közben a saját jövőnket ne áldozzuk fel, az ne kerüljön veszélybe. Erről beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Hová tudjuk tenni a lelkiismeret furdalást? Hogyan érdemes erről kommunikálni? Mert hogy a pénzről amúgy is nagyon nehéz beszélgetni, vagy legalábbis nem tudom talán, hogy ez más országban is így van-e, vagy csak itthon, de nehezen kerül szóba ez.
3: Én azt gondolom, hogy ha van egy probléma, amit meg kell oldani, akkor nézzük meg, hogy mi az a probléma, mert lehet, hogy nem is anyagilag kell, hogy segítsünk, mert mi mondjuk egy ügyet elintézni, másképpen látunk, vagy valaki helyett elmenni, vagy valakivel elmenni, tárgyalni, és így lelki segítséget adni neki, már az is segítség lehet. De a legfontosabb az, hogy ha már segítségről van szó, akkor közösen próbáljuk meg megoldani azt a problémát, és nézzük át, hogy hogyan tudjuk ütemezni, de meg kell mondani, hogy nekem, aki fogok segíteni, nekem meddig ér a takarom.
2: Igen, hogy tisztában van az ember azzal, amikor nagyon akar segíteni, hogy az ő takaróját nem tudja tovább nyújtani? Vagy csak mondjuk hitelfelvétellel, és akkor magát mibe forgatja bele azért, hogy a másikon segítsen?
3: Tisztában kell, hogy legyen, mert ő ismeri a saját anyagi lehetőségeit. Tehát együttérzően, de meg kell mondani, hogy hol vannak a határok. Tudom, hogy nagyon nehéz, de ezt mindenképpen meg kell tenni, már csak azért is, hogy ez egy tisztázó támogatás legyen, tehát hogy ne feltételezzék rólam, aki támogatok, hogy most én ezt nem akarom csinálni, vagy lenne lehetőségem, de most én úgy gondolom, hogy az XYZ az nem is szorul annyira rá. Ez nehéz beszélgetés, de muszáj felvállalni ezt a beszélgetést, mert nem kell automatikusan nekünk mindent vállalnunk, ha van rá lehetőségünk.
2: Hogy hogyan tudja az ember tisztába rakni ezt magában, és hogyan tudja hát a családban lévő pénzügyi változásokat és nehézségeket nem magára venni, arról is beszéljünk egy pár mondatot, mert ennek is nagyon nagy jelentősége van.
3: Igen. Itt is csak azt tudom mondani, hogy szeressük magunkat annyira, tehát legyünk idézőjelben annyira önzőek, hogy mi legyünk rendbe, mert ha mi nem leszünk rendbe, akkor nem fogunk tudni a későbbiekben sem segíteni, illetve aztán majd akkor mi is segítségre fogunk szorulni. Tehát ezt a helyzetet, ezt ne teremtsük meg magunknak, csak azért, mert segíteni akartunk. Mert akkor tulajdonképpen nem jót teszünk azzal, aki megsegítettünk, hanem tulajdonképpen mellé társulunk, és akkor már ketten vagyunk, vagy hárman vagyunk, vagy négyen vagyunk bajban.
2: Hogyha összefoglalod ezt nekünk pár mondatban, mik a legfontosabb sarokpontjai a pénzügyi támogatásnak családon belül, úgy, hogy mi biztonságban maradjunk, tehát az, aki segít éppen?
3: Én úgy gondolom, hogy nem attól leszünk jó szülők, meg jó testvérek, meg jó barátok, vagy jó rokonok, hogyha minden kérést korlátlanul teljesítünk. Az a segítség tartható fenn, amely a másik embernek a helyzetét javítja, de bennünket, a mi saját jövőnket nem teszi bizonytalanná.
2: Ezek a legfontosabb pontok, és nagyon remélem, hogy mindenkinek tudtunk ma is sokat segíteni. A pénzügyi hétfő természetesen a Manna FM honlapján visszahallgatható, úgyhogy ha valakinek nem sikerült mondjuk jegyzetelnie Ivány Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk segítő gondolatait, akkor a visszahallgatásnál is megteheti. Köszönjük szépen az idődet, Ildikó.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és mannapközi, amiben szó lesz arról, hogy milyen őszi szuper élelmiszereket ehetünk mi, és adhatunk belőle a kutyánknak is. Elmondom majd a legjobb természetes fertőtlenítő és gombaölő szert, a teafa olajat, és annak minden nagyszerű hatását, amit a háztartásban eszközölni tudunk. Hogyha szükségünk van rá, úgy mint fertőtlenítés, például számomra ezért a legkedvezőbb a teafa olaj, hogyha vegyszermentesen szeretnénk takarítani, puha, ragacsos, illatos és csoki sütőtök kenyeret készítünk igazi őszi illatos fűszerekkel, és a magnéziumról lesz szó, az áldásos hatású magnéziumról a mai mannapköziben, a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leó pápát. Visszakaphatják az oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Az ukrán parlament várhatóan a napokban dönt a törvénymódosításról, amely ismét lehetővé tenni egyebek mellett a magyar tannyelvű iskolák működését, a magyar nyelvű érettségit, valamint az anyanyelv használatát az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László szerint a változások stabilitást hozhatnak a magyar oktatásban. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Milyen superfoodot ehetünk mi, amiből adhatunk a kutyánknak is? Mi a legjobb természetes fertőtlenítő és gombaölőszer, hogyha vegyszermentesen szeretnénk takarítani? Hogyan készül a puha, ragacsos, illatos őszi csokis sütőtökkenyér? És miért olyan fontos a szépségünk és az egészségünk szempontjából a magnézium? Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: A szépség és az egészség nem elválasztható egymástól. Hogyha valaki rosszul alszik, akkor nyilvánvalóan a legtöbbször és rendszeresen fáj a feje. Ha valaki nem alszik kielégítő mennyiségűt és minőségűt, akkor bizony az a sejtjén is abszolút és rögtön látszik, és ez nyilván azonnal a bőrünkön is látszik, a tekintetünkön is látszik, a hajunkon is látszik, a teljes szervezetünkre kihat. Viszont, hogyha nem alszunk rendesen, tehát alvás zavaraink vannak, és emellé még társul egy hasogató fejfájás, ami megnehezíti a mindennapokat. Annak persze lehet számos oka, de többek között az egyik legfontosabb ásványanyag hiánya is jelentheti ezt, és sokszor bizony ez a probléma. Ez a magnézium, illetve annak hiánya. Emellett még, amit az imént felsoroltam, hozzájárul letargikus hangulathoz, az ingerlékenységhez, megnyilvánulhat migrénben és más egyéb gyakori ideges állapotokban is. Az elhúzódó és súlyos hiánya krónikus fáradtságot, kialvatlanságot, szorongást és depressziót okozhat. Annak a hátterében, hogy a magnézium hiánya számos különböző tünettel társulhat, ahhoz kapcsolódik, hogy ez az ásványi anyag több mint 300 enzimatikus folyamathoz kapcsolódik, tehát enzimekkel kapcsolatos folyamathoz kapcsolódik és társul a szervezetben. Amit abszolútumként ki lehet jelenteni, az az, hogy a magnézium hiány fő oka az egészségtelen táplálkozás, a sok finomított szénhidráton alapuló élelmiszer, a finomított liszt és a finomított cukortermékek. Ezek alig tartalmaznak magnéziumot, és például akik emellett még sok kávét és alkoholt isznak, több magnéziumra van szintén szükségük. A kutatások arról is szólnak, hogy az érzelmi vagy munkahelyi stressz esetén is több magnéziumot használunk, így ilyen körülmények között is hiány alakulhat ki. Ugye az érzelmi és a munkahelyi stressz is egy olyan dolog, aminek a feldolgozásához a magnéziumra van szüksége a szervezetnek. Érdemes tudni, hogy egyes gyógyszerek, például a fogamzásgátló tabletták is gátolják a magnézium felszívódását a szervezetben. Ha nem jut a szervezet elegendő magnéziumhoz az étrenden keresztül, a magnézium kiegészítés, étrend kiegészítő segítségével egy jó megoldás tud lenni. Egy tanulmányban a magnézium hiányának és az alvásnak a következményeiről számoltak be, és azt hangsúlyozták, hogy sok más az egészségünket abszolút befolyásoló hatása is van ennek a fontos ásványi anyagnak, illetve annak hiányának. Hollandiában például nagyjából 1 millió ember szenved magnézium hiány okozta kellemetlen éjszakai élményektől. A nőknél, különösen a terhes nőknél pedig gyakrabban fordul elő, hogy a 65 év felettiek 30-50%-ánál jelentkezik ez rendszeresen. Az alvás hatása ránk az természetesen egyértelmű, és erről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, arról is, hogy nem csak gyerekkorban, kicsikorban van szükség a megfelelő mennyiségű alvásra, hanem abszolút felnőtt korban is, főleg manapság, amikor ennyi stressz ér minket. Az étkezéssel biztosítható kiváló magnéziumforrások, például a tökmag, a mandula, a fekete csokoládé vagy a spenót, ugyanakkor ezekből egy átlagosan étkező felnőtt európai ember alig ha tudja fedezni a szükséges magnézium bevitelt, mert hogy közben annyi stressz hatás ér minket. Oxidatív stressz is, érzelmi stressz is, és például munkahelyi stressz is. A napi szükséges minimális magnéziumadag az új kutatásokat végző holland egészségügyi tanács ajánlása szerint a nőknél 250-350 mg, a férfiaknál pedig 300-350 mg. Az is fontos viszont, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a magnéziumot milyen formában visszük be a szervezetbe, vagy magnézium citrát, vagy magnézium bizglicinát, tehát olyan szerves magnézium formát kell választani, amit azonnal és könnyedén fel tud használni a szervezet, és könnyen be is építi. Hogyha megnézzük az étrend kiegészítőket, amik magnéziumot tartalmaznak, vagy magnézium pótlásra szolgálnak, akkor láthatjuk azt is, hogy mindig B-vitaminnal együtt szerepel a dobozon, a leírásban, stb. Ez azért van, mert a B-vitamin általában a B6 és a B12 szükségeltetik ahhoz, hogy be tudjon épülni, hogy fel tudja használni a szervezetünk a magnéziumot. Viszont ahhoz, hogy a B-vitamin be tudjon épülni, ahhoz viszont C-vitaminre van szükségünk, ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitel is biztosítva legyen akkor, hogyha elkezdünk egy magnéziumpótló kúrát, erre érdemes figyelni, és azonnal látszódni fog az eredmény az alvásunk minőségén is, és az arcunkon, a tekintetünkön, a bőrünk feszességén kisimulnak az apró ráncok, gyönyörű eredményeket lehet elérni a magnéziummal.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Illatos, finom csokoládés sütőtökkenyeret készítünk. A banánkenyér is nagyon finom, de a sütőtökkenyér az napokig puha marad. Rozsdús, egészséges, és hát valami egészen elképesztően finom. Sági Kün Zsófia receptjét fogom tolmácsolni. Az ő receptje mentén haladunk. A sütőtök pürétől ugye nem csak édes és izgalmas tud lenni ez a sütemény, de nagyon puha is lesz a tészta. Az éjt csokoládé pedig nagyon jól illik hozzá. Aki szereti a banánkenyeret, aki szereti a cukkini kenyeret, vagy a cukkiniből készült muffin, az mindenképpen adjon egy esélyt a sütőtökös változatnak. Ugyanolyan puha, édes és finom tésztát kapunk végeredményül. Nem azt a folytós piskóta vagy süteménytésztát, hanem ezt az igazi, finom, puha, kicsit nedves, olyan szaftos süteményt, mert hogy ez a zöldség szaftosan tartja. Zöldség bár, de ezért mégiscsak édes íze van. A sütőtök püré formájában kerül bele, ezt tök könnyen összedobjuk házilag, nem kell keresni az amerikaiak féle dobozos konzerv változatot, mi magunk elkészítjük otthon pikpak. És hogy még finomabb legyen, nem hiányozhat belőle a csoki, az étcsoki darabok, érdemes ebből ugye magas kakaótartalmú keserű csokit választani, és ahogy sül a tészta, szépen beleolvad majd, és tényleg egészen elképesztő lesz a végeredmény. Ezt, hogyha csatos torta formában, nem pedig vekni vagy őszgerinc formába sütjük, akkor egy fantasztikus torta alapot kapunk, amit aztán, hogyha háromba vágunk és megkenünk valami finom krémmel, akkor meg aztán olyan tortát kapunk, amilyen még a világon nem volt. Egy igazán, mondjuk úgy, hogy hidratált és puha tésztát kapunk, ahogyan ezt írják a receptben, és omlós lesz igazán, úgyhogy olajat is teszünk bele, és így biztosak lehetünk benne, hogy nem szárad ki a sütés, nem keményedik meg a széle. 25 dek a búzaliszt kell hozzá, egy teáskanál fahéj, egy nagy csipet szerecsendió, tehát már megyünk ebbe az őszi hálaadás időszakbeli, és aztán pedig a karácsony időszakbeli témakörbe és ünnepkörbe, amikor ezek főszerepet kapnak, ezek a fűszerek. Szóval még egyszer, 25 dek a búzaliszt, egy teáskanál fahéj, egy nagy csipet szerecsendió, egy nagy csipet só, fél teáskanál szódabikarbóna, 25 dek a kristálycukor. Na most, hogyha ezt a sima kristálycukrot helyettesítjük kezeletlen nyersnátcukorral vagy melaszos barna nátcukorral, akkor még finomabb lesz tőle a sütőtökkenyér, a csoki sütőtökkenyér a karamellás íz miatt. 30 dek a sütőtökpüré, 2 deci napraforgóolaj. Itt most egy picit vitatkoznék a recepttel, az egészséges táplálkozás miatt, illetve ugye az olajoknak az egészségtelen volta miatt, hogy ne napraforgóolajat használjunk, hanem használjunk dióolajat. Egy kicsit költségesebb, mint a napraforgóolaj, de mivel nem naponta négyszer sütünk ilyen süteményt, ezért érdemes dió vagy magyaróolajat használni, esetleg avokádóolajat, csak 2 deci kell belőle. 3 tojás, egy teáskanál vanília kivonat, és 20 deka étcsokoládé, ami persze lehet több is, és nem muszáj ezeket a sütés előtt csoki cseppeket, ezeket a chocolate chipeket keresni, hanem fölkockázhatunk, földarabolhatunk étcsokit, és egyébként a sütőtök és az étcsoki nagyon szereti a kandírozott narancs héjkockákat, úgyhogy azt is bele lehet keverni. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, kivajazunk egy 25x10-es kenyérsütő formát, vagy csatos torta formát, attól függően, hogy mihez, kinek készítjük el ezt a süteményt. Majd a száraz összetevőket, tehát a lisztet, a fahéjat, a szerecsendiót, a sót és a szódabikarbonát összekeverjük egy tálban. Ezután jönnek a nedves összetevők, cukor, olaj, sütőtökpüré. A sütőtökpürét tök könnyen elkészítjük, mielőtt nekiállunk a tartának. Felszeleteljük, feldaraboljuk a sütőtöket, berakjuk a sütőbe, megsül, és összenyomjuk villával, vagy pedig egy botmixerrel, ennyi a sütőtökpüré. Minél tovább sütjük, annál finomabb lesz az íze, és annál könnyebb még villával is összenyomni, mert egyébként nem baj az a tortában, hogyha ezek a szálak és kisebb darabok megmaradnak a sütőtök püréből, zárójelbe zárva. Szóval összevegyítjük a nedves hozzávalókat, még egyszer cukor, olaj, sütőtök püré, vanília, tojás, ezeket habosra keverjük egy másik tálban, összevegyítjük a száraz hozzávalókkal ezt a nedves hozzávalós tálat, egészen addig keverjük, szerintem kézi haberővel a legkényelmesebb, amíg csomómentes nem lesz a tészta, de gépi keverőben is csinál. A csokit összevágjuk kisebb darabokra, ha van otthon dobozos csoki cseppek, akkor azokat tegyük bele, beleforgatjuk ebbe a sütőtökös tésztába, és ezt a tésztát beleöntjük az előkészített formába, elegyengetjük benne magát ezt a nedves tésztát, még betoljuk a sütőbe, és olyan 60-70 percen keresztül sül. Ha a teteje túlzottan barnulna, akkor fedjük le alufóliával, és így sütjük tovább, természetesen tűpróbával ellenőrizzük, és mindenképpen a formában hagyjuk kihűlni, mert úgy lesz a legfinomabb, és mondom még egyszer, egy olyan kis csinos, dundi, 18 cm átmérő csatos tortaformából olyan mesebeli, mesefilmbe és képregénybe illő tortát készíthetünk, frostinggal a tetején, vagy csokival a tetején, amilyet az ember csak álmodni merne. Úgyhogy próbáljuk meg, elképesztő örömöt tud jelenteni a behúzódós, bekuckozós napokban, és akkor már ez is számíthat egy karácsony előtti próbasütésnek. Egészségünkre!

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Új Bézla Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézla Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
1: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
6: Manna FM. Na mi van, hiányoztunk?

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Egyre másra halljuk azt, hogy próbálunk otthon is kemikáliamentes tisztítószerekkel dolgozni, és ajánlják is ezt nagyon sokan. Egyrészt a környezetvédelmi szempontot szem előtt tartva, azaz a fenntarthatóságot szem előtt tartva, hogy ne használjunk flakonokat, ne termeljünk szemetet, és hát nem utolsó sorban, sőt leginkább azért, hogy ne kemikáliával takarítsunk otthon, hogy a gyerekek és egyáltalán bármelyik családtagunk ne a kemikáliával találkozzon, meg hát a kisállatok sem. Hogyan tudunk vegyszer nélkül fertőtleníteni, például WC-tisztítót készíteni? Hát itt van az egyik nagy kedvencem, a teafaolaj. El tudunk készíteni egészen egyszerűen egy vegyszer nélküli fertőtlenítő hatású teafaolajos WC-tisztítót. Nem kell hozzá agresszív vegyszer, hogy a WC kórokozóktól mentes legyen, és természetesen egyébként az a jó hír, hogy ez nem csak a WC-hez jó, hanem bármilyen felülethez is. Ugye ezért kevés visszataszító kellemetlen dolog van, mint egy koszos elhasznált elhanyagolt WC. A rendszeres takarítás alapvető otthoni feladat, nem is feltételezem, hogy bárkinél elhanyagolt lenne a toalett, de azt gondolom, hogy érdemes rendre bevetni olyan tisztítószereket, amik jó illatúak is, és egyben fertőtlenítenek is, és nem kémiai anyagok, tehát nem vegyszerek. Nagyon sokan óckodnak a vegyszeres fertőtlenítéstől ugyanis, joggal, így nem is nagyon nyúlnak ezekhez, hanem csak körbe csutakolják valahogy gumikesztyűs kézzel, és rongyal letörlik a WC-t, de az a baj, hogy ettől a mozdulattól ez nem lesz kórokozómentes. Hogyan tudjuk elkészíteni ezt a bizonyos házi WC fertőtlenítőt? Na hát ebben egyébként nyilván a kulcs összetevő a már említett antibakteriális, antimikrobális hatású teafaolaj, amit egészen egyszerűen megvásárolhatunk a drogériában, könnyen beszerezhetünk a netről, patikában, és egyébként érdemes olyat vásárolni, ami takarításhoz való teafaolaj, ezt nagyobb kiszerelésben lehet kapni, nem a pici normál illóolajas üvegméret, hanem egy kicsit nagyobb. Tehát ez a kulcs összetevő. Hogyha ezt beszereztük, akkor a vegyszermentes keverékhez a teafa olajon kívül csak ecet és só kell. Veszünk egy edényt, amibe egy csésze ecetet öntünk, ezután hozzá, az már tetszőleges, hogy 10-20%-os. Ezután hozzáteszünk negyed csésze sót és 10 csepp teafa olajat. Végül összekeverjük az egészet alaposan, hogy elolvadjon, feloldódjon a só, és egy töltsér segítségével beletöltjük a folyadékot egy spriccelő fejes üvegbe. Ezzel a mixel alaposan körbefújkáljuk a WC-kagyló belsejét, beleértve a perem alatti részt is, és nagyjából 20 percet állni hagyjuk, utána pedig szépen lesúruljuk és leöblítjük. Ha pedig nem szeretjük az ecetet, akkor száraz fertőtlenítő port is csinálhatunk szódabikarbónával. Az arányok ugyanezek, csupán az ecetet helyettesítjük a szódabikarbónával. Egy edényben beleadagolunk ugyanígy egy csészényét. A szódabikarbónával hozzáadunk negyed csésze sót, és folyamatos átkeveréssel csepegtetünk 10 csepp teafaolajat is a mixbe, majd az egészet belerakjuk egy befőttes üvegbe, amiből aztán kanál segítségével az előzőleg öblített, még nedves WC-be szórunk, hagyjuk a szert hatni 20 percig, majd pedig kezdődhet a kefés tisztítás és az öblítés. Ha valakinek pici fürdőszobája van, és mondjuk a zuhany van elég hosszú ahhoz, hogy áthúzzuk a fejet és lezuhanyozzuk körbe a WC-t, az is lehetséges, de természetesen a legfontosabb az, hogy ez nem csak a WC, hanem a zuhanytálca, a fugák, a mosdó, sőt a konyha, a mosogató tisztítására is remekül megfelel. A teafaolajos tisztítás pedig a kisbabás háztartásoknál is nagyon jól működik, ahol a pici éppen kúszni, mászni tanul, és pakol, és kapaszkodik, és mindent megfog, aztán pedig a szájába nyúl, tehát hogy nem okoz ez problémát. Mondom még egyszer, hogyha háztartási használatra vásárolunk teafaolajat, és hát azért van rá szükségünk, akkor vannak olyan helyek már az interneten is, meg nyilván boltokban is, ahol beszerezhetünk nagyobb kiszerelésben, kifejezetten takarításhoz alkalmas, úgynevezett háztartási szódabikarbonát is, háztartási citromsavat is, és háztartási teafaolajat is, ami nem a konyhai, tehát nem az étkezésre alkalmas, vagy a sebkezelésre alkalmas, hogyha teafaolajról beszélünk, de nagyobb kiszerelésben és tovább kitart viszont így, hogyha takarításhoz használjuk. Remélem, hogy sikerülni fog, érdemes kipróbálni.

98.6 Manna FM életörömzene, és itt a Mannap köziben az állatbarát rovat, amiben arról lesz most szó, hogy mik azok a szuper élelmiszerek, amik nem csak nekünk, hanem a kutyáinknak is nagyon egészségesek. Itt van belőle három, ami konkrétan őszre való. Ugye az évszakváltás alapvetően megviseli az ember szervezetét és a kutyákét, és a cicákét is. Úgyhogy nem vagyunk ezzel mi emberek egyedül. Ahhoz, hogy jól bírjuk az őszi kihívásokat, nagyon fontos természetesen odafigyelni a táplálkozásra, hiszen azért nem véletlenül mondja azt az okos magyar, ugye? Ugye az vagy, amit megeszel. Az alábbiakban összegyűjtött három szuper élelmiszer tud segíteni abban, hogy erősítsük az immunrendszerünket, több energiánk legyen, és felkészültebb szervezettel vágjunk neki az őszi-téli időszaknak, de nem csak mi, hangsúlyozom még egyszer, hanem a kutyuskánk is. Az első, ami mondhatjuk így is, hogy a number one ezek között is, az az áfonya. Nyilván a szép kék szemek finomak, meg vitamindúsak is egyszerre, C és E vitamin tartalma nagyon magas, úgyhogy a sejtanyag csere folyamatokhoz nagyon jól hozzá tud járulni, és sokat tesz hozzá. Antioxidáns hatású, azaz a káros szabadgyökök megkötésében segít, és a kék színért felelős antocianidin vegyületek pedig szintén antioxidáns hatásúak. Ugye ezt már megbeszéltük egyik reggel is Anitával és Endrével, hogy minél sötétebb egy zöldség vagy a gyümölcs, annál magasabb az antioxidáns tartalma. A C-vitamin különösen fontos lehet az ízületi betegségben szenvedő vagy arra hajlamos kutyák étrendjében, mivel a kollagén előállításához nélkülözhetetlen koenzim. Úgyhogy a hideg napok közelettével nagyon jó ötlet lehet az ízületvédelem és az immunrendszer erősítése szempontjából mértékkel fogyasztani, és a kutyusnak is adni belőle. Lehet készíteni lazacos áfonyás zseléfalatkákat a kutyának például. Aztán ott van a chia mag, majd a recepteket később elmondom. A chia mag az emberi táplálkozásban közismert nyilván a jótékony hatásaira, most már nagyon sokan, akik életmódváltásban vannak, és egy újfajta táplálkozást követnek, azok rendszeresen fogyasztanak chia magot, viszont talán kevesen tudják, hogy ez a fehérjében gazdag magocska az omega zsírsavak remek forrása, úgyhogy nagyon jó hatással van az immunrendszerre, sőt a kognitív folyamatokra is, így a tanulásra, úgyhogy a kutyának nagyon-nagyon jól tud tenni. A magnetszívó képessége kiemelkedő, úgyhogy ezért is javasolt áztatva fogyasztani, hogy ez a jó kis zselés anyag ki tudjon ázni belőle, viszont így a rostokon kívül rengeteg nedvességet is be tudunk vinni vele, ami különösen jól jön, hogyha hidegben a kedvencünk, vagy éppen akár mi nem kívánjuk annyira a folyadékot, mint nyáron, szóval, hogy nem nyakaljuk úgy a vizet, mint amikor melegünk volt. Hát nyilván attól függően, hogy mi beáztatjuk, a csiamaggal számos jótékony vitamint, ásványanyagot és nyomelemet is bevihetünk, nyilván ebből is lehet csinálni egy ilyen kis húsleves vagy zöldségleveses kis kocsonyát, mert olyan szépen megkocsonyásít bármilyen folyadékot a csiamagát, ez az ő varázslata. Aztán a harmadik szuper élelmiszer, ami nekünk is és a kutyának is nagyon jó, az a fodros kell. Ezen csodálkoztam a leginkább, aztán pedig hát a kutyásoktól hallottam, hogy ezt nagyon sokszor szokták ők is fogyasztani, mert mint hogy a kutyák, nem csak a gazdik. A zöld turmixoknak az egyik leggyakoribb és legkedveltebb összetevője ez a bizonyos fodros kell, azzal a gyönyörű haragos zöld színével, és nem csak kiemelkedő rostforrás, hanem egyébként rendkívül gazdag A, C és E vitaminokban, és a sötét zöld színe miatt antioxidánsokban is. Általános lugosító hatásáról is ismert, csökkenti a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokat, úgyhogy ezért is nagyon jót tesz a kutyáknak, és hát emellett az őszi szezonban elsősorban májtisztító és méregtelenítő hatása miatt érdemes fogyasztani, akár a kutyánkkal egy közös zöldturmix formájában. Egy hűsítő, frissítő, egészséges zöldturmixot lehet a kutyának is készíteni. Fontos nagyon egyébként, hogy minden új élelmiszer, ha bevezetjük, akkor előtte kérjük ki az állatorvos tanácsát, legalább egy-két kérdést tegyünk föl, mert minden új élelmiszert először csak kis mennyiségben szabad adni a kutyának, és mindenképpen törekedni kell a vegyszermentes, organikus termelésből származó zöldségek és gyümölcsök beszerzésére. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett pedig nyilván, ami a legnagyobb ajánlás,

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb muzsikák. Indul a zenei finomságok órája, hogy ne csak a hétfői napok, de a hetünk is jól induljon. A friss hírek után kezdünk is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leópápát. Egyre nagyobb területet hódít meg a mesterséges intelligencia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. Ukrajnában egy ember megsebesült, lakóházak és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Harkiv megyében több családi ház és az elektromos hálózat is károsodott. Odessa megyében egy postai, logisztikai létesítményt ért találat, ott senki nem sérült meg. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszüntetéséhez vezethet. Hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Ma is extra finom muzsikák a zenei finomságok órájában, ebben az egyedülálló és utolérhetetlen és utánozhatatlan zenei válogatásra készült órában, amit csak itt találni nálunk a Mannán. Már is kezdünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontot Manna FM-en a zenei finomságok között most jön egy olyan zseniális zenekar, akik ugyanúgy, ahogy még néhányan, akikről már meséltem, hogy poénnak indult az egész, ahogyan ők fogalmaznak, tulajdonképpen csak kreatívan unatkoztak, és elkezdtek lemezborítókat csinálni. Csináltak egy feldolgozást, kidobták a YouTube-ra, és megőrült értük a világ. Figyelj, hogyha létezik örömzenélés, amit mondjuk a Totónál tapasztalhatunk, de közben egy kicsit olyan acid jazzes, magasan éneklő férfi hanggal megfűszerezve, a Dirty Loops az ilyen, mert hogy őket fogjuk most meghallgatni. 2011-ben három nagyon fiatal svéd zenész, Jonah Nilsson, Henrik Linder és Aaron Mallergard volt az, akik felborzolták a kedélyeket, fogalmazzunk így, amikor feltöltötték a YouTube-ra azt a sajátos, bizonyos első feldolgozásukat, ami ugye szintén egy cover zenekarról van szó, akik újraértelmezik a dalt. Egy Lady Gaga feldolgozás volt ez, és az akkor még Stockholmban a Royal College of Musicben zenei tanulmányokat folytató kis trió nem is sejtette, hogy milyen átkozott, túl nagyot dobott, és mekkorát csapott a popzene asztalára, és hogy micsoda lavinát indítottak el. Képzeljétek el, hogy a videójukat a megjelenéstől számított 2 hónap alatt több mint 100 000-en megnézték, és nem csak Európa szerte, még Japánban, sőt az amerikai zenei piacra is sikerült betörniük, mert hogy a legnagyobbak elismerését vívták ki. Most csak mondok néhányat. Stevie Wonder és Quincy Jones. Azt hiszem, hogy amire Stevie Wonder és Quincy Jones bólint, az rendben van. Tehát arra nem lehet azt mondani, hogy hát igen, jó, hát ilyen kis aranyosak, nem. Poénnak indult, mondom, ők maguk azt mondták, hogy hát igazából így kreatívan unatkoztunk, csak elszorakoztunk, zenélgettünk, énekelgettünk, újra gondoltunk dalokat, a kedvenceinket szólaltattuk meg a saját szánk íze szerint, a saját szívünk szava szerint, csináltunk egy-két vicces borítót, aztán ez lett belőle, tehát tök helyesek különben, hogy nem úgy élik meg, hogy jó, mekkora királycsávok vagyunk mi, és micsoda sikert értünk el, pedig óriási siker, és zeneileg pedig egy egészen elképesztően különleges hangzás és különleges mondani való, mert bár még a szövegben például valamelyik feldolgozásuk ugyanaz lenne is, egészen másképp hangzik. Az ő szájukból, az ő hangszerelésükben, az ő külsejükkel ezt is hozzá kell tennem, mert hogyha megnézitek a srácokat, három tök különböző karaktert láttok, az egyikük egy ilyen emós külsejű figura, az énekes fiú az úgy néz ki, mint egy amerikai fiatal színész üdvöske, nagyon magas és nagyon átható tekintete van, egészen erős állkapcsa és nagy orra, ami olyan klasszikusan, tudod, az a helyes fiú az osztályból figura. A harmadik srác pedig olyan kis hátul megbúvó, furcsa 90-es évekbeli frizurával, mindegyikük motoros jackiben, amikor ugye fotózáson vannak, de hogyha megnézitek például annak a dalnak a klipjét, amit most fogunk meghallgatni, jelesül a World on Fire, akkor látjátok, hogy milyenek ők valójában, és ők azt is elmondták, hogy szerették is volna, hogy minden egyes klipjükben tükröződjön az ő saját egyéniségük. Szóval poénnak indult ez a pop-funk jazz fúziós alapú cover song sorozat, ugye, mint maga a Dirty Loops is önmagában egy cover zenekar, de ma már unikumnak számít. Tulajdonképpen stílust csináltak ebből, úgyhogy nem csoda, hogy folyamatos felkéréseket kapnak, folyamatosan jelennek meg a lemezeik, és aztán amikor koncertre kerül a sor, akkor pedig mindig van benne valami kis fricska, úgyhogy nézzétek meg a koncertfelvételeiket is a neten, mert mindig van benne valami olyan, amire az ember nem számít, hogy úgy előkerül hirtelen néhány osztálytársad a színpadon ülnek. Szóval tudod, az az érzés, hogy jaj, hát ezek ők firkálták a padot még tegnap először. Szóval kb. Ez az érzés, ennyire lazák és ennyire természetesek, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a svéd zenekarok valamiért mindig ilyen természetesek tudnak maradni, és soha nem találkoztam, vagy nem is olvastam, meg nem láttam olyan interjút, amiben sikeres svéd zenészek olyan nagyon elszálltan nyilatkoztak volna, mint amilyenek egyébként mondjuk az európaiak vagy az amerikaiak tudnak lenni. Szóval három zseniális zenész fiú, az a Dirty Loops, tőlük is a World on Fire most, itt a zenei finomságok között.

98.6 Manna FM életöröm zene, és közöttük is most a zenei finomságok, amiket mindenképpen érdemes jelölni a kedvenc listátokon, úgyhogy elő az eszközt, amin rajta van a Manna applikáció, és szerintem a teljes mai listát lehet jelölni a kedvenc listán. Amanda Marshall a következő a sorban, egy nagyon különleges énekesnő egyébként, különleges önmagában már a haja miatt is, gyerekek, ha láttatok, dús, göndör, ha lezubogó hajzuhatagot, tehát Niagara vízesés lenne a nőnek a fején, elképesztő gyönyörű, és konkrétan a fenekéig ér a haja, hát a dereka és a feneke közötti részig, gyönyörű csigabiga göndör, nem véletlenül egyébként, mert hogy Trinidadi az egyik szülője, konkrétan az anyukája, az apukája kanadai, és egyébként ő maga nagyon sokszor több dalában is tükrözte az ő faji azonosságát, ahogy ő maga magát apostrofálta, mint fehér, de valójában feketenő. Nagyon sokat tanult gyermekkorában zenét, a Royal Conservatory of Musicban tanult, képzeljétek el, ez egy nagyon komoly suli odakint Kanadában, és 10 éves korában már a Queen Street West bárban játszott. Ott találkozott Jeff Healy gitárossal, aki elájult, hogy ennek a lánynak micsoda erőteljes hangja van, és el is vitt a turnézni, viszonylag hosszan turnéztak együtt. Úgy hívják őt hivatalosan, hogy Amanda Meta Marshall, 72-es születésű, most volt a születésnapja, 49. augusztus 29-én. Poprock énekesnek apostrofálják őt, és 3 stúdióalbum kötődik az ő nevéhez. Amikor megkapta Kanadában a Diamond minősítést, akkor már lehetett tudni, hogy itt valami komoly dologról van szó. Egyébként az, hogy ő maga ennyire ragaszkodott a saját zenéjéhez, az biztos, hogy segített neki abban, hogy folyamatosan és végig a karrierje során, egyébként ő még most is zenél, csak nem annyira nyilvánosság előtt, mint ahogyan azt korábban tette. Szóval akkor már tudni lehetett, hogy ő nem nagyon enged a 21-ből. Saját maga is azt állította magáról több interjúban, hogy én nem vagyok az a kompromisszum kötő fajta, hogyha a zenémről van szó. Én azt szeretem elénekelni, amit énekelni szeretnék, ami bennem van, amit át akarok adni a közönségnek. Nagyon érzelmes a csaj. Nagyon érzelmes, és az a dal, amit most meghallgatunk tőle, a Let It Rain, az pedig ennek különösen iskola példája egyébként, mert olyan szépen énekli el azt, hogy mi mindent tud elmosni az eső, hogy milyen nagy segítség tud lenni az életben az, hogyha a víz ereje ott van az életedben, hogy el tudja tüntetni a rosszat, hogy el tudja tüntetni a tökéletes bűncselekményt is, ami ebben az esetben nyilván egy nem törvénysértése vonatkozik, hanem amikor magad ellen vétkezel, vagy a párod ellen vétkezel. Amikor olyan rosszat teszel, amiről egyébként csak te tudsz vélhetően, és csak saját magadat tudod büntetni, és ezért hívja ő is segítségül az esőt, hogy tisztára tudja mosni. Egy kicsit eszembe jut Ágnes asszony, aki mossa, ugye, a ruháját a patakban. Szóval, hogy ezért itt megjelenik a víznek a tisztító hatása, nyilván nem véletlenül. Egyébként, hogyha a videoklipet megnézitek, ott is lehet látni, hogy mennyire vagány a nő. Az öltözködése, a hajviselete nagyon a 90-es éveket tükrözi, amikor még simán föl lehetett öltözni egy nőnek is bakancsba, nagy férfiingbe, és ez a tengerparton vagy tóparton kirakott fotel, amiben Amanda Marshall ül, szinte már villanyszerelő bankancsnak tűnő lábbeliben, és abban is csak egy ilyen spárgaszerű fűző van, az már önmagában tükrözi azt a keménységet, amivel a nők akkoriban egyébként a 90-es években próbálták a saját látságukat erősíteni. Ez most furcsa, és teljesen ellentétesen hangzik, de mégis, ha belegondoltok, ez valóban így volt. Egy kicsit most kezd visszajönni ez a stílus az öltözködésben, de ő maga is azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy a zenéjéről elterelődne a figyelem, amiatt, ahogy a nő kinéz. Nagyon érdekes személyiség a mai napig zenél, csak most már nem ennyire a szemünk előtt. Egyébként a hangja az annyira érdekes és érces, hogy nagyon sokan hasonlítják őt a Fornum Blondes énekesnőjéhez, ugye, emiatt a rekettessége miatt, emiatt az ércesség miatt, de az biztos, hogy ilyen hangon érzelmeket átadni sokkal-sokkal könnyebb. Amanda Marshall jön a zenei finomságok között, ez a Let It Rain.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Hunter Hayes a következő a sorban a zenei finomságok között, itt a 98 pontot Manna FM-en. Hunter Easton Hayes, louisianai születésű 1991-es a srác, ő eredendően country énekes, ami az én szívemhez nagyon közel áll, ahogyan nagy szeretettel emlegetem a 90-es éveket, az MTV hőskorát, ugye, ami szintén a 90-es évek elején volt, hiszen Magyarországon akkor jelent meg az MTV, és még igazából a klippek mentek, ahogy mindig mondom, a történetmesélős klippek. No, hát így szeretem, és ilyen nagy szeretettel emlegetem a country muzsikát is, illetve a country énekeseket, mert hogy nagyon-nagyon sok jó popzenészt adott a világnak a country világ, illetve hát maga Nashville is egyébként, ő is az Atlantic Records Nashville-hez volt szerződve, de a szövegíró és több hangszeres zenész is, ez a fontos vele kapcsolatban. Egyébként egy nagyon-nagyon helyes fiú, olyan, mintha a Dawson és a haveroknak lenne egy szereplője. Ez a klasszikus, kedves arcú, szőkés, ilyen sötét szőkés hajú, kék szemű, mosolygós kisrác arca van, olyan kölyök arca. Az első albumát 2011-ben adta ki, és akkor rögtön az már 1,1 millió példányban el is pattant, és a hetedik lett a Billboard 200-as sláger listáján. Érdekes egyébként az élete története is, mert hogy nagyon sokféle a származását tekintve az ő vére, mondhatjuk, angol, skót, ír, német gyökerek vannak, és kahun vér is van benne, amitől viszont egészen extra töltetet kap az ő muzsikája. Egyetlen gyermekként született, úgyhogy nagyon támogatták a szülei a zenei karrierjét. Angol és francia dalokat énekelgetett mindig, és hát neki is ezt énekelték a szülei. Így nőtt fel, és 2 éves volt, amikor elkezdett a zenével foglalkozni, mert a nagyjától kapott egy játékharmonikát, aztán 4 éves volt, amikor már fellépett, figyelj, és nemzeti televíziós megjelenéseken is részt vett. Például ott volt Rosie O'Donnell műsorában, ott volt a Nickelodeon Figure It Out műsorában, szóval egy csomó helyen, ahol gyerekeket foglalkoztattak, és tehetséges gyerekeket mutattak be, és aztán szépen 2008-ban Broadbridge-ből Nashville-be költözött Tennessee-be, és ott zeneszerzőként már alá is írt a Universalnál, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy amikor 2011-ben kijött az első lemeze, akkor már 10 alkalommal együtt dolgozott Taylor Swift-tel, aki szintén ugye country pop énekesnőként kezdte, tehát ő is sokkal közelebb volt a country világhoz. Aztán, no és ami ezt a dalát illeti, ez az Invisible című dal, amit most meg fogunk hallgatni tőle. Ez a második albumáról az első kislemez, és ez a zaklatásról szól, ami ugye az énekes szívéhez nagyon közel áll, mert hogy őt se nagyon hagyták végén az iskolai időkben. Az Entertainment Tonight-nak, vagyis az Entertainment Tonight-ban Nancy O'Dillnek elmondta, hogy ez a zongora, ez a balladisztikus zongora dal, ez igazából számára is arról szól, hogy milyen félreértések áldozata tud lenni egy ember, és hogy a zaklatás az hogyan jelenik meg úgy az életedben, hogy tulajdonképpen nem is kellene, hogy megjelenjen, mert félreértenek téged is. Azt mondta, hogy középiskolában lenni, és a skálán legalacsonyabb helyen lenni, és összehasonlítva az ő történetét másokkal, meg azokkal, amiket hallott, tulajdonképpen nagyon sok mindenkivel találkozott, és bár nagyon sokszor mondták azt rá, hogy furcsa, és bolond, és nyomi, azt mondta, hogy én akkor is büszke voltam rá, még akkor is, amikor bántottak, és azért egy kis időbe telt, míg rájöttem, hogy oké, ez így rendben van, és az is rendben van, hogy én erre büszke vagyok, hogy más vagyok, hogy furcsa vagyok, hogy furcsának és kockának úgynevezett geek és nerd, tudod, amit angolul használnak ezek a kifejezések, ezeket mondták rá, és azt mondta, hogy igazából szerencsés voltam, mert hogy végül is hihetetlen jó szüleim voltak, és elképesztő támogatói közegem volt, zseniális zenészek vettek körül, és megmutatták nekem, hogy mi tud reményt adni az ember életében, és erről szól ez a dal, hogy mennyire fontos az, hogy a környezetet támogat abban, amiben te ki tudsz teljesedni, és így hátra tudod hagyni magad mögött a visszatartó erőket, még ha ilyen bántóak is, mint mondjuk egy zaklató iskolai közeg. Hunter Hayes és az Invisible itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A zenei különlegességek között ma itt van Johnny Cash és a Hurt című dal, ami eredetileg érdekes módon egy Johnny Cash-től teljesen eltérő stílusú zenekarnak, a Nine Inch Nails-nek volt. A dala 1994-ben adta ki a zenekar a The Downward Spiral című albumon, és az is nagyon érdekes, hogy mennyire más jelentése volt akkor még, amikor Trent Reznor, aki megírta a dalt, egyébként a Nine Inch Nails énekese, vezetője, mennyire más jelentése volt akkor, mint amilyen jelentése és jelentősége van Johnny Cash számára, és a számunkra is akkor, hogyha Johnny Cash-től halljuk ezt a dalt. Nagyon személyes a dal, nem csak Johnny

esnek, hogy úgy mondjuk. Ugye vannak ilyen pontok az életünkben, nem csak a vége felé, vannak ilyen állomások az életünkben, amikor meg kell adni magunkat a sorsnak, vagy ahogy szokták mondani, feladni azt, amiért küzdöttünk, vagy amivel küzdöttünk, és nem kudarcként értem a feladást, hanem úgy, hogy feladjuk. A feljebb valónak legyen ott bárki is, hogy oldja meg ő, mert ezt a terhet mi már nem tudjuk tovább vinni, nem tudunk megküzdeni vele. És hát igazából egy ponton túl lehet, hogy az élet végén már maga a létezés és az élet is ilyen nehéz lehet. Szóval Cash, Johnny Cash akkor már beletörődött a sorsába, Reznor viszont sokkal dühösebbnek és lobbanékonyabbnak hangzik, mint egyébként általában a Nine Inch Nails. Amit érdemes tudni, akkor pár szóban csak Trent Reznorról. Pennsylvaniában született, Pittsburgh és Cleveland között félúton Mercerben, és egészen kicsi korában, 5 évesen kezdett el zongorázni, és már akkor látszott, hogy milyen tehetsége van a zenéhez, és tulajdonképpen innentől kezdve már egyenes út vezetett a siker felé, több hangszert is próbált, és annak idején az osztálytársai őt szavazták meg a legdrámaibb szereplőnek, például a Jézus Krisztus Superstárban alakított Júdás szerepért, és a szótlan zenészből Harold Hill professzor, hát ő Trent Reznor, aki dühében írta meg a démonaival küzdve ezt a dalt, a Hurt címűt, amit most meg fogunk hallgatni Johnny Cash előadásában, aki egészen másképp hozta össze ezt a dalt. Rick Rubinnak köszönhetjük tulajdonképpen ezt a feldolgozást. Rick Rubin pedig egy zseniális, 8-szoros Grammy-díjas amerikai zenei producer, aki Russell Simmonssal közösen alapította annak idején a Def Jam Recordings zenei kiadót, és az ő unszolására, mondhatjuk így, született meg Johnny Cash-től a Hurt, pontosabban a Johnny Cash-féle Hurt. Ő egyeztetett Trent Reznorral is, mármint Rick Rubin, hogy megbizonyosodjon arról, hogy beleegyezett Trent, és aztán Rubin 1994-ben, amikor Johnny Cash producere lett, és a kiadó vezetője is egyben, akkor megállapodtak, hogy a Cash által választott dalokat veszik fel Rubin otthoni stúdiójában a lehető legkevesebb kísérettel. Nagyjából csak Johnny Cash és az ő gitárja, Rubin pedig akkor vette fel a lemezt, amikor ő készen állt. És aztán így az eredmény az 1994-es American Recordings album lett, amely többnyire feldolgozásokat tartalmazott. Nagyon nagy sajtófigyelmet kapott, és egy egészen új fejezetet nyitott Johnny Cash karrierjében. A 80-as évek óta kreatívan vergődött, hogy ön fogalmazott annak idején, és nem volt kiadója, és aztán a Hurt a negyedik közös albumuk lett, az American Four, a The Man Comes Around része, akkor Rubin már, Rick Rubin jobban részt vett a dalválasztásban, de megtartották ugyanazt a minimalista esztétikát, ezt most hallani is fogjuk a Hurt című dalban is. Jön most Johnny Cash és a számvetés dala az élettel, ez a Hurt.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magába vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortások, az ajándék, Isten éltesse a miksákat is, és természetesen, ahogyan máskor is, ma is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Visszatér a napos, száraz idő. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos használatra kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. 2027 végéig felújítják az óbudai K-hidat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judita a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Ábel Stella rendezésében. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak.
1: Időjárás.
2: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, elhagytuk megint a stúdió magányát, Szent István Park, Újlipótváros. Itt beszéltem meg azzal a kedves volt kolléganőmmel, kedves ismerősömmel a randevút, a beszélgetést, aki miatt mostanában megint érdemes felmenni a Facebook, Instagram és a többiekre is. Ő az élő példa arra, hogy igenis lehet ezeket a csatornákat értelmes dolgokra is használni. Na de kiül velem szembe Ámon Henny, illetve ahogy az én hát egyik kedvenc másik rádiónál dolgozó kollégám Gáv János mondta, Henny, ő mindig két N-nel mondta. Én akkor ugye mi nagyon régen találkoztam, most hogy találkoztunk újra, ugye mondtuk, hogy 20 év is elmúlt, hogy a TV Sziget nevű őrületbe összefutottunk, de én azért figyelem a te pályafutásodat. Kezdjük ott, hogy ugye úgy találtam ismét rád, hogy ebben a rádió műsorban recepteket mondtál, soha sehol senkitől nem hallható elánnal, lelkesedéssel. Henny, honnan ez a lelkesedés, ez a gasztró iránt?
2: Nem tudom, egyszer csak így rám tört, amikor így nagyjából kitört ez a gasztroforradalom, egy ilyen 15 éve kb., akkor egy unalmas órámban ültem otthon, és azt gondoltam, hogy csinálok egy blogot. És akkor még a régi Index volt, és az Indexnek volt a blog.hu-s felülete, és akkor nagyon szépen megdizájnolva kitaláltam, hogy akkor én most elkezdek mindenféle recepteket megörökíteni, és elkezdtem fotózni, amik az első körben nagyon bénák voltak, de elkezdtem nézni a külföldi példákat, főleg az amerikaiakat, és akkor elkezdtem megtanulni, hogy hogyan lehet mondjuk egy jó telefonnal elég jó fotókat csinálni. Na és közben meg mindig kísérleteztem, mindig voltak olyan ötleteim, hogy miből mit lehetne csinálni. Aztán amikor a Gálvölgyiék megkértek, hogy minden pénteken beszélgessek a Jánossal kajáról, na nagyjából az együttműködésünk arról szólt, hogy ő törölgette a szája szélét, és nagyokat hümmögött, én pedig mondtam mindig a recepteket, hogy visszatérek a kérdésedre, az elán az onnan van, hogy ugye a rádió, ott nem tudsz illatokat érezni, nem tudsz vízió, tehát a vizuális élmény nincs meg, tehát marad a füled, tehát muszáj nekem úgy beszélnem egy ételről, hogy megkívánják a hallgatók, hogy elkészítsék, azt kedvet kapjanak.
1: Ugye Henny főz neked, ez a Facebookon a cél, most megnéztem a legutóbbiakat, hát egy gyönyörűen megtanultál fotózni, nagyon incsinek az a fotók, és nagyon szépen visszajönnek az ő színei ebben az egészben. Legutóbb ugye ezt meg is fogom csinálni, csak jelzem, a kolbászos karfiol, az mind a kettő nagy kedvence, bár együtt még nem ettem. Ezek a receptek saját kultfőből jönnek, inspirálódsz valahonnan, vagy megnézed valahonnan, vagy tanulsz valahonnan.
2: Először is Henny süt neked.
1: Bocsánatot kérek, igen.
2: Nem.
1: Mindig, ne csak, hogy rákeressenek, így van, bocsánat.
2: És azért van ez, mert én nem vagyok egy édesszájú, és ahogy látják is a blogomon, vagy hát a Facebookon, hogy inkább főzök, mint sütök, és hogy ezért nekem a sütés az a hússütéssel van egyenértékűen, és ezért lett Henny süt neked, de mindegy. Szóval, hogy bocsánat, mi volt a kérdés?
1: Csak az, hogy honnan jönnek a receptek, hogy igazából saját kultfő. Saját kísérletezés?
2: Olyan nincsen, hogy az ember teljesen saját kútfőből dolgozik, mert szerintem már mindent megfőztek, amit meg lehet főzni. Én azt szoktam venni alapul, hogy mi van otthon. És akkor kitalálom, hogy ez azért úgy passzolna egymáshoz. És tudom azt, hogy én például mit szeretek. Szeretem azt, hogy egy kicsit valami ropog, de ugyanakkor van ellensúlyként egy kis krémesség, egy kis puhaság, és az általad említett karfiolnál is pont ez van, hogy a karfiol krémesen ugye megfő ebben a történetben, viszont a kolbász ropogósra sülés, ez a rusztikusra ledarált házi kenyér a tetején, egy kis ráreszelt fokhagymával például tökéletes illúziója annak, hogy mintha egy ilyen fokhagymás pirítós tennél, plusz még a sajt rajta, tehát hogy az egész egy ilyen nagyon, nagyon jó, amit én is szívesen megennék.
1: Már innen folytatjuk, kedves hallgatók, amit halljátok ebbe a beszélgetésben, bennem az nevezett elán, a tempó, és hogyha rámentek a netre, akkor egy piros szemeges hölgyet kell keresni, ő az. Henny szerint erről is beszélünk, amúgy most a zene, aztán folytatjuk a vendégem. Ámon Henny, itt ülünk az első elől bemenekülve egy fa alá, a Szent István Parkban a zene is folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Ámon Hennyvel, aki hát egyszer csak gondolt egyet, és hát megmutatta magát és a gondolatait a Facebookon, Instán, TikTokon, minden olyan csatornán, amire azt hittük, hogy nem csak a mi csatornánk, nem a mi csatornánk, hanem a fiataloké. Kiléptél a TikTokra is, és ott valami meglepődtél, hogy ott kezdtek igazán nézni téged. Ugye ez a Henny szerint átmentünk erre, ugye hétköznapi dolgok mindenkinek közérthetően és némi humorral fűszerezve azért benne van. Legutóbb például azon lamentált, hogy mi az, hogy vénasszonyok nyara. Ez azért, ez úgy szíven szúr, ez a fogalom téged?
2: Nem is az, hogy szíven szúr, hanem egyszerűen azt szeretném, hogyha az 50 pluszos nőket ne tegyék láthatatlanná, illetve mi magunk se legyünk láthatatlanok, és azért tenni kell, és ez most csak egy ilyen, tényleg egy vicces példa, hogy miért pont vénasszonyok nyarának hívjuk azt a szeptembertől terjedő időszakot, amikor még jó idő van. De visszatérve arra, hogy különböző platformokon milyen sikere van az én, nagyjából azért tudom, hogy így a 45 pluszos nőket tudom megszólítani, bár érdekes módon elég sok férfi is kommentel, de az a lényeg, hogy például a TikTok meglepett, mert azt gondolná az ember, lehet, hogy ez egy régebbi felfogás, hogy ott fiatalok vannak, és nem. Mint kiderült, abszolút van egy csomó idősebb generáció képviselője, persze vannak fiatalok is, de mivel a TikTokon mindent meg lehet találni, ez a te szűrésed és a te általad nézett dolgoknak az algoritmus szerinti besorolása alapján van az, hogy mit dob fel, ezért, hogyha valakit az érdekel, ami, akkor ha azokat nézi, akkor azt fogja kidobni, valószínűleg én így is kerültem be az ő képmezőjükbe, vagy nem tudom.
1: 50 pluszosan nehéz volt megszokni ezt a TikTok tempót, Insta tempót, ezért naponta ki kéne tenni valamit, vagy egyszerűen ez így jött magától, ha ez a tempó, akkor állunk elébe.
2: Én elég önfejű vagyok, meg ilyen, hogy mondjam, a saját életemet élem. Én nem posztolok minden nap. Amikor témám van, akkor. Tehát csak azért, hogy posztoljak, nem. Általában 2, maximum 3 perces videókat készítek, mert tudom azt, hogy például a shortsokra a YouTube-on vagy bárhol azok pörögnek, és ugyanígy a TikTokon is, ugye, hogy minél rövidebbek, annál jobban mennek, de nincsen kényszerem, hogy én most meg akarok felelni bárminek vagy bárkinek, hogy nekem most kell gyártanom. Nem. Ha van érdekes téma, ami engem foglalkoztat, akkor arról csinálok egy videót.
1: A téma mindig itt van a földön, tehát rengeteg téma van, 2-3 pont az előjön valami, nem? Ott van a fejedben. Ha megvan a gondolat, akkor rögtön veszed a telefont, a mikrofont, stb., és akkor kilököd magadból, vagy megírod előtte, átgondolod kicsikét. Mi a te módszered?
2: Hát igen, az utcán hever a téma, tehát, hogy bárhova nézel, hirtelen úgyis szembe jön egy csomó minden. Én írni szoktam, bármi meglepő, megírom a szövegemet, és sokan ez elején mondták, hogy jaj, de hát olyan, mint a felolvasnád. Hát mert, hogy én ezt nem tudom megtanulni, és nem is akarom megtanulni ezeket a szövegeket, hanem bizony ezt így olvasom, tehát van egy olyan applikáció, amivel ugye a telefonon, amikor felveszem, akkor ott megy a szöveg, és akkor olyan, mint hogyha a nézőnek mondanám, én ezt vállalom, tehát ezt sosem takargattam, de én megírom a szöveget, csiszolgatom és próbálom minél felhasználó barátabbá tenni.
1: Ez az alapos munkának az alapja, úgyhogy semmi gond ezzel. Mennyire figyeled a kommenteket, ugye, mert van az, aki egyszerűen hát félretolja a kommenteket, nem? Kíváncsi vagy rá, mit írnak az emberek, érdekel, válaszolsz néha esetleg?
2: Én nagyon fontosnak tartom a kapcsolatot a közönségemmel, vagy a követőkkel, mert hogy még elég az elején járok. És valószínűleg, hogy majd később is, de hát, hogyha mondjuk nagyon elszállna velem, amit remélek, mármint ugye a nézőszám, akkor lehet, hogy már nem lesz erre időm, de jelen pillanatban én minden kommentet megnézek, elolvasok, kommentelem, hogyha úgy van, de lájkolni mindenképpen lájkolom őket, hogy érezzék azt, hogy ők jó, írjanak, csak írjanak, mert én olvasom őket.
1: Kedves hallgatók, a másik szegmensben a Henny szerintről beszélgetünk egy picit, utána most visszacsúszunk megint a gasztróba, hiszen Henny éppen piacra fog menni, és erre leszek kíváncsi, hogy mi a jó a piacba, igazából miért ott kell venni. Zene, aztán folytatjuk, a vendégem Ámon Henny.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Ámon Henével. Mikor idefelé jöttem, ugye végig a Pozsonyton, tudtam, hogy egy picikét ugrálunk a témák között, hiszen aki egyszer megnézi az ő gasztro oldalát, vagy akár a Heni szerint a vélemény oldalát, az tudja, hogy minden szinte hozzá tud szólni. Piacra mész, ugye itt vagyunk nem messze, nem is annyira fontos, itt a Lipótváros szélén van a Lehel piac, aminek első kérés tetszik az épülete, nagyon meg kellett szokni ezt az épületet. Én még a régi Lehelen nőttem fel, de én rögtön megszerettem.
3: Én is a régi Lehelre emlékeztem még annó, aztán ugye a ifjabb Rajk László tervezte ezt az új épületet, ami, hogyha távolról nézzük, akkor olyan, mintha egy ilyen nagy hajó lenne, és nagyon színes. Tehát ez messziről látszódik. Én szeretem, és szeretem a belső kialakítását, és kedvencem a lift, amivel amikor az ember fölmegy, akkor, vagy éppen lejön, mert fönt parkol, és így rálátni az egész piacra, a gyönyörű kínálatra, hogy ki van pakolva, szóval csudi jó. Ezt én imádom, szóval szeretem ezt a piacot kívülről belülről.
2: A piacon is ez a beszélgetős íned van veled, az, tehát beszélgetsz a, nem szeretek a kofát termelőkkel esetleg.
3: Abszolút, és az ember, hogyha rendszeresen jár piacra, akkor megvannak a saját kapcsolatai. Tehát nem össze-vissza megyek, hanem nagyon tudatosan megyek, mert tudom, hogy ezt akarok venni, vagy azt akarok venni, akkor ha tejet, vagy tejfölt, vagy bármit, sajtot, akkor ide, hogyha friss paradicsomot, zöldséget, bármit, akkor oda, és velük persze, hogy beszélgetek, mert megkérdezik, hogy na mi volt, meg most például van egy nagyon jó felvágottas, ahova szoktam járni, és egyszer csak a tulaj hölgy bent állt a pultban, és mondta, hogy én nem ismerem magát valahonnan, és akkor hát most követtem be, és azért ezzel a piros szemüveggel van nekem szerencsém, azon gondolkoztam, hogyha nagyon inkognitóba akarok lenni, akkor csak leveszem a szemüveget és felteszek egy másik színűt, mert hogy nagyon sokan ezzel teljesen gyorsan beazonosítanak. Na mindegy, szóval, hogy beszélgetek az emberekkel, hogy mit érdemes enni, mit ajánlanak, mi az, ami most ilyen nagyon jó, mi az, ami menő, ami már tudjátok, hogy friss, ropogós, és amit érdemes venni.
2: Ugye beszélgettük ezt a nekem nagyon tetsző receptet a karfiol kolbászkarikákkal. Mi lesz a következő? Lehet most a piacon dől el?
3: Igen, én most próbálok egy kicsit egészségtudatosabban élni, és most van a fejemben egy olyan, hát egy karalábi főzelék húsgombóccal, tehát nem töltött karalábi, de én ezt úgy készítem el, hogy én ezt kaporral, és a húsgombócok azok úgy néznek ki, hogy egyharmad hús, egyharmad reszelt sárgarépa, egyharmad cukkini. És egy nagyon pici zappelyhet teszek bele, egy tojást, fűszerezem, és abból készítek gombócokat, amiket szépen így beleteszek ebbe a megpucolt karalábinak a felé, amikor megfő, leturmixolom, tehát nem kell berántani, az adja a sűrűségét, és a másik felét összekockázva beleteszem, hogy legyen meg a textúrája.
2: Nekem elindult a nyári választásom, és a Heni süt neked oldalon, ott lesz nyilván ez a recept, mert ebből is látszik, hogy neked a főzés az örömforrás, nem? Tehát valamit alkotsz, étehozol, és a végén egy nagyon remek fotó készül. Szóval olyan jól érzed magad, mikor ott főzöl.
3: Abszolút, és én egy olyan ember vagyok, aki akkor tudok igazából bármit is csinálni, hogyha az szívvel, lélekkel és lelkesedéssel csinálom. Tehát ha valami kötelező és nekem kell valamit csinálni, akkor nincs kedvem hozzá, és azt szerintem érződik is, akár a kész művön, mondjuk egy ételen, bármin. Tehát az látszik, ha valami kötelező. Én addig csinálom ezt, akár a Heni szerintet, akár a Heni süt nekedet, ameddig van hozzá lelkesedésem, kedvem, ötletem, bármi.
2: Kik azok a szerencsések, akik ebbe utána bele-bele kóstolhatnak, ugye, hát kész vagy elég emberes mennyiség, azért kicsit főzni nem lehet mindig.
3: Hát egy főre nem lehet főzni, ez egy ilyen alap. Nagyon jól járnak a szomszédaim, képzeld el, mert hogy muszáj, hogyha például valamit kitalálok, és valami új van, akkor muszáj, hogy megkóstolják, mert hogy kell a feedback, kell a visszajelzés. Hogyha már valamit sokatszor csinálok, akkor azt mondjuk meg tudom csinálni, hogy két napra magam, vagy két adagot, vagy nem tudom, és akkor azt így megeszem én, de mondom, hogyha valami új van, akkor igen. Meg például szoktam úgy karácsony környékén töltött káposztát készíteni, abból tényleg csak egy határral lehet, és minél tovább áll, annál jobb, hogy ezt megfőzöm, és akkor a barátaimnak azt így előre karácsony előtt már szétosztom, és akkor mindenki abból tud venni.
2: Hát kedves hallgatók, a barátlistára néz felkerülni, a címe meg titkos, úgyhogy marad először nekünk a Facebook, aztán utána csinálni, akivel beszélgetek, Ámon Heni, még egyet beszélgetünk, hamarosan visszajövünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk egy nagyon remek ember, egy nagyon remek hölgyel álmonhelyével beszélgetést. Elmondtad a kulcs szót az előbb, amit én is szoktam mondani, hogy miért szeretem mondjuk a tévépucat az interneten, mert a kelt azt elfelejthetjük. Mert ott van az a szabadság, és neked is ezt adta, ezt adták ezek a platformok, hogy csinálsz, amit akarsz. Tudod, hogy jó vagy, azt tegyük hozzá, jó, mások szerint is jó vagy, de, és szabadság van, ami nagyon nem mindig volt megengedett a médiában, nem ezt adta neked igazából, nem a szabadságot szerintem.
2: Hát abszolút, mondjuk azt, hogy jó vagyok, azt én így nem tudom.
1: Én mondtam.
2: Jó, oké, az nagyon sokat számít, de hogy azért nem lennék őszinte, hogyha azt mondanám, hogyha a visszajelzések alapján azért azt már nagyjából sejtem, hogy azért jó úton haladok, fogalmazzunk így. A szabadság nagyon fontos, és tényleg azt gondolom, hogy amikor ezek a csatornák előjöttek jó pár évvel ezelőtt, akkor mindenkiben megvolt az, hogy ha már a médiában nem lehet, mert nagyon megkötött, hogy ki hova megy, mit mondhat, akkor legyen a miénk az internet, és legyen a miénk a szabadság, és úgy és azt is olyan módon készítünk mindenféle tartalmakat, amiket mi akarunk, és amikben mi vagyunk benne.
1: Van még nosztalgiád a klasszikus tévézés iránt? Ugye mi ott ismerkedtünk meg 2000-es évek elején Gerendai Károly gondolt egyet, és a Szigetet bevitte a csatornára, TV-szigetében, ott is aztán full szabadság volt, arra emlékszem. Szóval van még nosztalgiád a klasszikus platformokra, vagy most már itt a net, köszönöd szépen, és akkor itt szeretnél még jobban kiteljesedni?
2: Vágyam nincs, ha szembe jön, akkor abszolút elfogadom, és örülnék is neki. Én 1986 óta voltam tévés, először belsős, aztán külsős, többször eljöttem, többször visszamentem. Én azt hiszem, hogy ott, amit lehetett, azt én ott kiéltem, az akkori világban. A mostani világot meg már nem ismerem, tehát alkotóként ott már nem hinném, hogy nekem helyem lenne. Viszont, hogyha bárki esetleg arra gondolna, hogy csinálna velem valami műsort, annak például nagyon örülnék.
1: Na, akkor ez a terv akkor, mert akartam kérdezni, de ilyen nincs egy üzleti terv a te esetedben szerintem. De hogy mi lesz akkor, hogyha a követőid számát csak nőttől nőnek, duzzadnak, hogy akkor kiáll színpadra, vagy együtt főzöl velük, van ilyen terv, vagy ezt majd hozzá a sors, most erről ne beszélgessünk, aztán te nyitva állsz minden lehetséges megoldásra.
2: Nekem vágyaim, elképzeléseim vannak, de azt gondolom, hogy a mai világban az embernek teljesen fölösleges azt gondolni, hogy akkor na, ez most úgy is lesz. Lesz, ami lesz. Tehát hoz a sors, amit hoz, lesz úgy, ahogy lesz. Én a magam módján próbálom kiteljesíteni magam, és hogyha ebbe még több dolg is belefér, annak én csak örülök.
1: Uh-huh. Mi lesz most a recept a következőben? Kérdeztem, de hogy most nagyon attól függ, hogy mi van a piacon, vagy van a fejedben valami esetleg, vagy ez, amint Kalla Kálmán a séf, aki csinál valami Balaton felvidéken, nincsen menü, de mondjuk előre le van foglalva hetekre, kimegy a piacra és valami lesz. Ez akkor ez a módszer nálad is.
2: Ez a módszer nálam is, viszont azért az lehet tudni, hogy mondjuk ebben az időtájban, tehát ilyen ebben az évszakban, hogy mik azok a sláger és elkerülhetetlen termékek, zöldségek, gyümölcsök, amiben az ember gondolkozik. Az egy másik dolog, hogy éppen az adott kínálatban frissen, ropogósan meg is találjuk-e őket, de igen, tehát nagyon sok inspiráció van abból, mit látok kint a piacon.
1: Én szeretem az őszi piacot, az egyik legszínesebb. Íze van a paradicsomnak, nem drága, jófajta paprika, paprikák vannak, itt a lecsószezon, itt van minden. Igazából ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy ilyen kánoán, főleg egy ilyen gasztroország, mint te vagy.
2: Hát abszolút, teljes mértékben nagyon-nagyon sokféle kínálat van, de ugye ne felejtsük, hogy bejönnek a gyökérzöldségek, ami azt jelenti, hogy a cékla, a nem tudom mi, tehát mindenféle, tehát az édes krumpli, mindenféle dolgok, és ilyenkor nagyon sok zöldséget lehet nagyon gusztán és nagyon jól elkészíteni úgy, hogy aki még nem is kedveli annyira a zöldségeket, az is kedvet kapjon hozzá. Fűszerezés a lényeg, ennyit mondok.
1: Akkor a végén arra kérlek, hogy mondd el te a két platformot, hogy megint belebakkizek, hogy hol lehet vele találkozni, ez egyik a Henny. Süt neked?
2: A Henny süt neked, az a Facebookon van, és én Amon Henrietteként vagyok fönt, és ott lehet engem követni, azzal a Henny szerintes videókkal, a Reelseknél ott találhatnak engem.
1: Ezt vegyétek kommentkezni a sallgatók, higgyétek el, hamar függővé váltok, és várjátok a következő tartalmat. Akivel én beszélgettem, Amon Henny volt, most visszaállíthatja a telefonját, mert addig lehajtottuk. Jó piacozást kívánok neked, és az, hogy nagyon-nagyon sokáig ez az energia, ami belőle jön, ez maradjon meg, és az átjön a képernyőn. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetésről is tárgyal ma az országgyűlés. A digitális eszközök biztonságos használatára kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak.
0: Időjárás.
3: Visszatér a napos száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: irodalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, megkezdjük a második órát. Történt, hogy én eljöttem a feleségemmel, aki kiállító, egy ásványbőrze és ékszer kiállításon ötvösként, és én életemben először vagyok ásványbőrzén, és gondoltam, ha már itt vagyok, akkor keresek egy szervezőt, vagy egy szervező segédet, aki kicsit képbe tesz engem, hogy miről is szól egy ásványbőrze. Kovács Gergely van előttem, akinek a hát jó néhány hobbija közül az egyik az ásványgyűjtés. Kezdjük úgy, Gergely, hogy hogyan lesz az ember ásványgyűjtő. Emlékszem még arra az első ásvány, amit megtaláltál, talán pont gyerek voltál, hogy az hol, milyen ásvány volt?
2: Igen, nekem is úgy kezdődött, hogy gyerekként találtam ilyen érdekes színes kavicsokat, és összeszedi azt a gyerek, tehát ez egy jellemző kezdete a dolgoknak, és aztán ebből lett az, hogy többféle ásványt elkezdtem gyűjtögetni.
1: Hogyan lehet gyűjteni? Mi alapján lehet gyűjteni ásványt? Előfordulási hely, fajta, szín, vagy valakinek csak tetszik valami, és elteszi?
2: Hát nagyon sokféle ásványgyűjtő van, tehát vannak, akik tényleg bizonyos helyhez kötött ásványokat keresnek, például vannak, akik erdélyi ásványokat gyűjtenek, vagy magyarországiakat, de jellemző az is, hogy valakik a ásványrendszer tan alapján, akik nagyon beleássák magukat, ők bizonyos típusúakat keresnek. Vannak, akiknek az a fontos, hogy nagyon szép kristály szerkezete legyen annak az ásványnak. Vannak, akik a ritkaság faktora alapján keresik. Tehát ha valahol mondjuk bezárnak egy bányát, és mondnak, onnan már nem kerül ki az a bizonyos típusú ásvány többé, akkor annak például fel tud menni az ára, mert akkor a gyűjtők elkezdik azt keresni.
1: Van egy ásványkatalógus, vagy egy ilyen konkrétan ásványbőrző, ahol napi árfolyamok vannak? Nagyon laikusan kérdezem, tudom.
2: Nem, ennyire nem formális a dolog, tehát akik ásványgyűjtők, ők ezt így tapasztalatból tudják meg, és a kereskedők szintén egyszerűen a piacot követik, ahol van valamire kereslet, ott felmegy az ára, de nincsen egy ilyen formális ásvány tőzsde.
1: Ugye azt mondtam, hogy először vagyok egy ilyen bőrzén, és meglepődtem, hogy azt hittem meg, hogy őszintén csak kavicsokat fogok látni laikusan, de nem. Nagyon sokféle dolog van. Te, mint az egyik szerező, mikkel lehet itt találkozni? Tehát aki itt körbe megy, most éppen itt van, ugye a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában, egy gyönyörű kulisszát ad nekünk ez a lovarda. Tehát milyen kiállítók vannak itt? Milyen fajta kiállító képviselteti itt magát?
2: Itt nagyon széles a paletta, sokan megtalálhatóak. Vannak, akik ásványkereskedők, akik tényleg rendszertanulag ismerik, honnan származik. Ha egy ilyen gyűjtőtől vagy kereskedőtől vesz valamit az ember, akkor általában kap hozzá egy kis bilétet, amin az van, hogy mi ez az ásvány, gyakran az is, hogy melyik ország még bányájából származik. Tehát ezek a komolynak mondott gyűjtők és kereskedők, de emellett megtalálható rengeteg ékszer készítő, például kézműves ékszerkészítők itt az egyik oldalon, akik ezüsttel, aranyjal foglalkoznak, de vannak olyanok is, akik különböző ásványokból készítenek ékszereket. Akár csiszolva, akár természetes formájába belefoglalják nyakékbe, gyűrűbe, és így tovább. Emellett hát megtalálhatók néhány ilyen kiegészítő termékek is, például mindenféle gyerekeknek játékok és ilyesmik.
1: Éppen néztem azt, hogy ugye azt mondja, hogy ez egy nagyon benfentes dolog, de nem, hogy itt családok vannak, gyerekekkel vannak, tényleg láttam játékot, látom olyan ásványt, ami szerintem neked lehet a kedvenced, ami csak úgy szép. Van olyan ásvány, bakancslistád, amit mondjuk még meg kell szerezni, vagy a te esetedben meglátni és megszeretni egy ásványt?
2: Jellemzően általában meglátok valamit és megtetszük. Ez szokott lenni általában. Most van egy dolog, amire konkrétan vadászok, az egy úgynevezett turmalin kvarc, ami egy átlátszó kvarc kristály, amiben ilyen fekete turmalin szálak vannak, ami egy nagyon érdekes forma.
1: Itt nincsen bent?
2: Párat láttam, még nem döntöttem el, hogy melyik lesz az enyém.
1: No, kedves hallgatók, még egy praktikus információ, bár nem tudjuk a következő bőrze idejét és helyszínt, akit most érdekel az egész, hol nézhet utána, milyen Facebook oldalon vagy Insta oldalon, mi a nevetek, mi alatt kell titeket keresni?
2: Igen, a Facebookon megtalálható az Arcana Mineralis oldal. Ott vannak információk, hogy hol lesz a következő ilyen bőrzénk.
1: Köszönöm szépen a szervezők részéről, Kovács Gergelyt hallottátok, aki szervező is, meg gyűjtő is, és kicsikét akkor belevetjük magunkat, és akkor beszélgetünk egy-két kiállítóval. Köszönöm szépen, Gergely, zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: nincsen. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét. Tehát azt kell mondanom, kedves hallgatók, hogy nem olyan könnyű riportalanyt szerezni itt az ásványok között. A főszervező mondta a mikrofon kívül, hogy hát ő sem szerint, inkább el van a kövével, de találtam egy nagyon kedves fiatalembert, Szabó Nimrod, aki geológus is. Ugye, figyelj, kezdjük úgy, Nimrod, hogy hogyan lesz az ember geológus? Tehát valami nagy, mi az, ami vonz téged ebbe, vagy vonzott annak idején, hogy ezt végezted el?
2: Hát engem alapvetően az őslények vonzottak ebbe a szakmába. A geológia egy nagyon tágkörű tudomány. Ugye leginkább az őslénytan, ásványtan, ami úgymond a hétköznapi emberek számára is egyértelmű, de a geológia körébe tartozik például a kőolajkutatás, a vízkutatás is, vulkanológia, úgyhogy egészen sokrétű tudomány. Igazából a földrajz, illetve fizika, kémia, biológia, ezeknek az egy ilyen együttese gyakorlatilag a geológia.
1: Az együttes szeretete, gondolom, hogy ezt
2: végezted. Igen. Szóval így sok mindenből épül fel, és hát elég sokrétű emiatt a felhasználása is. Nagyon sok helyen, sok mindennek áll a hátterében, anélkül, hogy nem is gondolnánk.
1: Például itt is most olyan gyönyörű asztal mellett állunk, hogy én először vagyok egy ilyen ásvány bőrzén, vagy kiállításon, és ugye én olyan színkavalkát tárul elém, ezek az ásványok, amik itt vannak, tehát az a türkiszkék, a piros, ez mind így fordul elő valahol a világon, a természetben?
2: Igen, az ásványoknak a színét, vagy azok az elemek adják, amelyekből felépül az ásvány, vagy olyan úgymond szennyező elemek, amelyek beleépülnek a kristálynak a rácsába. Néhány elemnek megvan így a jellegzetes színe, szóval például ezeket a kékes, türkizes színeket például a réz szokta adni.
1: Kezdetben veszel egyet, ott például arról beszélünk?
2: Igen.
1: Ez a türkiszkék, vagy milyen kék az?
2: Igen,
1: szóval... De rádióban vagyunk most.
2: Igen, szóval ez a világos kékes türkiszkék, vagy ilyen sekélytenger, ilyen jó
1: azaz.
2: Tengerkék, ezeket a réz szokta adni, de például a rózsaszín árnyalakat mondjuk a mangán, az ilyen nagyon sötét mézöldeket, a króm, szóval így a különböző elemeknek megvan, hogy az adott ionja, az milyen szint képez.
1: Na, már egyetemi szinten vagyunk már, nagyon azt mondjam, egy ilyen kék követ bárki találhat a természetben, vagy ez fel kell bontani, vagy nagyon laikus kérdéseim vannak, Nimrod.
2: Hát eléggé ásványfüggő, ugye vannak nagyon gyakori és nagyon ritka ásványok. Például kék ásványok közül, ami viszonylag gyakori, az az azurit, illetve a malahit. Ezek a, hát egy ilyen sötét mély kék, illetve egy ilyen sötétebb zöld.
1: Ez, ami igazából az ásványok a belsejében van, nem? Lehet látni ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy köveket szétvágva, és akkor ilyen kékes világa van, mert azaz.
2: Igen, szóval ezek leginkább ugye réznek, szintén itt is ugye a kék szint a réz adja, a réznek egy ilyen vizes keverék ásványa. Ezeket leginkább ilyen érces telepeknek a szélén szokták, vagy lehet könnyen megtalálni. Magyarországon is például Recsken lehet találni. Igen, szóval alapvetően ilyen érces telepek közelében.
1: Itt, ami most előttem az asztalon, melyik jött a legmesszebb? Csak úgy nagyjából, van-e olyan, ami mondjuk Dél-Amerikából, vagy még annál is messzebb jött? Vagy ez egy most bonyolult kérdés, hirtelen?
2: Hát elég sok, a föld minden tájáról vannak a mi asztalunknál dolgok, szóval Indiából, Kínából, Oroszországból, Dél-Afrikából, tényleg így a föld minden pontjáról jöttek ásványok.
1: Van olyan ásvány, amit teszem, azt mondjuk csak Indiában és csak Dél-Afrikában található?
2: Van, de ez elég ritka, ugyanis minden ásványnak egy adott geológiai folyamat, vagy egy geológiai folyamat idézi elő ezeknek az ásványoknak a képződését, és általában ezek globális folyamatok, szóval a Föld legtöbb részén előfordulnak. Van egy-kettő olyan ritka ásvány, amit mondjuk a Földön jelenleg csak egy helyről ismernek, de ott akkor vagy valami nagyon különleges dolog történt, vagy szimplán még nem találták meg máshol.
1: Kik a ti vásárlóitok, aki csak szeretne mondjuk, megint egy hülyeséget mondok, a polc tetejére egy gyönyörű szép követ, vagy egy asztal közepére, vagy valaki ezeket tovább dolgozik, teszem azt, egy ékszerész beépíti. De ki a ti vásárlóitok?
2: Hát a mi vásárlóink azok alapvetően, ugye a mi ásványaink azok nem csiszoltak, hanem ahogyan a természetben lehet találni őket, úgy vannak kiállítva, szóval ezek inkább úgymond ilyen kiállítási darabok, viszont volt már több olyan vásárlónk is, akik néhány ilyen természetesebb módon ilyen mondjuk laposabb megjelenésű ásványokat, azokat mondjuk ékszerekbe foglalt. Szóval volt már ilyenre is példa.
1: Köszönöm szépen Imrodnak, aki geológus, és próbált szemmel láthatóan, és sikerült neki közérthető módon, de tényleg komolyan mondom, tehát nem mehetünk a szakzsargonban. Mit kell kívánni? Hát jó ásványkodást. Neked van ilyen bakancs is, tehát hogy hova eljutni valahova a világon, ahol hű valamit én akarok találni?
2: Én legszívesebben Ausztráliába mennék el. Ott rengeteg nagyon különleges ásványt lehet találni, ott Ausztrálián vannak a föld legidősebb kőzetei, és ezért vannak olyan ásványok ott, amelyek csak a földnek a legkorábbi fázisában képződtek, és azokat tényleg így nagyon ritka bárhol máshol megtalálni.
1: Fiatal ember vagy, előtted az élet, szerintem ez meg fog valósulni. Köszönöm szépen, zene, aztán folytatjuk a bőrzéről való jelentkezést. Köszönöm, Imrod. Ugye

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kalandozásunkat itt a ásvány bőrzén tulajdonképpen, de nem csak ásványokkal vannak jelen, itt van az én, hát nem mondom, hogy ismerősöm, de tudok róla, Strohmayer Ádám, aki cizellőr és kísérleti régész, és nagyon-nagyon szép és nemes ékszereket csinál. A hallgatók kedvére a cizellőrt, azt egy picikét magyarázok, pontosan mit jelent, mivel foglalkozik a cizellőr?
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A cizellőr, cizelláda, hogy mi is az a cizellálás? Az ötvösségnek az egyik legősibb és legszebb díszítő eljárása. Sokan keverik a véséssel, annyi a különbség, hogy a cizelláláskor nincsen anyagveszteség, forgács, hanem pusztán az anyag nyújtás, az ömítése révén kalapáccsal és kis különböző végű mintázó felületű vastüskékkel, úgynevezett poncolókkal, megfelelő alátámasztást biztosító anyagon kalapágatva érjük el a kívánt hatást. Ez lehet síkban tartott vésésszerű minta is, de elég sűrűn fordul elő, hogy akár kifejezetten magas plasztikával kiemeljük, kidomborítjuk ezeket a lemezeket, de a cizellőr foglalkozhat azzal is, hogy öntvényeknek a felületét utólagosan átdolgozza, finomítja. Hmm.
1: Ugye a teststílusod az egy nagyon markáns, nagyon felismerhető, igazából egy kicsit a múltba réved, a szónak a nemesebbik értelmében. Melyik az a kor, ahonnan a te ihleted jön, amin ékszereket te magad csinálsz?
2: Az ékszereim döntő többségét olyan honfogláskori régészeti leletek ihlették, amelyeket vagy még korábban régész hallgatóként, vagy később felkért szakértőként volt lehetőségem vizsgálni.
1: Ez akkor ez gazdag, tehát nagy a merítés, tehát nagyon sok laikusan kérdez, nagyon sok minta van, nagyon sok olyan dolog, ami értéket teremt, megőrzendő, tovább kell vinni a mai emberének.
2: Így van, tárgyi szinten is elég nagy a merítés, tehát soha elmondhatom, hogy több száz honfogláskori régészeti leletet fogtam a kezembe, köztük a legjelentősebb vezéri, egyes kutatók szerint egyes tárgyak régész, hogy akár fejedelmi szabjákat, tarsolylemezeket, hajfonatkorongokat, övveredíszeket, lószerszemdíszeket, ezek közül egyet hadd emeljek ki, ez a geszterédi honfogláskori aranyszerelékes szabja. Erről azért szerettem volna külön szót ejteni, mert néhány kiváló alkotótársammal nekem adatott meg annak a lehetősége, hogy ezt a szabját ráadásul saját kutatási eredmények alapján ténylegesen aranyveretekkel újraalkothassuk. Ez egy 4,5 éves projekt volt, 2023. május 18-ától 3 hónapon át a Magyar Nemzeti Múzeumban külön teremben volt látható, és az itt látható ékszereim egy részét kifejezetten ennek a szabjának a motivumai ihlették.
1: Úgy dolgoztam, hogy melletted volt az igazi, hát akkor majdnem 1000 éves, vagy hány éves szabja?
2: Nem, hogy majdnem több is, mint 1000 év, nagyságrendileg 1100 évvel ezelőtti, tehát a készítés közben folyamatosan nem lehetett a kezemben, de többször kézből vizsgáltam, lehetőséget kaptunk arra, hogy kutatási célból negatívat vegyünk róla, tehát arról készült másolat, az viszont végig a kezembe volt, tehát láttam a domborítási mélységeket, vonalvezetési sajátosságokat, illetve amire különösen büszke vagyok, hogy a szabjának van jó néhány olyan töredéke, amelynek az egykori funkcióját nekem sikerült megfejteni, és ezt egy 3 régész professzorból álló bizottság előtt a Nemzeti Múzeumban védtem meg, és amikor mondták, hogy kellően megalapozottnak látják ezeket a kutatási eredményeket, akkor kaptam meg azt a 330 g 18 karátos aranyat, amelyből végül 150, nagyságrendileg 150 g került fel a szabjára.
1: Ez egy érezhetően jogos büszkeséggel beszélsz erről, hiszen te kaptad a lehetőséget. A te módszered, a te munkaeszközeid mennyivel voltak mások, mint annak a mesteré, aki mondjuk 1100 éve csinálta ugyanezt?
2: Hát pontos választ akkor tudnék adni, hogyha kapnék egy időgépet, és visszamennék, és megnézhetném. Viszont azt mondom, hogy lényegében tehát a cizellálás olyan szempontból, hogy egy megfelelő alátámasztást biztosító anyagon, adott végződésű vastüskékkel, adott súlyú kalapáccsal, addig kalapálja az ember, amíg olyan nyomot nem hagy. Tehát minthogy azokat a konkrét szerszámokat nem ismerjük, amivel ők dolgoztak, ki kellett kísérletezni, hogy melyek azok a végződések, milyen mintázó felületek kellenek, amelyek hasonló nyomot, hasonló domborítási mélységet hagynak, hasonló karaktert adnak a tárgynak. Tehát csiszoláshoz használtunk modern eljárást, forrasztáshoz is, de az alapvető technológiai sajátosságok, amelyek meghatározzák a tárgy karakterét, azok gyakorlatilag érdemben megegyeznek az egykorival.
1: Az hiszem rád igaz ez a mondás, és akkor ezzel fejezik be, és Csomály Rádám, aki a szakmájának, a hivatásának a szerelmese. Mert ahogy beszélsz, már érződik az, hogy te helyeden vagy a világban, és hát el is ismerik, hogy látom, egy Tulipán innovációs díj van 2026-ban, úgyhogy kedves hallgatók, Csomály Rádám, rá kell keresni, meg kell nézni, és hát igazából akkor képet kaptok, hogy ki is ő, micsoda ő. Köszönöm szépen. Anna.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a barangolásunkat a Gödöli Ásványból. Ilyen Csernocki László van mellettem, akivel beszélgettem így felvét előtt, hogy több mint 40 éve foglalkozik már ásványokkal. László, mennyire könnyű alapanyag az ásvány, hogy ugye ékszer legyen. Az igaz, hogy mondjuk, ha ide lépek az asztalodhoz, akkor azt elmondható, hogy nincs két egyforma ékszer, mert az ásvány mindenhol más. Ez igaz?
2: Nem igaz, mert az ásványt meg lehet munkálni, akár kézi csiszolással néhány azonos formára, a gépi sorozatgyártásban meg több ezer darabos azonos formát tudják gyártani.
1: Hát én a mintáról beszélek.
2: A minta az, hogy a szerkezete az kicsit eltérő lehet, de vannak olyan ásványok, amik egységesen egyneműek több kilónyi mennyiség esetén is. Tehát ilyen esetben lehet válogatni, hogy miből készítünk sorozatgyártást, miből egyedi terméket.
1: Ugorjunk vissza akkor 1983-ban. Mi történt akkor, hogy elkezdtél ásványokkal és ásvány ékszerekkel foglalkozni?
2: Egyszerűen az történt, hogy megismertem három magyar szakkönyvet, a drága kövekről szóló búvár zsebkönyveket, a Tasnádi Kubacskának a színes ásványvilágot és a Láthatatlan bánya című könyveket. Elolvastam, felragyogott a szemem, hogy ezek gyönyörű dolgok a természetből, amúgy szerettem a természetet továbbra is, és elkezdtem gondolkodni, hogy hol lehet ezeket Magyarországon gyűjteni. Ekkor még gimnazista voltam, de földrajz és biológia érdeklődésem miatt mentem főiskolára, Nyíregyházára, ahol élőben mentünk terepgyakorlatra ásvány, kőzet és a biológiához csatlakozó gyűjtemények létrehozására, és ekkor tanultam meg, vagy ismertem meg azokat a lelőhelyeket, bányákat és egyéb feltárásokat, ahol magyarországi ásványokat lehetett gyűjteni. Személyesen, csákánnyal, kalapáccsal, vésővel. Ezt adott addig, amíg Magyarországon a lehetséges bányahelyeket bezárták, Gyöngyös-Oroszi Recs Kruda bánya, vagy a feltárásokat nemzeti vagy természetvédelmi területekké tudták zárni, tehát gyűjthetetlen lehetőségek voltak, és én belefáradtam abba, hogy akkor még nagyon szépen látható tenyéri darabokat gyűjtöttem, és utána elindultunk a mikroméretű felé, tehát a nagyítóval élvezhető ásványok világába, az nem az én világom volt. Akkor hagytam abba a gyűjtést.
1: És most honnan lehet venni ásvány alapanyagot? Bőrzékről? Például egy ilyenről?
2: Magyarországon is lehet kapni még magyarországi nyers ásványokat, amiből lehet dolgozni, de ezeket én is korábban már gyűjtöttem, vagy ismertem. A külföldi piac az nagyon gyorsan kinyílt, ahogy Magyarország az unió tagjává vált, tehát a német, az olasz, a francia kereskedők által, vagy az ausztrál, argentin és többi országok képviselői által behozott, Európában behozott nyersanyagot már meg lehetett vásárolni horribilis összegeken, viszont aki fejlődni akart az ásványvilág feldolgozásában, az ráfanyolott arra, hogy vegyen drágább nyersanyagot, amiből dolgozott. Vagy volt, amikor a német kereskedőktől közvetve vettem meg azt, amit Kínában gyártottak, és egy idő után rátaláltam a kínai gyártóforrásokra, és majd később onnan vásároltam. De ez nem azt jelentett, hogy haragudnak rám a német kereskedők, jó viszonyban vagyunk egymással, és örülnek neki, hogy saját lábra álltam.
1: Na egyet vegyünk már ki, csak úgy találom, hogy kiveszek, mondjuk ezt megfogjuk így.
2: Megfogjuk, igen.
1: Így. Ebben van egy, mi a te munkád ebben? Van egy kőbe van foglalva. Mit kell erről tudni? Ugye ez egy turmalin.
2: Igen, ez egy vörös turmalin, a lelőhelye szerint Madagaszkárról származik, a csiszolását több, mint valószínű Madagaszkáron követték el. A foglalatot, tehát az ezüstöt már Kínában gyártották hozzá. Tehát a nyersanyagpiac erősen eltolódott kínai felvásárlás területére. A kínaiak a világ számos bányájának a termését, feldolgozatlan termését megvásárolták, vagy magát a bányát is felvásárolták. Ennek oka az, hogy nagyon régen, az 50-es évektől kezdve a német csiszoló üzemek kitelepültek Kínába. A 80-as évek végére alig-alig maradt ekte német feldolgozóüzem az európai szociális és egészségügyi problémák miatt. Fizessen többet, aki dolgozni akar úgynevezett veszélyes ásványokkal. Ezért a termelés kiment Kínába, komoly ipari berendezésekkel dolgoznak, nagyon nagy létszámú munkáshaddal, viszont ha nincs nyersanyag, akkor el kell őket bocsátani. Ezért van az, hogy ők mindenféle nyersanyagot felvásárolnak, olcsó, drágát, nagyon-nagyon drágát, és mindenki dolgozik. a termelés mennyiségét már nem tudják eladni, akkora mennyiségről van szó, tehát az európai, az amerikai, a dél-afrikai kereskedők mindegyike Kínába jár a nyersanyagért, a feldolgozott vagy félkész termékekért. Ezért van az, hogy nekem is inkább Kínába kellett mennem, onnan meg tudtam vásárolni, erősen válogatva, nagyon gyenge, a közepes vagy az extra jó minőségű anyagokat, és ezért van az, hogy például ez a turmalin medál egy viszonylag elfogadható, közepes minőségű ékszerként került a kezembe, mert nekem is válogatnék, hogy mi az, amit a vevő itthon meg tud vásárolni.
1: Aha, no, nem befejezzük, csak abba hagyjuk a beszélgetést, mert hát nyilván még rengeteg lehet beszélni. Ha nem itt, akkor hol lehet veletek találkozni röviden?
2: Magyarországon webáruházzal működünk, tehát az egész országba tudunk szállítani, Ametiszt ásványbolt néven működünk, vagy személyesen Szolnokon a kis Ametiszt ásványboltokba tudunk kiszolgálni.
1: Hát kedves aggatok, keresétek, ha szépet szeretnénk látni, és hát ha kérdezni valamit, akkor Laci szívesen beszél. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm szépen!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen. Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen. Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen. Nordart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Reklám hangzott el.
8: Megvan az új legfőbb ügyészjelölt. Eljárást indított a GVH a déli körvasút beruházás ügyében. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a felleviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR előírásait. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos idő lesz, gomoly felhőkkel, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Délután.
9: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel. Hétfő délután kell a plusz energia, abszolút hozom ezt. Már is ennek az óra sztárjai, az ő segítségükkel szórakozunk. Jön Nelly Furtado három slágere, itt lesz majd hárommal Szigala. Aztán majd utazunk egy picit, jól esik talán így nyárutóban, meg kora ősszel megjárni a nagyvilágot. Jön majd Párizs, London, itt lesz New York, Bécs, illetőleg majd hazai vizeken a Balaton és Budapest, természetesen könnyű zenei előadóknak köszönhetően, és aztán majd Miley Cyrus és a New Level Empire is érkezik 3-3 slágerrel. Ez a szűk keresztmetszet, mindjárt mondom a részleteket. John Legend indít, már is szól a Love Me Now. Jó szórakozás nekünk mára is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, remélem mindenkinek jól telt a hétvége, jó kis eső volt, szükségünk volt rá, most egyébként jó ideig nem lesz majd csapadék, és marad ez a hajnali hűvösség utáni, nagyjából ilyen 20 fok körüli hőmérséklet napközben. Közben nézem SMS számunkat, 0677 1986, aki szeretne írat nekünk, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, Viberre is be van kötve, úgyhogy én nézem a falat egészen délután 5-ig. Közben az óra sztárjaival múlhatjuk az időt, aki hallgat minket, az pontosan tudja, hogy ez annyit tesz, hogy egy előadó 3 dallal érkezik. Hát Nelly Furtadot nagyon szeretjük mi magyarok főleg, de különben az egész világ. Hát az ő risingja ugye 2000-es évek elején volt, és mintha csak tegnap lett volna, pont most számoltam, utána tényleg idén lesz 43 esztendős a hölgy. Hát annak idején, abban a korban ő tényleg egy szépségidol volt, egy félvér lányt képzeljetek el, ha esetleg nem tudjátok, hogy kiről van szó. Portugál vér csörged ez az ereiben, és egyébként folyékonyan is beszél portugálul. Kanadában különben nem csak pop előadó volt, hanem több filmben meg sorozatban is feltűnt. Egy ideje nem nagyon hallunk róla. Nyilvánvalóan, amikor ilyenkor tudom, hogy ki az órasztárja, akkor felkészülök belőle. Hát a legutolsó megnyilvánulása talán a 2016-os év volt, amikor február 14-én azt olvastam, hogy ő énekelt el a kanadai nemzeti himnuszt az akkori NBA All-Star játékon Torontóban. Aztán ugyanebben a hónapban kezdett információkat szivárogtatni arról, hogy új albuma lesz, ami állítólag el is készült. Egy július 18-ai, még mindig 2016-ban járunk, interjújában árult el, hogy kész van az új korong, összesen 16 dalt vett fel, amelyből az album 12-t tartalmaz majd, köztük a Phoenix címűt. Az új számai között pedig ott volt a Behind Your Back, amit először a Spotify-on csepegtetett. Úgyhogy ha azt gondolnánk, hogy ő feladta, egyáltalán nem adta fel, igaz, hogy ennek már 5 éve, de rendesen még hisz a pop karrierjében. Különben elég sokat elvesz a magánéletének agyusztálása is, bár a gyerekével most már azért sok dolog nincsen, hiszen nagyon durva, hogy nem csak mi öregszünk, hanem Nelly Furtado is, viszonylag korán szült, 2003-ban adott életet Nevis Chattannak, és az édesapjával együtt is éltek 2001-2005 között. Ő egyébként egy zeneszerző volt, hát most 18 éves lett a gyermek. Azt mondta egyébként 2017 nyarán Nelly a házasságáról, illetőleg a gyerekéről, hogy az életem nagyon pörgős volt 20 éves koromtól kezdve, aláírtam az első lemezszerződésemet, onnantól kezdve pedig a munka és a magánélet közötti folyamatos zsonglőrködés foglalt le. Fiatalon lettem anya, 25 éves voltam, majd hosszú távú üzleti kapcsolatba kerültem a menedzseremmel, aki olyan volt számomra, mint egy apa figura. Pár évvel ezelőtt jöttem rá, hogy meg kell válnunk egymástól, és amikor ez megtörtént, számot vetettem az életemmel, és rájöttem, hogy egyszerűsítenem kell. Nem hagytam abba a zenélést, de a zsonglőrködést igen. Emlékszem, hogy épp úton voltam a lányommal, és rájöttem, hogy nem akarom turnézás közben felnevelni. Nehéz volt, mert sok embernek nemet kellett mondani, de a legfontosabb az embernek saját maga és a családja. Hú. Milyen jól mondta Nelly Furtado, ez állandóan nálunk is a baráti körben téma, hogy ugye mi az az arany középút, és akkor mennyit kell adni a gyereknek, mehet ez egyáltalán a munkarovására, de nyilvánvalóan a munkából pénz van, abból pedig a gyereknek is pénz van, szóval nagyon nehéz, és szerintem ezzel nem csak a sztárok, mint Nelly Furtado, hanem egy átlagos háziasszony édesanyja is folyamatosan, ahogy Nelly mondta, zsonglőrködik, de hát könnyebb a dolog, hogy ezt megteheti, Nelly megtehette, mert hogy olyan nagy slágereket tudhat magáénak, amiért egyébként még 22 évesen Grammy-díjat is kapott. Ez a Turn of the Light-ért ment egyébként, ezzel indulunk, aztán jön majd az I'm Like a Bird, de amivel indulunk, az a Say It Right. Ez is óriási siker lett Timberlanddel közös felvételen Nelly Furtadónak. Az ő hármasa érkezik most a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Szépen elindítottuk a hétfőt, nekem már mindig a kedvesebbik része maradt, hiszen délutánra már olajozottan beindulnak a dolgok. Jövő héten hosszú hétvégénk lesz, azért van miről beszélni, meg van mit várni, hiszen október 23-a péntekre esik, így péntek, szombat, vasárnap majd pihenő lesz. Hát, hogy akkor milyen idő lesz, azt még nem szeretném így jóslatokba nyomni, hiszen még tulajdonképpen a következő napokat is alig látjuk, viszont a napsütés az lesz, 16-15 fok lesz a maximum, és hajnalban ilyen 6-7 fokkal indítjuk majd a napot. Közben nézem SMS falunkat, 0674098-at, ide jöhetnek az üzenetek. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is reflektorfényben Sigala,
1: aki 1992-ben született Londonban, miközben az angol sztár DJ gyerekkorában még Freddie Mercury vagy éppen Stevie Wonder dalokat szongorázott, csak néhány éve fordult az elektronikus zene irányába. A világ top 100-as listájáról egyébként éppen, hogy csak lecsúszott, világsztárok látják el remix munkával. Azóta, hogy Sigala berobbant 2015-ben az Easy Love című dalával, megállíthatatlanul tör előre. Az eredeti nevén Bruce Fielder a legnagyobb sztárokkal dolgozott az elmúlt években, többek között John Newman, Craig David, Ella Irae és Paloma Faith is a partnerei között voltak. 6 top 10-es dalt is a magáénak tudhat az angol slágerlistákon, többek között az első nagy sikerét is, az Easy Love-ot. Ő is a klasszikus zene irányzatokban bontogatta szárnyait még 8 évesen, akkor iratták be a szülei zongorára és szolfrézsre, aztán elhagyva, de a zeneiséget megtartva szintén muzikálisan folytatta tanulmányait. Gyerekkorában Freddie Mercury és Prince voltak rá óriási hatással. Örök kérdés, hogy a klasszikus értelemben vett frontember sztárokhoz képest ők valóban akkora fellépőke, mint mondjuk Freddie Mercury vagy Mick Jagger, de jelen pillanatban egyébként úgy tűnik, hogy igen. Ezeket a producereket a zenevilág nagy matematikusainak nevezik, akik sebészi pontossággal raknak össze egy alapot, majd kérnek fel nagy énekeseket, hogy énekeljenek rá. Mint Sigala elmondta, ez a legtöbb esetben úgy néz ki, hogy az aktuális sztár saját stúdiójában felveszi a vokált és elküldi neki. A mai világban minden olyan gyorsan történik, hogy így a legkönnyebb is talán egy szám akár pár óra alatt is megszületett, mesélte a DJ. Érdekes, hogy azokon a fesztiválokon, ahol a DJ-k fellépnek, nyilván az énekesek nem, és ne tévesszen meg minket, a tánc általában pusztán annyiról van szó, hogy a DJ kilép a repülőgépből, a sok fellépés miatt általában azt sem tudja, hol van, feláll a pultba, lenyomja a pendrive-ról a sót, és a pénzét felmarkolva tovább is áll. David Gettát többször is meggyanúsították, hogy nem is ő lép fel a különböző helyszíneken, hanem alter egókat alkalmaz. Ezt a francia DJ határozottan cáfolta, na de vissza Sigalához. Saját bevallása szerint jól viseli a világban a holland és francia DJ uralmat, még akkor is emiatt lecsúszott a legjobb 100 DJ listájáról. Egyszer egy igazán kellemetlen helyzetbe is keveredett, amikor szokása szerint lement koncert közben a rajongókhoz, hogy azok fotót készíthessenek vele. Igen ám, de egy alkalommal egy elég erős testes ittas hölgy azt gondolta, hogy messzebbre mehet, és a nyakánál fogva próbálta lehúzni Sigalát. Szerencsére habékony dogányú DJ nem is, de a biztonsági őrök meg tudták védeni testi épségét. Meghan Trainorral, French Montanával és Ella Irae-val érkezik elsőként tőle a Just Got Paid, ami szintén úgy készült, hogy szépen otthon mindenki elénekelte a részét, Sigala pedig az otthoni stúdiójában összedolgozta olyannyira, hogy mindez a listák 11. helyére röpítette.
0: Aztán jön majd a Came Here for Love, és a végére a Sigala 3-asban a Give Me Your Love az életöröm zenék között, úgyhogy jó kis klub hangulatban tengődünk, így hétfő délután sose legyen rosszabb dolgunk a reflektorfényben, tehát Sigala, indulunk a Just Got Paid-el.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en egy pici hétvége utó érkezik, ilyenkor még azért jól esik emlékezni arra, hogy mi minden történt a hétvégén, főleg, hogyha jó volt az. A szombati napot énekli meg mindjárt a 21 Pilots, a programajánlatok után velük indul el egy megállás nélküli zenei blokk, egészen délután 3-ig.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdok túrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen meg közelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki-hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdőgazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, hogy milyen időjárás tartogat a jövő megezáért, az kiderül a friss információk végén, és aztán indul majd egy újabb óra. Az a jó, hogy a gondolat szabad erejével szinte ingyenesen tehetünk meg bármit, főleg a zenék segítségével, úgyhogy arra gondoltam, hogy utazzunk egy jót, miért ne? Hétfő délutáni jó program. A zenékkel majd kikötünk Párizsban, Londonban, megyünk New Yorkba, itt lesz majd Bécs, a hazai Balaton, és egy picit maradunk a fővárosban is, hogy kiknek a segítségével, az majd a következő órában árulom el, ami már is indul a Fallout Boy-jal.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
8: Halló? Én? Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
7: Aurabay.hu.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
10: Visszakapják kisebbségi nyelvhasználati jogukat a kárpátaljai magyarok. A Városligetet választották Európa legjobb nagyvárosi parkjának. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Nagy szabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programot jelentett be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jóllétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést.
0: Időjárás.
10: Északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos gumoly felhős idő várható, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Manna délután.
12: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, az én nevem István Dániel. Egy jó kis utazást terveztem erre az órára a sztárok segítségével, szerencsére a gondolat szabad erejével tulajdonképpen bárhová mehetünk. Főleg, hogy olyan segítségünk van, mint a Chainsmokers, a Bermuda Együttes, Alicia Keys, Falco, a Bagoshi Brothers Company és George Ezra. Velük járjuk majd be az egész világot, megyünk New Yorkba, Párizsba, Londonba is többek között. A Fallout Boy-ja egyelőre Uma Thurman érkezik hozzánk. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Ha már is autóban, akkor a 0677098-at várom a közlekedési információkat. Mi a helyzet a fővárosban, a kifelé vezető utakon? A Manna FM hallgatói mindig többet látnak, tudnak ezeket az infókat. Várom, hogy aztán továbbadassam a többieknek. Miközben egyébként mi is utazunk, hát szerencsére a könnyű zenei előadókat is megihlették a különböző városok, úgyhogy majd velük együtt állomásozunk többek között Párizsban, Londonban, de megyünk majd New Yorkba, Alicia Keys-zel is. Ez még csak az első kör, majd a következőben már a hazai vizeken is evezünk, miközben Bécset is megjárjuk Falkóval, de egyelőre a Chainsmokers viszel minket Párizsba. Hát nem tudom, hogy ki járt már abban a városban, szerencsére én már igen. Tetszett egyébként, egy picit olyan más hangulatú, mint számítottam rá. Egyébként felkészítettek abszolút, hogy a párizsiak nem túl barátságosak, abszolút nem hajlandóak más nyelveken beszélni. Hát ez picit így is volt egyébként, de azért tapasztaltam jó dolgokat, és hát maga az egész város olyan, mint a tényleg egy virtuális képeslapot lapozgatna az ember. És emlékszem, hogy novemberben voltam, hát annyira jó időnk volt, hogy szinte rövidújúban lehetett végigmenni az egész városon. A Chainsmokers hozzá lesz az állomást Párizs, hát ők ugye egy amerikai producer duó, 2014-ben figyelettünk fel rájuk először, amikor a Selfie című dalokkal berobbantak az éterbe, és utána ezt a sikert többször is megismételték, szinte évente nyertek különböző díjakat, például a Don't Let Me Down című dalú Grammy díjat nyert dance kategóriában, az American Music Awards-on a Closer-t jutalmazták, a Memories Do Not Open albumuk 2017 áprilisában jelent meg, hozva például a Sick Boy című dalt, ami szintén egyébként óriási sikerrel ment, és azt is díjazták, úgyhogy egy meglehetősen sikeres EDM duóról van szó. Aztán majd a Bermuda érkezik a hazai vizekről, ők egyébként Londonba visznek el minket, hát tulajdonképpen 2012-ben bukkantak fel a Monte Carlo című dalukkal, amit egyébként számtalan országos rádió játszott, és az is a Slágerkult élére vitte őket, aztán utána abszolút bevált fesztiválzenekarrá váltak, és a mai napig egyébként aktívak, tele van a naptár egy-egy nyári fesztivál időre, most már igen komoly rajongótáborral bír a Bermuda együttes, jön majd tőlük a London, és aztán majd New Yorkba megyünk, az Empire State of Mind érkezik el is a Keys-zel, ami egyébként nagyon sok amerikai filmben hozta el már a New York-i életérzést, például a Sex and the City nagy film is ezzel a bizonyos dallal indult, legalábbis a második rész. Alicia Keys is egyébként egy igen termékeny előadó, Grammy-díjas amerikai R&B szólénekes és dalszerző, Manhattan Harlem város részében született, úgyhogy stílszerű volt, hogy ezt a dalt ő énekelje el. Szülei egyébként elég hamar elváltak, úgyhogy anyukája nevelte fel, és 7 évesen már zongoraórákra is beíratta a kis hölgyet, olyan szerzők műveit tanulatta meg, mint Mozart, Beethoven, illetve a kedvence Chopin. Művész nevét különben 16 éves korában választotta ki. Eredetileg Wilde lett volna, de menedzsmentje javasolta neki a Keys nevet. Alicia úgy érezte, hogy ez az a vezetéknév, ami leginkább illik hozzá. 3 év alatt aztán elvégezte a Manhattani Professional Performing Arts School középiskolát, ahonnan fel is vették a Columbia Egyetemre, viszont ezt 4 héttel később a felvétel után otthagyta, hogy aztán beindíthassa a zenei karrierjét. Szerintem jól döntött, már is érkezik tőle az Empire State of Mind, nagyon bírom ezt a dalt, de egyelőre Párizs, London és aztán majd New York, a következő körben pedig Bécs, Balaton és Budapest, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM-en utazunk, úgyhogy egy forintunkban nem kerül, csak a fantázia meg a jó zenék kellenek hozzá. A 0677-986-on mindig ott van a félszemem, úgyhogy ha valaki esetleg járt valahol az utazás égisze alatt a hétvégén is megosztaná az emlékeit, élményeit, azt is várom, meg ugye a közlekedési információkat. Elég össze-vissza lesz az időjárás. Jó, kaptunk egyébként a fővárosban bőven esőt, szinte egy hónapnyi csapadék mennyiség esett le, jól is esett nekünk is szerintem, meg a természetnek is, hát kivéve nekem, aki ugye szombat este elsőben baktattam az, de még így is jó volt egyébként. Olyan jó volt, hogy ki lehetett nyitni az ablakot, még nem volt olyan jó hideg, és egészen elszoktunk már ettől a hangtól, amikor így kopácsolnak az első cseppek, miközben egyébként mi bent ülünk a kanapén. Hát ilyenre nagyon nem lehet számítani a következő napokban, egyébként ezen kívül minden lehet. Napsütés, gomoly felhőzet az egész héten, és ez a napközbeni 16 fokos maximum. Hát nagyjából Bécsben egyébként ugyanez a helyzet, ott mindig egy picit hűvösebb van, hiszen közelebb vannak ugye az Alpokhoz. Azért emlegetem Bécset, mert Falkó visz oda mindjárt minket, jön a Vienna Calling, aztán majd itt lesz a Balaton és Budapest is újabb desztinációként, hiszen zeneivel utazós óránk van. Hát Falkó ugye a 80-as évek nagy-nagy sztárja volt, kevés osztrák előadó tudhatott magának be olyan sikereket, mint ő, még Angliában is meg tudta járni a különböző dalaival a slágerlistákat, ilyen volt a Der Kommissar, vagy a Rock Me Amadeus, illetőleg az a Vienna Calling, amit én már bekészítettem. Hát zenei tehetségére már korán fény derült, azt olvastam, hogy 4. születésnapjára kapott egy zongorát ajándékba, és 5 éves korában pedig már meg is állapították, hogy abszolút hallással rendelkezik. Aztán szépen professzionálisan is képezte magát, jazz tanszakon végzett, és aztán bejárta az egész világot. Nálunk Magyarországon óriási sikereket ért el. Az Amadeus című film tette világhírűvé egyébként, ami Oscar-díjat is kapott. Hát sajnos nagyon korán hunyt el, néhány nappal 41. születésnapja előtt autóbalesetben szerzett fejsérüléseibe halt bele Puerto Plata üdülőhelyen a Dominikai Köztársaságban. Utána majd Bécset követően már egy hazai csapat érkezik, a Bagosi Brothers Company, akik szintén óriási népszerűségnek örvendenek, mind a fiatalok, mind pedig az idősek körében. Néhány éve készítettek egy elég komoly felmérést, fiatalokat kérdeztek, tényleg ilyen 18 éves körüli korosztályt, hogy melyik az az együttes, ami a leginkább a szívükhöz közel áll, és torony magasan egyébként a Bagosi jött ki nyertesként. Ők 2013-ban alakultak, hát játszanak indie-rockot, alternatív rockot és folk rockot is, Erdélyből indultak el, és aztán a hazai rádiók elkezdték játszani a slágereiket, és végül itt Magyarországon érték el a nagy sikereiket. Mindjárt jön a Balaton, és aztán majd maradunk egy picit Budapesten George Ezra segítségével, aki abszolút angol, az angliai Hertfordban nőtt fel, és aztán Bristolban tanult. Érdekes módon ezt a Budapestet úgy írta meg, hogy fogalma nem volt a városról. Azt tudta egyébként, hogy Magyarország fővárosa, de járni még nem járt itt, amikor stúdióban elénekelte a Budapestről szóló, hát leginkább fantáziáit. A barátai jártak nagyon sokat Magyarországon, és itt a fővárosban is meséltek erről a bizonyos helyről, és annyira tetszett maga a név neki, meg az hallottak, hogy azt gondolta, hogy ír erről egy bizonyos dalt. Hát azóta már többször meginvitáltuk a fővárosban, és természetesen bejárta már a Sziget Fesztivált is. Úgyhogy már is érkezik a Budapest, de egyelőre a Vienna Calling, és aztán majd a Balaton utazunk. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mire Tori Kelly érkezik hozzánk. Nagyon bírom az énekesnőt, lehet, hogy azért is rezonálunk egymásra, mert ugyanazon a napon született, mint én, csak azért ő fiatalabb, 92-es születésű, már 14 éves kora óta töltött fel egyébként videókat a különböző oldalakra, leginkább a YouTube-ra, és aztán így fedezték fel, így vált igazán sikeres előadóvá, és adott a világnak olyan fantasztikus lágereket, mint amivel indul már is egy újabb zenei blokk. Ez lesz a Don't You Worry About a Thing.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A több mint 200 éve létező Vörös Marti térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hild Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörös Marti térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki- és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hild János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve 2 évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt az óra sztárjaival. Miley Cyrus érkezik, aki nagyon régóta tolja, ugye kislánykora óta ismeretjük őt, akkor még sorozat színészként tűnt fel Hannah Montana szerepében, és egészen a tavalyi évig kellett várni az első Grammy-re, akkor kapta meg azt a Flowers-ét. Az ő hármasában majd azt a dalt is hozom, és aztán majd egy hazai formáció érkezik szintén három dallal, ők lesznek a New Level Empire. Ennyiről a Carly Rae Jepsennel és a legnagyobb slágerével indulunk. Jön a Call Me Maybe.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
8: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Két amerikai tudós kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadiipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbe vételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését.
1: Időjárás.
8: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután. Már is indul az újabb óra, jótat hazafelé az a program, hogy jó munkát együtt dolgozunk, mindenhez passzolnak majd az életöröm zenék. Már is az óra sztárjai érkeznek reflektorfényben Miley Cyrus-nál, majd elsőként, és aztán őt követi a New Level Empire. Ugye az óra sztárjai mindig 3-3 slágerrel érkeznek, miközben azért mesélek róluk. Miley Cyrusról lesz mit, hiszen kiskora óta végig követhetjük az ő evolúcióját, fejlődés történetét. Majd jön például a hármosa Irén az a dal, amivel az egész világ tudomására adta, hogy ő bizony már nem Hannah Montana, hanem abszolút egy felnőtt, abszolút ivarérett nő, jön majd a Wrecking Ball, és aztán majd itt lesz a New Level Empire 3-asa is. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98 mandat Manna FM életörem zenékkel. Szerintem szépen elindult a hét. Még ez a hét fullos egyébként, tehát 5 napot kell dolgozni, és aztán jövő hétvégén, október 23-a lesz, ugye az 56-os szabadságharc és forradalom ünnepe, az pénteken munkaszüneti napot jelent, úgyhogy 3 nap majd pihi lesz, pénteken minden zárva, de hát szombat, vasárnap szokás szerint minden nyitva. Hát ezt még úgyis átvesszük néhányszor, csak mondom, hogy egyébként, ha kell így plusz energia hétkezdésnél, akkor ez például adhat. A 0-77-98-6-os SMS és Viber szám is aktív, én nézem, úgyhogy ha valaki autóban figyeli a kedvenc rádióját, és lát valami izgalmasat, ami a többieknek is hasznos info lehet, küldje el nekem. Az óra sztárjaival szórakozunk, már is 3 dal érkezik, Miley Cyrus-tal, itt lesz majd a Wrecking Ball, vagy a Grammy-díjas Flowers. Hát az ő karrierének kezdete ugye még kislánykorára tehető a Hannah Montana korszakkal. Én emlékszem, még egy olyan kb. 10 éve mentem a különböző hipermarketekben, és az iskola kezdésnél a kislányoknak kínált táskák, tolltartók, tényleg ilyen különböző accessoárok mindegyikén Hannah Montana volt. Hát így indult, igen, Miley Cyrus karrierje, aztán végülis napjaink egyik legsokszínűbb énekesnője lett, meg is tett mindent annak érdekében, hogy levetkőzze a Hannah Montana korszakot, amikor ugye jött a Wrecking Ball, ez a bizonyos épületek bontásához láncon függő nagy kődarab, akkor azon ugrált ilyen fedetlen testtel, és akkor ott teljes mértékben a világ tudtára adta, hogy ő már nem az a szőke kis tini lány, aki ugye eljár éjszaka koncertezni. És azóta egyébként a popvilágban abszolút az eredményei őt igazolják, 6 albumot, számos filmet, sorozatot és turnét tudhat maga mögött, 7. lemeze pedig nemrégiben jelent meg. És hoztam egy csomó érdekességet, amit szerintem nem is tudtatok a kicsi Hannah Montanáról, amit valószínűleg gyűlölne, hogyha egyáltalán így említem. Például szívritmus zavarral született, nyugalmi állapotban is normálisan van gyorsabban vert a szíve. A Mice to Go című könyvében írt a diagnózisról, amiben egyébként bevallotta, hogy bár nem életveszélyes az állapota, és nem is okoz neki fájdalmat, igencsak zavaró tud lenni, főként a fellépések során. És ha már betegség, hát azt tudjuk, hogy ő eléggé benne volt a jóban, gondolok itt a különböző tiltott eszközökre, meg az alkoholra is, és elmondták neki az orvosok, hogy Miley, ha ezt így folytatod, akkor effektíven nem lesz hangod, úgyhogy megrázta magát, azt mondta, hogy végülis ő ebből él, ez a fő profilja, és elment egy hangszálműtétre, mert addigra már odáig jutott ez a bizonyos hatás, hogy meg kellett műteni a hangszálait, 4 hétig képtelen volt beszélni, és tulajdonképpen végleg letette a különböző káros szokásait. A családja egyébként korán sem mondható kicsinek, van 2 tesója, egy féltestvére és 2 mostoha testvére is. Miley keresztanyja egyébként az ikonikus country legenda Dolly Parton, úgyhogy nem kis nevű családba született. A 2 sztár 2017-ben, már hogy Dolly Parton és Miley Cyrus egy közös dalt is kiadott Rainbow Land címmel, ami a Younger Now lemezen kapott helyet. Aztán 2001-ben 9 évesen láthattuk először a képernyőn bármi meglepő, nem is a Hannah Montanában, hanem a Doki című sorozatban, ahol édesapja Billy Ray Cyrus volt a főszereplő. A legelső rész után még 2 epizódban tűnt fel, testvére Noah pedig 6 epizódban szerepelt, de végül ő annyira nem futott be. Egyébként Miley teljesen oda van a tetkókért, az pedig abból is látszik, hogy nem kevesebb, mint 36 minta díszeleg a testén. A Nothing Breaks Like a Heartban pedig a volán mögül énekel, ennek ellenére baromi rossz vezető. Liam Hemsworth soha nem engedte például a volán mögé exe. Elmondta egyébként Miley, hogy tényleg borzasztóan vezet, és erre Liam mindig emlékeztette. Már is ő is 3 dallal érkezik. Jön a Wrecking Ball, a Flowers, és aztán majd Mark Ronsonnal közösen a Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus 3-asában most a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en az óra sztárjai muzsikálnak. Miley Cyrus mindjárt egyébként egy hazai csapat követi, jön majd a New Level Empire. Egyébként nagyjából be lehet készülni egyfajta időjárásra, réteges öltözés, kiskabát már abszolút reggeli induláshoz főleg. Ma még egyébként acélos volt a hajnal a 10 fokkal, azért ez 6-7 fokra csökken majd a reggeli hőmérsékleti értékeket illetendő, és aztán majd ilyen 16-15 fokra megy fel a maximum, úgyhogy már a 20 fokot sem érjük el. Viszont napsütés kalkulálható, egy ilyen megnövekvő komoly felhőzettel, talán szerdán némi nemű csapadékkal. Na de most jöjjön a New Level Empire 3 dala. Nos, a formáció egy 5-tagú live act együttes, mely a dalaiban többnyire a rockzenéhez közel álló akusztikus alapokat minőségi tánczenével egyesíti. A zenekart 2013-ban alapította Nyújtó Sándor és Krajcár Péter. Első közös stúdió munkájuk eredménye a The Last One című számok, melyel bekerültek a dal 2014 című műsorba, és egészen a döntőig jutottak. A formáció különben 2 évvel korábban nyáron jött létre azzal a céllal, hogy zenekari formátumban hangszeres megoldásokkal vigye színpadra a mostában szinte kizárólag DJ-k által bemutatásra kerülő minőségi dance vonalat. Ennek megfelelően az úgynevezett live act csapat gitárokkal, billentyűs hangszerekkel és elektromos dobokkal szándékozott képviselni az elektronikus zenét. Az együttes eredetileg 4 tagja 2013 őszén állt össze, alapítójuk DJ Nyúl, polgári nevű Nyújtó Sándor, aki korábban a Quasar nevű együttesben dobosként tevékenykedett, és Krajcár Péter, azaz Crash, aki billentyűsként több könnyű zenei produkcióban működött közre, zeneszerzőként is. Hozzájuk csatlakozott Magyarország egyik legismertebb underground női DJ-je, Mayer Petra, azaz Sicuka, és a televíziós műsorvezetőként, valamint a Retro School Bandből már ismert dalszövegíró és énekes Újvári Zoltán, Szilveszter, azaz Zola. Az együttes tagjai tehát a hazai popélet különböző területeiről érkeztek, akik modern dance alapokon nyugvó zenei világot képviseltek. Első közös stúdió munkájuk eredménye a Last One című dal, melyel azonnal szerződötte is őket az Elephant House lemez kiadó. Produkciójuk olyan jól sikerült, hogy a dalban is szerepeltek. Az Eurovízió hazai versenyének középdöntőiből a csapatot a közönség juttatta tovább. Ez a támogatás a letöltési listákon is egyértelműen látszott, hiszen a verseny döntőjének hetében a Last One a Mahasz hivatalos dallistáján a második legnépszerűbb magyar felvételként szerepelt. Első közös daluk kiemelkedően futott még a Viva Charton és az iTunes eladási listáján is, ahol a dal első helyezett lett. 2014 tavaszán jelent meg a Wanna Get Over című daluk és a hozzátartozó klip is. Ugyanezen év nyarán a Magyar Kézilabda Szövetség felkérte a zenekart, hogy készítse el a 2014-es női kézilabda Európa bajnokság dalát. A Hold Your Hands So High című számot októberben mutatták be a nyilvánosság előtt. A zenekar májustól folyamatosan koncertezett a nyári szezonban, ősszel pedig befejezték első nagylemezét munkálatai. 2015 nyarán a Son of the Sun című zenéjükkel szinte minden rádiós játszási lista élére kerültek, melyben a Kelemen Kabátban nevű együttes frontembere Horváth Boldi Zsár művész nevén a Szerecsen király is közreműködött. Az új kislemez a 2015-ös Szegedi Ifjúsági Napok hivatalos himnusza lett. 2016 elején 5 tagúra bővült az eddigi kvartett, és az addig egyetlen hölgy mellé belépett Seprényi Fanni, aki basszusgitáros fronton erősítette a csapatot. Márciusban megjelent felvételük a Valahol, ezúttal magyar nyelven íródott, a dal kollaborátora pedig a hazai rap műfaj egyik kiemelkedő alakja Deniz volt. 2017-ben Mayer Petra kívánt, hogy saját zenei karrierére tudjon összpontosítani. Új tagként Tóth Szabina, azaz Szabina énekes és billentyűs érkezett, aki a 2013-ban alakult Bless zenekar énekese is. Vele készült el az új daluk, a Hallod, Látod, Érzed. Milyen nagy pályát futott be ez az apró csapat. Ez bizonyítanó már is 3 dal érkezik tőlük, a Belét fulladnék, aztán majd a Hallod, Látod, Érzed, és aztán a végére a valódi, a New Level Empire 3-asában. Most a 98 Manna FM. Lento.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. Pink érkezik pillanatokon belül, és a Raise Your Glass, elég nagyok már a gyerekek. Hát a kislánya olyannyira, hogy már nem is kislánya, hanem nagylány, egy színészeti iskolába kezdett el tanulni. Még az Angliában ez pedig egy nagy költözést jelentett a családnak, hiszen Pink már a koncertezések alatt is kínosan ügyelt az elmúlt években arra, hogy ne legyen szanaszét a család, hanem mindig vitte őket csomagban a különböző helyszínekre. Hát most úgy adódott, hogy a kislányára kell fókuszálni, hogy az egész család ment vele együtt, hogy aztán jó színész lehessen. A kislányból nem tudom, miért emelgetem, hogy kislány, amikor már nagykorú, de hát ez így van. Az ember, hogyha megismer egy gyermeket, akkor az kislány marad neki. A lényeg, hogy anya érkezik. Már is szól a Raise Your Glass.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul pump track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de fel.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Jó kis délutánunk volt, szerintem kellőképpen megolajoztuk a hét kezdetet. Holnap találkozunk majd legközelebb, én kettőkor várok mindenkit kedden is nagy-nagy szeretettel, de hát érdemes a folytatásban is minket figyelni, hiszen jönnek az élet örömzenék. István Dániel viszont most búcsúzik, jó szórakozást kívánok!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napot helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklám hangzott el.
9: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Újabb szankciókkal sújtja Oroszországot az EU. Holnap már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Több mint 20-an sérültek meg Harkivban az éjszakai orosz légicsapásokban. Ukrajna második legnagyobb városában egy többszintes lakóházat is találatért több lakás megsemmisült. Az oroszok célpontjai főleg energetikai, logisztikai és vasúti létesítmények, valamint mezőgazdasági üzemek voltak. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését.
1: Időjárás.
9: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Manna Hits.

Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted torhasul. God loves you, and he's going to comfort you.

0: benne.
1: Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Újabb szankciókkal sújtja Oroszországot az EU. Holnap már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzet értékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvénymódosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Több mint 20-an sérültek meg Harkivban az éjszakai orosz légicsapásokban. Ukrajna második legnagyobb városában egy többszintes lakóházat is találat ért, több lakás megsemmisült. Az oroszok célpontjai főleg energetikai, logisztikai és vasúti létesítmények, valamint mezőgazdasági üzemek voltak. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését.
0: Időjárás.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
1: Egyszer, amikor Matt Westtel lógtam, a Kentuckyben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Az az épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt, hogy őrültség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérni. Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Daddy always told me, hold your head up high. It's just one moment.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
4: Igen, Nordart.hu.
2: Rendeljünk!
4: Igen, Nordart.hu.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
2: Reklám hangzott el.
6: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Holnap vonul kórházba 14. Leó pápa. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ezzel az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelv törvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára Volodimir Zelenszkij így nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt, Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccserszakadás következtében.
0: Időjárás.
6: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Talán a nyár után az ősz a legjobb időszak a piacokon, hiszen ott van az őszi színek kavalkádja, fenséges ízek a szabadföldön termett zöldségekből és gyümölcsökből, ott van minden, ami szemszájnak ingere. Éppen ezért arra gondoltam, hogy fogom a bőség kosarát, ami még üres, és megtöltöm jófajta őszi beszélgetésekkel a Lőrinc piacon. Zene, aztán irány a fantasztikus hangulatú őszi Lőrinc piac.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Színes a pultja, mondják, hogy az őszi piacán nincsen szebb. Látom a hónapos retket, a gyönyörű paradicsomot, itt van minden, igazi színes pult.
2: Hát szeretem a színeket, az őszi színeket is nagyon szeretem, az erdőbe a sétát, az ősszel nagyon szeretem.
1: Van rá ideje?
2: Hát most már kevésbé, de mivel hogy a saját udvaromban is látom az ősznek a színeit, tehát a gyümölcsfáknak, eperfalevél, a szamócalevél, tehát ezeket a cserjéknek a levelei, tehát azok is ott vannak a természetben attól, hogy nem kell messzire mennem, úgyhogy azt élvezem és látom. De hát itt is lehet a piacnak a színein a parkolója, az is teljesen őszbe burkolózott, úgyhogy nagyon szép.
1: Ez az utolsó kérdés, hogy mi a teendő most a családi gazdaságban, a földeken?
2: Hát nálunk elsősorban, ami nagyon fontos, ugye fagytalanítani, tehát a csaprendszert, a locsolórendszereket le kell légteleníteni, mert már nem kell úgy locsolni a szabadtéri termékeket. A fóliában ugye az leásott csövek vannak, amik nem fagynak el, de a csapokat azt érdemes lelégteleníteni, és mindig nyitáskor újra kell engedni és újra légteleníteni. A tömlők meg az egyéb kerti szerszámokat téli álomba hajtjuk, tehát téli kamrába elraktározzuk az ilyen szerszámokat, készleteket, meg hát maga őszi falevélhullás, ez két naponta működik, tehát gerebjézés meg ilyenek, ezek működnek, tehát általában ezt a férjem vagy napszámossal segítséggel tudjuk megoldani.
1: Hát akkor van munka.
2: Azok már kirepültek, tehát már nincsenek úgy napi szinten otthon. Hétvégén meg nem a gerebjét teszem a kezükbe, hanem inkább próbálom őket egy kicsit anyai kényeztetéssel megoldani. Házi készítési sütemény, meg vendégelhetem önöket.
1: Mi nagyon szívesen elfogadjuk, mert meg, hogy ön csinálta?
2: De. Én kaptam belsárlomtól.
1: Jó, mert persze, köszönjük szépen.
2: Meg,
1: megnézzük akkor, akkor megkóstolunk egy kis házi süteményt. Istenségies. Nagyon jó. Hát aki a csinált, az ért hozzá.
2: Hát idős hölgy már, úgyhogy nagyon tudja kényeztetni már az unokáit a süteménnyel, úgyhogy már tud valamit. Ő már a...
1: Sütőfőző vagyok, ezért mondtam, most kikapcsolunk, hogy operatőr kollégám is megkóstolhassa, aztán folytatjuk, és a mai témánk az őszi piac. Na beindulunk csak előtte, az én kollégám is megkóstolta ezt a remek süteményt. Ennyi. Remek volt a sütemény, az én kollégám is megkóstolta. Innen üdvözöljük azt az idős hölgyet, aki csinálta, remek volt a vaníliakrém. No, van egy mi a sláger, hogy ezt kérdezte az én kollégám, aztán mondom, hát vegyük már fel, tudjuk meg, hogy mi az ő slágere itt az önpultjában.
2: Nálunk a dió, a Somogy megyei nővéremtől kapott dió. Nagyon szeretik a vásárlóim, mert nagyon jó az íze. A sütőtök, ami még kedves, a piros retek, fehér retek, és természetesen az alma. Az még a saszla szőlő, mert már egyre kevesebben árulnak, tehát még az is megfelelő a pult.
1: Közben a kedves vevő szed a paradicsomból. No, mit akartam még egy, hogy a dió, tehát csak a családi kommunába tetszenek törni, vagy hogy, az hogy kívül, vagy törve érkezik?
2: Már készen, mert pucolva kapom a nővéremtől a Somogy megyéből. Úgyhogy...
1: Papírhéjú?
2: Meg lehet kóstolni.
1: Nekem van egy diófán, de ilyen istenverte fajta. Na, egy ilyet. Nagyon jó. Nagyon jó.
2: Már nagyon sokan vásárolják, mert tudják, hogy télen rengeteg olajos magvat kell fogyasztani, hogy az immunrendszert föl tudja készíteni a téli hidegekre, és sokan viszik már csak csemegézés szempontjából. Van, aki már téli tárolásra, hogy karácsonyra, hogy apródonként bevásárol, és viszegetik kilószámra, úgyhogy ilyen előgondolkozás van sok idősnél, hogy próbálja, mert sok unoka van, dédunoka, és akkor be kell osszani a pénzét. Úgyhogy ezért vannak ezek az előválasztások.

0: a bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Művész volt, aki ezt a tököt megformázta, talán önök is látták, és a neve is ott van, hogyha még egyszer mondhatjuk, Tökös Jani, hogyha kijövünk, ő Tökös Jani. És igazából a sütőtökök teljes választéka itt van, ahogy lehet látni. Van az a kanadai fajta, de én ezt a fajtát szeretem, megmondom őszintén, a klasszikus magyar sütőtököt, mert ez az, aminek az íze olyan, amit én szeretek. Az ugye Halloween tökkel pedig nem tudunk mit kezdeni, azok, hogy a gyerekeim is kifaragják, mert nem annyira jó a húsa, azt állítva csak díszletnek használják. Szóval tartsuk meg jó szokásban, és vegyük ezeket a finom, szürke magyar tököket. Na gyerünk tovább, én az őszi piac, mert csak erről beszélgetünk. No, tök hátán, és itt pedig a tök király, aki a dinnye király volt nyáron.
2: Igen, a Tökös Jani.
1: A tökös Jani,
2: bocsánat. Tábla kint elől.
1: Azt látjuk, mert János is vagy?
2: Igen, Lantos János.
1: Köszönöm szépen, Lantos. Na, szóval, melyik tök a legnépszerűbb? Ugye én azt mondtam az előbb, hogy én ezt a fajtát szeretem sütve.
2: Úgy volt, uram, hogy ezelőtt vegyük 10 évvel. Amit eladtunk sütőtököt, a 80%-a kanadai volt, a magyar hagyományos szürkét nem vitték. Most már fordult, majd nem úgy, de olyan 60-40-re a szürkének az előnye. Szürkét a hagyományos viszik elő, többet, a kanadait kevesebbet. Mert visszatérnek. Nem az, hogy magyar termesztésű legyen, hanem hogy magyar fajta is legyen.
1: De mi az oka? Más az íze azért?
2: Jobb, szárazabb, nem annyira vizes, mint a kanadai. Meg az emberek, hogy jönnek vissza, hogy magyar termés, magyar fajta. Meg a íze is olyan gesztenyésebb, úgyhogy nem az lényeg, hogy kanadai picit édesebb, hanem hogy ízesebb a szürke, hagyományos, ízesebb.
1: Ja, ez itt a Halloween tökén, az előbb azt mondtam a nézőnek, hogy azt nem lehet megenni, vagy nagyon macerás, az csak, inkább csak ilyen dísztök, nem?
2: Meg lehet tenni, de nem jó ízű, meg lehet mindent tenni, de szóval nem ehető a lényeg az. Magja nagyon jó sütni, meg de tök az nem.
1: Ki faragta azt a gyönyörű szobrotot elő?
2: Én faragtam.
1: Egyfajta önarckép?
2: Nem. Hát csak így egy dekoráció.
1: Nézzük bele itt, hogy ugye, itt semmi nem vész kárba, ugye? Itt ugye...
2: Ezeket ugyanúgy elviszi, van vevőnk, elviszi sütni a tökmagot, mind a két fajtát, ami a hulladék, az meg megy a malacoknak, úgyhogy azt se veszik kárba.
1: A tök akkor az a fajta gyümölcs, vagy a zöldség, aminek semmi.
2: Csak mi szeressük, itt lehet látni, az őzek is szeretik. Nyáron megrágta még zölden, és így kiforta.
1: Az ami lesz, az felvágod?
2: Hát persze, föl lesz vágva. Majd
1: most egy ilyen vágás, megnézzük, hogy ugye fűrészsel nehéz munka ez a vágás különben?
2: Nehéz, minél nehezebben viszi.
1: Akkor innen.
2: Minden nehezebben viszi a fűrész, annál jobb a tök, mert annál keményebb. Az jó, ha lassan megy benne a fűrész, mert keményebb a tök, annál jobb a minősége. Ugye ebben lassan megy természetesen, mert...
1: Ha valaki vesz egy ilyen tököt és leteszi a pincébe egészbe vágás nélkül, az meddig áll el körülbelül?
2: Körülbelül. Durra azt szoktam mondani, hogy január vége, de ugye az már elválasztó a január vége.
1: Most van tök szezon, most kell vinni, nem?
2: Igen. Elviszi, egye meg. Az a lég. Viszont általában így három felé szoktam vágni, mert ez.
1: Én néha ennek kinyomom a levét nyersen, isteni ital. Most jön a magozás?
2: Levét az olasz töknek volna a legjobb, mert az a leglédúsabb, és az a legpuhább. Mert ennek ő a legkeményebb, a szürke, a hagyományos. Megy ide vödörbe bele, kikaparjuk, és kész, jön a másik adag.
1: Más az ára itt tisztítva, más egészben, nem? Valaki egész a víz?
2: Egy gyárban van.
1: Akkor ezek is extra vásárok felé, nem?
2: Igen, meg a magot ugyanannyiért elviszi, van vevők, akkor ugyanannyi elviszi a magot, mint a töknek az ára, úgyhogy nem vész kárba.
1: Aha. Te magad fogyasztod a tököt? Tehát mindig van otthon a sparheadből kijöttök, vagy?
2: Általában egy-két hetet sütünk. Mindig a fővágok egyet, és látom, hogy mennyire jó a minősége, és a műanyag abból mindig félreteszek egy darabot. Ugye egy-egy kockát a hármunknak, négyünknek, mert az bőven elég egy jó tenyérnyi darab.
1: És Magyarország mely részén teremnek ezek a tökök, ha nem titok?
2: Teljes Magyarország közepe, Pusztavacstól 3 kilométer. Új lengyel.
1: Hajdanában Pusztavacs volt az ország közepe, vagy egy békefesztivál is volt ott.
2: Igen. Ott voltam az elsőn is.
1: És hogy találták ki, az megvan, hogy ő az ország, hogy jelölték ki, az megvan a sztori?
2: Nem tudom pontosan.
1: Elmondom, hogy kivágták Magyarország térképét, és rátették egy ceruzára, és ahol megállt tehát egyesül maradt ez a Magyarország alakú papírdarab, na az volt Pusztavacs.
2: Itt a Nagykörös út, az nálunk végigmegy a falon, Pusztavacsot érinti, és a jeltorony is a Körösi út, Nagykörösi úttól körülbelül mennyire 15-20 méterre van benne, úgy Pusztavacs mellett.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Fogom a körtét. Ham, ham, ham.
2: Az úr szeret viccelni a piacon, de nem is az a témánk, hanem az őszi piac, hogy mennyire szép, mennyire tetszik önnek az őszi
1: minden
2: piac.
1: Mindjárt
2: szép
1: piacon. A piacon itt. Minden.
2: Miért jött most kürös meg a kicsi kocsi?
1: Ez talán ez krumpi kőbele meg zöldség.
2: Mennyi krumpit egész télire elviszi?
1: 8 szokjuk venni.
2: Az heti adag?
1: Heti adag.
2: Hú, akkor krumpit krumplival eszik.
1: 5 kiló krumpi.
2: Hát miért, hányan eszik ezt 5 kiló krumplit?
1: Ez vagyunk hozzá 4-en.
2: Ja, akkor úgy jó. És milyen formában eszik a krumplit, amely erre vagyok kíváncsi.
1: Hogy milyen formában?
2: Hát, hogy miért süti, vagy hússal, vagy köre?
1: Nem, csak sütni kell. Sütni, meg sütni. Olajval. Ja.
2: Rósejni formátum.
1: Így jó. Jó.
2: Sütőtök-e, hogy el?
1: Nem szeretem.
2: Mi van még itt ősszel?
1: Cukor, a cukor nem jó a cukornak, nagyon cukrom.
2: Ja, értem, tehát sütőtök, akkor tiltott gyümölcs.
1: Ja, persze.
2: Tiltott zöldség.
1: Inzulinol magamat, meg stb. Úgyhogy elég baj ez nekem.
2: Heti hány napot jár a piacra?
1: Egy csak egyszer.
2: És az a szerdai nap?
1: Szerda. Hát egy kicsit krumpi, aztán megyek haza.
2: Akkor jó meg lesz töltve ez a kicsi kocsi.
1: Nem cipeltek, hát csak 5 kilót. Hát volt egy tüdőemboliám, aztán nem cipeltek annyit.
2: Na, jó egészséget önnek.
1: Önnek is.
2: Tartsa életben sokáig a sors.
1: Nincs lóvét.
2: Hát de krumplira csak telik még, na hát az már szép lenne. Na, továbbra is az őszi piac a témánk. Nem tudtuk észre a gyönyörű krizantémokat. Ön termelte, vagy ön vette
3: a
2: most?
3: A fiaim termelték, és én adom el itt a piacon.
2: Gyönyörű dolog.
3: Márton, Molnárék, gyönyörű, új szívásra jöttünk. Itt vagyunk minden évben.
2: Hogy kell? Mikor kell? Ennek van egy tudománya, nem, hogy pont ekkor halottan napja környékén nyíljon ki a krizantén. Ennek mi a titka, hogy ezt úgy kell ültetni, vagy a növény tudja, hogy mikor kell kinyílni?
3: Ültetni kell, rövid tenyész idejű, és nem kell fóliázni, csak permetezni kell. Azt viszont minden héten. Árasztani kell minden nap a fóliát, és 3 hónap alatt benyílik.
2: Hányfajta krizantén van? Mert látom, ilyen, sárga,
3: ez
2: vörös.
3: Kremix. Ez kremix, aztán vannak poliszádok, meg mindenféle feeling rundown, zöldek, vörösek, mindenféle krizantin van, úgyhogy van hosszú tenyész idejű fajták, az, ami nem foglalkozunk, mert munka mellett csináljuk, és hát fekete fóliázni nem nagyon tudunk, nem érünk rá.
2: Mi ez a fekete fóliázás?
3: Este 6-kor föltesszük, reggel 6-kor levesszük, de aki napi 10 órát dolgozik, az nem ér rá ilyenekre. Rá kell tenni az ágyra végig 20 méteren, és utána levenni. Becsapjuk a növényt.
2: A földre teszik rá?
3: Nem, a fehér a virágnak, mikor a bimbos. Akkor pont akkor jön be, amikor annak be kell jönni.
2: Így lehet akkor befolyásolni azt, hogy nyíljon?
3: 20 nappal befolyásolunk, és alára törpítünk.
2: Hányan foglalkoznak ezzel?
3: A két fiam, a Márton, meg a Péter, meg én.
2: És hány éve?
3: Hát, a 6 éve, amióta innen vidékre költöztünk, itt voltunk Lőrincen, csak nem volt hely termelni.
2: És akkor van egy virágkertészet?
3: Igen, igen.
2: Milyen virágok vannak még a kertészetben?
3: Bizantinok, török szegfűk, náci, tulipán van tavasszal, meg hát koszorúkat készítünk, tobozost.
2: Ez a szezonnak az utolsó virága?
3: Nem, ez az első.
2: Nem úgy, hanem az ősznek. Hát az ősz jön a tél. Hát télen mi lesz?
3: Nem, hát Erzsébet Katalinkor fagytűrő vannak a csoportos ilyen holland fajták. Ilyen, hát mindenféle van. Például van ez a pamacsfejű krizantin, amit olyan drágán szoktak, meg artikvínek vannak, zemblák, azok majd most Erzsébet Katalinra jönnek. Úgyhogy, mert lesz mindenféle.
2: Na, meg köszönöm a...
3: Csokrok, csipkebogyóval, levendulával, mentával, már azokat szedjük, újra virágzott.
2: Na, köszönöm a kedvességet, most akkor többet megtudtunk a krizantémról is, hiszen a krizantém az érdekes, meg hát az ősz virága tulajdonképpen,
3: igen,
2: nem?
3: Be kell csapni, hogy nyíljon. Most, ahogy időváltozás van, klímaváltozás, be kell csapni a növényt, hogy kinyíljon időbe, különben nem fog.
2: Egyre jobban be kell csapni?
3: Egyre jobban. Évről évre új betegségek, új kártevők vannak, és ha a régi szerek már nem jók, immunissá válnak a kártevők. Úgyhogy van egy csomó olyan lárva, meg mindenféle gomba, amire teljesen új kombinációs szereket kell ki. Tapasztalat kérdése, mert ezt nem lehet így megtanulni, csak ha gyakorlatban van.
2: Azt hiszem, ez a jó, hogy szakemberekkel találkozunk, és megnézzük, hogy mi van a virág mögött. A tudomány, nem?
3: Igen.
2: És még munka mellett csinálja ezt?
3: Munka mellett. Én Szeglédi Oázisnál dolgozom, meg ilyenkor szabadságon vagyok. Úgyhogy...
2: Mit kívánjak, hogy ezt az egészet adja le a kezébe?
3: Adjunk el.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Dederka, azt látjuk, ez valami hájban csomagolt. Mi az, ami ott van?
3: Háló. Hálóban csomagolt, ez egy sváboknál, ez egy ilyen közismert. Két rész hurka, egy rész kolbász, ezt összekeverem, és a hálóba betekerem. És ezt megsütve, fantasztikus finom.
2: És akkor, ha jól veszem a szavét, akkor ez a milyen háló. De milyen háló ez a háj? Háló?
3: Igen, ez a disznónál, a belsőségnél, a gyomornál van. Azt levesszük, őt csak beáztatjuk, és mikor csináljuk a mikor...
2: Ott kezdve mutatja a hölgy, hogy mit, hogy tessék az emelni, az a háló, aha.
3: Igen, és ez gyönyörű ropogósra megsütve, de meg is enni.
2: Tehát hálóstól.
3: Így van, és ez a háló olyan gyönyörű vörösre fog átsülni, hogy ez a fehérség eltűnik róla.
2: Ugye mi az ismeretségünket nyáron 40 fokba kezdtük, akkor kezdtünk el itt forgatni. Itt van az az idő, ami inkább az önök ideje. Igen. Nem izzad a kolbász. Igen. Az azt jelenti, hogy akkor nagyobb a választék is, tehát többet ki tudnak hozni, több fajtát?
3: Hát úgy több fajtát nem hozunk, csak ezek a fajtából, de olyan, hogy ahogy a piac kéri, úgy azért úgy hozzuk. Ugye ezt mi látjuk, hogy a piacon több fogy, akkor többet hozunk, de ha nem, akkor maradunk a szinten.
2: Van-e még ilyen a Dederkához hasonló különleges, mert majd még az évfolyam megtetszik minket lepni?
3: Igen, merem remélni. Fog lenni szalámi, szűzpecsenyébe töltött kolbász, amit már ez is a hűvös időben van.
2: Valaki kereste ezt az erdélyi kolbászt, és mondta, hogy azt szeretné, mert nincsen paprika, mondom, gyereke a Lőrinci piacát, itt aztán van olyan, amiben nincsen paprika, ezt ön is szokott csinálni, nem? Ott most látva a szomszédpulcon,
3: kolbász,
2: de igen. Önnél is szokott lógni.
3: Igen, igen, ami paprika nélküli, a fűszerek ugyanaz, mint a paprikásban, csak a paprikát hagyjuk ki belőle.
2: Hogy vannak a jószágok otthon?
3: És nagyon szépen köszönjük, jól vannak. Zenélünk nekik.
2: Amit?
3: Bekapcsoljuk a rádiót.
2: Boldog malacok?
3: Így van, így van. Így van.
2: Van olyan marha például, Ausztráliában tenyésztik, de Japánból származik, hogy sörrel itatják és masszírozzák a húsát. És így kerül itt a legdrágább bélszín Magyarországon. Meg ott láttam, ki volt írva, 126 ezer forint egy kiló. Őrület.
3: Az.
2: Az már álljon meg a menet kategória, nem? Ha most én mondjuk...
3: Nálunk ilyen nincs.
2: Csak a zene van. Zenés felár, az itt van kolbászokon, meg igen. A húsokon látszik?
3: Igen, igen.
2: Hát igen, volt ilyen a vendéglőben zenés felár, hát igen. Ugye az plusz volt. Na, köszönöm szépen, visszaengedem, és akkor találkozunk, mert ugye most akkor szép lassan jön az az időszak, hogy egyre többet fogunk a húsról beszélni, hiszen igazából ezeknek ez a szezonja, nem?
3: Így van, most már megkezdődött. Ez egész húsvétig.
2: Na, de hát ha jön a karácsony, aztán itt jön a finom szalámé, minden, kóstoljuk, viszünk. Na hajrá, éljen, köszönjük.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hát mi köszönjük a kedvességet. Na találkozunk még, jó? Éljen az őszi piac. Az őszi piacról szeretnék önnél egy percet beszélgetni, hogy mit tetszett éppen venni. Ilyen kíváncsi műsorra vagyunk, semmi rosszul nem beszélgetünk.
4: Csak gyümölcsöt vettem, csirkét vettem. Tejterméket vettem.
2: Miért szereti az őszi piacot? Tehát ilyen annyira tele van pult, aránylag olcsó a zöldség, a gyümölcs, színes minden. Mi az, amit ilyenkor ősszel szokott ön igazából venni?
4: Mindig gyümölcsöket veszek. Gyümölcsöt. Télen, nyáron, ősszel, mindig gyümölcsöt.
2: Odafigyel arra, hogy honnan veszi, tehát kereskedőtől, termelőtől. Fontos, hogy magyar az a gyümölcs?
4: Igen, igen. Fontos.
2: Melyik a kedvenc almája például?
4: Nekem az idared alma.
2: Az egyfajta keresztedés, ugye? Azt hiszem. Igen. Jonathan, klasszikus Jonathan, ahogy el?
4: Azt nem annyira szeretem, meg a Vilmos körtét szeretem.
2: Az egy jó dolog.
4: Igen, köszönöm.
2: Na, hát akkor te látom, nagyon siet, menjen is csak nyugodtan. Mi lesz a következő? Most még húsér megy?
4: Már nem, megyek a kocsihoz, bepakolok, és akkor meg jövök vissza, zöldség, sárgaripa.
2: Na jó, akkor sok sikert, jó utat kívánok, és ősz, itt van az ősz, itt van újra. Ez volt a Lőrinc piac, így ősszel a teljesség igénye nélkül, addig is vásároljatok sokat piacon.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
8: Halló, én, Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
7: AuraBay.hu.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el.
10: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Több ezer milliárd forintból újul meg a hazai vasúthálózat. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszky nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4-8 és este 4-8 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik, jövő vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezeren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ma arról beszélgetünk, hogy az a bizonyos beszélgetés hogyan zajlódjék, tehát hogyan tudunk a gyerekekkel a szexualitásról, vagy a testiségről beszélgetni. Szakértő vendégem Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm én is.
1: Mikor érdemes a szexuális felvilágosítást megejteni a szülőnek? Honnan tudja a szülő, vagy a felnőtt, aki a gyerek közelében van, attól függ, hogy éppen ez kire hárul, mint feladat, hogy a gyerek érett erre? Van erre egy életkor, amikor már biztosan az?
2: Nekem már egy egész koncepcióm van, és az az, hogy ez nem egy beszélgetés, hanem sok beszélgetés, és egész korán érdemes elkezdeni a beszélgetéseknek ezt a folyamát. Tehát valahogy nem úgy képzelem el, hogy akkor majd eljön az idő 10,5 évesen, amikor megtörténhet ez a beszélgetés, hanem így szépen lassan csordogáljon a gyerek felé az info, akár már nagyobb is korban is, már lehet arról beszélni, mondjuk a kis kutya az a anyuka kutyától, meg az apuka kutyától születik, és nyugodtan ki lehet egy picit ilyen gyerek szinten térni arra, hogy ez a kis állat születik, kis baba születik, hogy ennek köze van a testiséghez, vagy a nő férfi nemhez, stb. És akkor ahogyan a gyerek mondjuk ilyen kisiskolás korba ér, amikor az érdeklődése már nagyon így tényleg az ilyen tárgyszerű dolgok felé fordul, kíváncsivá válik, és elkezd egy csomó hasonló gyerekkel együtt így elkezdi felderíteni a világot, ott már szépen lassan, már kisiskolás korban érdemes még többet elárulni erről. Ez egy egyszerű kis rövid beszélgetések ebéd közben, vagy sétálás közben, vagy a kocsiban. Szóval semmilyen nagy, komoly lelki drámát nem kell elképzelni, hanem egyre többet elárulni arról, hogy mire való a testünk, hogy ez ne, és legfontosabb üzenet az, hogy ez az lenne, hogy ez ne egy tabu téma legyen, egy nagyon ijesztő dolog, amiről nem szabad beszélnünk, valami titokzatos és félelmetes dolog, hanem az, hogy ez egy természetes, jó, örömteli dolog. Szóval én egy szóval válaszolva a kérdésedre, korán, kisiskolás korban már legyen erről szó a gyerek és a felnőtt között azért, mert nagyon sokszor már akár első, második, harmadik osztályban a gyerekek egymástól nagyon sok információt kapnak, és sokkal jobb, hogyha a saját szülőjétől hall megbízható információkat a gyerek, mint hogyha mindenféle mendemondát és ijesztő dolgot sutyorognak a többiek.
1: Mit tudunk kezdeni a kérdésekkel? Hall a gyerekektől az iskolában ezt, azt, amazt, és akkor arra rákérdez, ha van bátorsága, mondjuk ez még a jobbik eset.
2: Igen, az már nagyon-nagyon jó, hogyha a gyerekünk úgy érzi, hogy már tőlünk kérdezni ebben a témában. Nyilván ettől egy picit minden szülő zavarba jön, meg minden gyerek is zavarba jön, szóval nem biztos, hogy ők megrohamoznak a kérdésekkel, de ha már ő ezt bármit megmer kérdezni, az azt jelenti, hogy egyrészt van az a bizalmi szint szülő és gyerek között, másrészt valahogy át tudtuk adni, hogy ez nem annyira ijesztő, félelmetes téma, amiről nem szabad beszélni, hanem ez valami olyasmi, amiben bátran fordulhat hozzánk, mert úgy kezeljük őt, mint aki megérdemli, hogy konkrét információkat kapjon.
1: Uh-huh. Hogy hogyan tudunk a gyerekekkel a testiségről beszélni? Mikor jön el az a pont, amikor meg kell ejteni ezt a bizonyos beszélgetést velük, erről beszélgetünk ma, tehát hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel. Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Arról beszélgetünk majd, hogy ha megvan a mikor, akkor természetesen tudnunk kell, hogy hogyan beszélgessünk erről, mire érdemes odafigyelni, vannak-e vörös zászlók, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: felállni.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
3: A műsor vendége Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus, akivel arról beszélgetünk ma, hogy hogyan beszéljünk a testiségről, a gyerekekkel. Amikor már megbeszéltük, hogyan érdemes ezt felhozni, hogyan érdemes tálalni, hogyan tudjuk a gyereket bevonni, ha ő mondjuk annyira nem akarna beszélgetni erről.
4: Én azt gondolom, hogy a legjobb módszer az, ha tényleg már kicsike mennyiségekben korábban is volt erről szó, és derűsen, nem tudom, az állatok szaporodása kapcsán már be tudtuk mutatni egy picit ezt az aspektust, vagy biológia kapcsán, tehát hogy akár itt a sejtek, vagy az emberi test kapcsán egy picit szó volt erről. Tehát, hogyha már ez így egy picit be van járatva témaként, akkor sokkal könnyebb lesz kicsit rátérni, és kevésbé zavarba ejtő is, és én azt gondolom, hogy érdemes azért minden családban az egyik szülőnek egy picit erre így magában rákészülni. És én ezt nem azt mondom, hogy utána kéne olvasni, mert nem gondolom, hogy bármilyen külső segítségre feltétlenül szüksége lenne egy átlag magyar szülőnek ehhez. Viszont picit felkészíteni arról, hogy valamelyik szülőnek ezt fel kell vállalni, hogy aki egy picit ebben lazában tudja kezelni, vagy humorral, vagy közvetlen neki azért ezt így bevállalni, hogy mit tudom én, tényleg mondjuk szaporodó állatokat nézve ezt szóba hozza, vagy a kisfiú kislány testével kapcsolatban ezt szintén szóba hozza, és akkor egyre inkább fognak jönni egyébként az iskolából is az információk. A német iskolarendszerben például már negyedik osztályban része a tananyagnak a szexualitás, illetve az emberi test. Ez számomra egy nagyon rokonszenves dolog. Annyira, hogy konkrétan ilyen rajzolt kép is van a munkafüzetben arról, hogy néni és bácsi összebújik, és hát látszik is, hogy mi történik itt éppen. És szerintem ez nagyon-nagyon klassz. Azt fontos tudni a szülőnek ehhez, hogy azért jobb, hogyha nem az iskolában hallja a legelső infót a gyerek, hanem már tőle, de hogy mondjuk a német iskolarendszerben ez azt jelenti, hogy már ott 10 éves kor előtt feltételezik, hogy ez már szóba került, és hogyha addig nem, akkor a suliban viszont pontos információkat kapnak, és akkor nem ilyen mindenféle félelmetes fantáziálás jön be.
3: Valamilyen szinten keretek között tartható egyébként? Tehát a beáramló információ, amire nincs hatása mondjuk az iskola miatt a szülőnek?
4: Hát az az igazság, hogy a szülő nem hiszem, hogy a mai világban igazán teljes mértékben tudná kontrollálni azt, hogy mi az, amivel találkozik az ő gyermeke. Mert elég, hogyha egy osztályban egy gyerek az, aki több információt lát, hall, tapasztal valamilyen formában, akkor nagyon könnyen az témává válik, és tényleg a legjobb hiszemű módon beengedjük az iskolába a gyerekünket, és hogy nyilván ezek nem fenyegető események, meg nem is érdemes úgy rátekinteni, hogy jaj, ez szóba került. Nagyon klassz, mert hogy ez akkor lehetőséget ad a szülőnek is, hogy akkor ő elmondja a gyereknek azt, hogy ő hogyan látja mindezt, de hogy valóban ezt egyszerűen fel kell vállalni a szülőnek, hogy nem söpörheti ezt az asztal alá.
3: Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Vele beszélgetünk arról, hogy hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, és azzal fogjuk folytatni, hogy hogyan érdemes kezelni, hogyan kell kezelni a családon belül a szexualitás kérdését, akár azt, hogy miben és hogyan mutatkozunk a gyerek előtt, akár mondjuk a meztelenséggel kapcsolatban is kell, hogy beszéljünk erről. Hamarosan folytatjuk.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom kb. 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük. Ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Hogyan beszéljünk a testiségről, a gyerekekkel, erről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, és akkor itt van a következő kérdés, hogy hogyan érdemes, vagy hogyan kell kezelni a családban a szexualitás kérdését, és itt nyilván nem csak a szexualitásról kell, hogy beszéljünk, hanem mondjuk a ruhátlanul mutatkozásról, tehát a mesztelenség kérdéséről is. Mi az ideális? Van-e egyáltalán ezzel kapcsolatban ilyesmi?
4: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A szexualitás beszéd témabeli kezelése azt szerintem legyen leginkább nyílt, őszinte, laza és közvetlen. Tehát nem kell ilyen nagy drámai súlyt adni neki, viszont azért egy bizonyos életkor után, és azért ez tényleg ott az iskola kezdés körül, érdemes azért már a szülőknek is óvatosan bánni ezzel a mesztelenséggel, tehát hogy elő tud fordulni, hogy így nem szándékosan, de kicsit zavarba ejtő helyzetekbe kerülnek gyerekek, vagy így családokban úgy túlszexualizálják a levegőt, vagy tehát hogy, uh-huh. hogy azért már mondjuk egy 6-7 éves kisfiú már számára már sok tud lenni mondjuk az anyukáját teljesen mesztelenül látni. Ez még óvodáskorban egy sokkal természetesebb dolog, és itt sem arról van szó, hogy így rejtegetni kéne magunkat, csak hogy egyfajta ilyen tudatosság ebben, hogy ott azért már ki szokott alakulni a gyerekekben egy ilyen kis szégyenérzet, nem is feltétlenül saját testükkel kapcsolatban, de hogy mondjuk a másikéval, vagy a felnőttével, amin már ilyen nemi jellegek egyértelműen látszódnak, és ezeket ők érzékelik, nyilván kíváncsiak is, szabad mesélni, de hogy mondjuk én biztos, hogy nem javasolnám azt, hogy mesztelenül járkáljunk egymás előtt. Nyilván azért családja válogatja, ha ez jól van kommunikálva, akkor hát érdemes figyelni tényleg, hogy így hogyan hat a gyerekekre. Én azt látom, hogy azért mondjuk a csukott fürdőszoba ajtó, mondjuk a szülők fürdésénél az mondjuk nem tud megártani már, amikor ott a tényleg így, nem tudom, kb. 8 éves kortól biztos.
3: Uh-huh. Petra, mi a helyzet az együttfürdéssel? Ez is egy nehéz és sarkallatos pontja ennek a témának.
4: Igen, gyakori tapasztalat családokban, hogy az ellenkező nemű testvérek számára is már itt a kíváncsiság kapcsán így néha megterhelő tud ez lenni. Tehát, hogy elméletileg még mondjuk a nagyobb is fiú meg a kisebb kislány fürödhet együtt, csak hogy van olyan, amikor itt a kíváncsiság azért kellemetlen helyzetekbe hozza a gyerekeket, és itt én azt javaslanám, hogy érdemes a szülők megfigyelni azt, hogy mi zajlik ilyenkor, azzal semmi baj nincs, hogy egymás testét megismeri két gyerek, tehát hogy látja, hogy milyen a fiú, látja, hogy milyen a lány, és ezeket nyugodtan szóvá is lehet tenni, tehát ez nagyon jó, ha tud lenni neve a nemi szerveknek, tehát hogy tudjuk, hogy adunk nevet, tehát hogy konkrétan kimondjuk a nevét azért, hogy tudja ő is, hogy hogyan nevezze meg, hogyha ő erről szeretne beszélni, elmagyarázhatjuk a dolgokat, mondjuk itt az édesanyja, tegyük fel menstruációja kapcsán, ez nagyon riasztó tud lenni, hogyha valamivel szembesül egy mondjuk egy kis ovis gyerek, és ez egy teljesen természetes folyamat, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan el lehet magyarázni, hogy ilyenkor mi történik, és hogy itt a vérzésnek ezt az ijesztő jellegét, ezt leszedni és elmagyarázni, hogy ez így van jó, hogy ez így van kitalálva. Tehát nagyon fontos így a testről beszélni, nagyoknak már magyarázni, szemlélete, tehát hogy elmesélni, hogy minden vonatkozik rá, ezek ne legyenek titkosak, de hogy mindezt így konkrétan a testi szemléltetésben már azért egy ilyen óvatossággal érdemes ezt kezelni, és együttfürdésnél bizony ugyanez, meg kell nézni, hogy mi az, ami működik. Azért a nagyobb, tehát az ilyen iskolás gyerekben a szégyenérzet az egyre fokozódik, és ez nem is feltétlenül egy negatív szégyenérzet, hanem inkább ez a fajta ilyen teljesen jogos, ilyen nem is most eszembe a neve ennek a kifejezésnek, de az, hogy ő érzi, hogy mi az, ami már nem tartozik másokra. Uh-huh. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulni, hogy az intimitásunk az a sajátunk, és hogy arról dönthetünk, hogy abba kit engedünk be, és hát aha, itt ugye már jönnek is a veszélyek kérdései.
3: Nagyon fontos a mai téma is. Arról beszélgettünk Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus szakértő vendégemmel, hogy hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy mit tegyünk, vagy mit tehetünk a szexuális tartalmú csúnya beszéddel, mert hogy ez is tulajdonképpen, hogyha az ember egy kicsit körülnéz, minthogyha abszolút hétköznapi lenne már a gyerekeknél is. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, hogyan kapcsolódik ehhez például, mert hogy erről is beszélni kell, a szexuális tartalmú csúnya beszéd. Szakértő vendégem Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Petra, mit tudunk ezzel kezdeni?
2: Én azt gondolom, hogy önmagában a tiltás egy csomó helyzetben nem elég. Tehát, hogy azt hiszem, hogy minket úgy neveltek föl, illetve korábban különösen, hogy egész egyszerűen meg vagy tiltva, hogy valamiről szó legyen, vagy valamit ki lehessen mondani, stb. Most én már azt gondolom, hogy a mai világunkban a magyarázat, így a világossá tevés, az információ a legnagyobb fegyverünk a veszélyek meg nehézségek ellen. Tehát, hogyha én a gyerekem szájából egy ilyen olyan csúnya szót hallok, ami a szexualitásra vonatkozik, én el szoktam magyarázni, hogy ez mit jelent valójában, és hogy ezért nem javaslom, hogy ő ezt használja, mert hogy ez sokkal többről szól, mint hogy egy ilyen jól hangzó menő káromkodás, amit a menő barátja esetleg kimond. Szóval én azt gondolom, hogy érdemes, tehát hogy tényleg érdemes a konkrét szavak vagy kifejezések konkrét jelentését is kicsit így világossá tenni, és akkor ő tisztában lesz azzal, hogy amikor mond valamit, akkor valójában mit is mond. Úgyhogy én semmiképpen sem csak a tiltás híve vagyok ebben a kérdésben.
1: Nem csak a tiltásról kell ebben az esetben beszélni, hanem a büntetésről is, mert nagyon sokan nem is gondolnak arra, hogy erről beszélni kéne, vagy ezt meg kéne magyarázni a gyereknek, hogy mit is jelent pontosan, amit kimondott, hanem azonnal büntetés van.
2: Igen, pontosan, pedig fontos az, hogy ő miért mondta ki, tehát hogy ő most dühében káromkodott, vagy menőzni akart azzal, hogy káromkodott, hogy ezt úgy mondta ki, hogy igazából fogalma sincs, hogy mit mondott, akkor azt tudunk helyette keresni más kifejezést, beszélni arról, hogy mi a nagyon csúnya, mi az, ami kicsit csúnya, hogy amikor én szülőként káromkodom, akkor az mi az, amire mondjuk, mi az, amit úgy felvállalok, hogy ezt úgy kimondom, és mi az, ami úgy nekem is kiszalad a számon, és utána mondjuk szégyellem magam, hogy az ott kiszaladt. Tehát, hogy egyetlen erről az egész csúnya beszédről is érdemes kicsit beszélgetni, és hát nem szabad elfelejteni, hogy igazából a gyerekeink minket mintáznak. Tehát azokat a szavakat, amiket ők kimondanak, azért nagyon gyakran nem csak egymástól hallják, hanem a felnőttektől is. És ebben az életkorban, amiről most így beszélünk, és itt azért tényleg még a kisiskoláskornál, kiskamaszkornál tartunk, itt még azért ők mintáznak minket nagyon komolyan.
1: Pont ezt akartam mondani a csúnya beszéddel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor tapasztalni azt, hogy a szülő rettenetesen csúnyán beszél, és egy 4 éves gyereknek a szájából ugyanaz ömlik. Hogy nem figyel oda a szülő, vagy mit tud tenni a szülő? Miért fontos, hogy ne tanulja meg a csúnya szavakat ennyire kicsi korban a gyerek?
2: Hát ugye mi felnőttek már azért elég ügyesen tudjuk ezt így tudatosan korlátozni, tehát valahogy azért ritkán csúszik ki egy megbeszélésen egy csúnya szó, de a baráti körben meg könnyebben, de egy gyerek erre még nem képes. Tehát azt kell látnunk, hogy ez a fajta gátló mechanizmus egy kisiskolás gyereknél sem feltétlenül működik még mindig igazán jól, főleg, hogy nem is érti azt, hogy mi az, amit mond. Szóval biztos, hogy érdemes magamban nézni, én mikor használom ezt, és nyugodtan meg lehet osztani a gyerekkel, úgy érzem, hogy én ezt túlzásba viszem, és így próbáljuk figyelni, és aki így a családban mond egy csúnya szót, akkor 5 fekvő támasz. Tehát, hogy lehet ezzel ilyen barátságosan játszani, és nem csak erőből tolni le a gyereknél, hogy nem szabad, hanem egy kalap alá venni magamat is felnőttként.
1: Hogyan beszéljünk, hogyan kell beszélnünk a gyerekekkel a testiségről és azokról a dolgokról, ami ehhez kapcsolódik, például ugye a szexuális tartalmú csúnya beszédről, amiről az imént beszélgettünk Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, mai szakértő vendégemmel. Folytatjuk azzal majd, hogy mi védi meg a gyerekeket vajon a felzaklató élményektől, mit kezdjünk az online tartalmakkal, ezzel folytatódik majd a Lélekszörf következő órája, érdemes lesz akkor is figyelni, természetesen velem lesz továbbra is Pellionis Petra, szakértő vendégem, tanácsadó szakpszichológus, hamarosan folytatódik a műsor.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Rövidebb ideig jár a balatoni komp. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszinszeni Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hangsúlyozta, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. A 2024-es önkormányzati választáson kompenzációs listáról jutott be a közgyűlésbe. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4:08 és este 4:08 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe.
0: Időjárás.
3: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, és hogyan kezeljük az ehhez kapcsolódó helyzeteket, mint például a szexuális tartalmú csúnya beszédet, vagy például az online tartalmakat, amik szintén zaklatóak, traumatizálóak, nehezek lehetnek. Mi védi meg a gyerekeket a felzaklató élményektől, Petra?
2: Legfőképpen az információ a pontos, és egy olyan személytől hallott információ, akiben megbíznak, aki ezt számukra pontosan közvetíti, és így már nem felkészületlenül hallanak, látnak, tapasztalnak dolgokat, például a kortárs közegben, vagy akár az online térben. Tehát, hogy első és legfontosabb ez, hogy legyen infója, hogy pontosan tényleg így mi történik, miért történik, mi ebben az, ami jó és elfogadható, és hol van a határ, amikor pedig már veszélyes, bántalmazó dologról beszélünk. És hát igen, érdemes szóba hozni a beszélgetésünkben olyan helyzeteket is, amik megtörténhetnek egy gyerekkel. Hogyha egy gyerek rendszeresen úszni át, és az úszodában ott mások is öltöznek, akkor ő ott azért, vagy akár egy nyilvános WC-ben, azért sokféle azonos nemű ember testét láthatja, és akár még mondjuk tapasztalat kellemetlen élményeket, és hogy érdemes ezekre is felkészíteni a gyerekeket, hogyha mondjuk ilyesmit tapasztalok, hogy van, aki annyira néz engem, valahogy olyan furcsán, vagy megszólít, hasonló, hogy akkor mit tehetek, milyen forgatókönyvem van arra nézve, hogy hogyan tudom magam megvédeni, mi az, ami már sok, és mi az, ami meg még belefér. Vannak egyébként erre nagyon jó könyvek, tehát azért, hogyha most beírja az ember a keresőbe, hogy szexuális felvilágosítás könyv, akkor a legkülönbözőbb korosztályoknak elérhetők könyvek, és én azt javaslom a szülőknek, hogy nem azt, hogy vegyenek valamit, aztán dugják oda a gyerekkorra elé és viszlát, hanem hogy menjenek el a könyvesboltba, lapozzanak bele, nézzék meg mi az, ami számukra is emészthető, meg a gyerek számára is, hiszen ők ismerik a legjobban, és olyat vegyenek, amivel így tudnak valahogy azonosulni, és akkor érdemes egy kicsit megmutatni, és aztán persze így ott hagyni. De hogy ezt azért kezdtem el mondani, mert hogy így a fehér nemű szabály, az intimitás határai kapcsán is vannak gyerekkönyvek, én ezeket is nagyon ajánlom, itt a legnagyobb klasszikus a Lili és a Bátorság című, most már azért egy ideje a piacon lévő könyv.
1: Hogyan tudjuk a gyerekeknek a kíváncsiságát olyan módon kielégíteni, hogy ez nem menjen tovább, mint amennyit a kis korának megfelelő lelke elbír?
2: Az az igazság, hogyha kérdez róla, akkor már az azt jelzi, hogy a lelke, tehát hogy el fogja bírni a válaszokat. Tehát azért az, ahogyan egy szülő elmond dolgokat, azért olyat még nem hallottam, hogy az traumatizálta volna a gyereket, tehát, és azért mondom, hogy az a legjobb, amit a szülő mond. Amihez még ő nem elég érett, azt úgyse nagyon fogja ő felfogni, vagy úgyse nagyon fogja ő azt tovább vinni. Úgyhogy én nem gondolom, hogy a szülők kommunikációjában olyan igazi nagy rizikó van. Igaziból ott az szokott lenni a rizikó, hogy nem nagyon mondanak semmilyen információt. És erre nekem tényleg az javaslatom, hogy érdemes, ha nagyon nehéz ez a téma, vagy az állatokból kiindulni, vagy pedig az emberi test működéséből, vagy abból, hogy mondjuk a kisbaba hogyan készül sejtekből, és akkor itt egy picit azért így kicsit távolítva lehet ezekről beszélni, és akkor könnyebb megérkezni oda, amikor már tényleg férfi-nő közötti szexualitásról beszélünk. De nagyon fontos, hogy nem kell ehhez semmilyen extra skill. Tehát el kell hinni a szülőnek, hogy ő teljesen alkalmas arra, hogy a saját szókincsével, a saját zavarba jövésével együtt tökéletesen alkalmas rá, hogy a gyerekének infót adjon.
1: Perionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Arról beszélgetünk, hogy hogyan beszéljünk a testiségről, illetve hogyan kezeljük ezt a témát a gyerekekkel kapcsolatban, illetve hozzájuk fordulva, vagy ha ők fordulnak hozzánk. Azzal folytatjuk majd, ami a legsarkallatosabb pontja ennek, és egy szülőnek talán az egyik legnehezebb időszak, amikor a fiatalok szexuális életet kezdenek élni, és akkor ennek jön minden hatása. Mikor kezdik ezt vajon a fiatalok? Van-e erre ideális kor vajon, illetve mennyit változott ezzel kapcsolatban Hát a társadalom, illetve az elfogadott életkor az elmúlt 10-15 évben. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus a műsor mai szakértő vendége. Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, hogyan kezeljük ezt a témát, hogyan kezeljük azt, amikor a fiatalok szexuális életet kezdenek elélni. Egyáltalán mikor kezdik ezt ők, és ennek milyen hatásai vannak, vagy lehetnek?
3: Ugye így az akceleráció, ez jóval korábbra tolódott most már, mint ahogy korábban, tehát hogy miközben mondjuk a 80-as években még mondjuk 10-ből egy felsőtagozatos, vagy 10-ből kettő felsőtagozatos gyerek volt, aki már mondjuk így érdeklődött a nemiség iránt, most itt a 6.-7. osztályról beszélünk, most már azért nagyon sokan itt ez tényleg így fontos témává válik, az érdeklődés megvan, és hát igen, tehát hogy ahogyan hormonálisan is előbbre tolódott a kamaszkor kezdete, ezért aztán a nemi izgalom is előbb megjelenik. Tehát, hogy azért nagyon fontos foglalkozni a témakörről, mert akár beszélünk róla, akár nem, a gyerekek megtapasztalják a nemi izgalom jelenségét, és hogyha ez egy ilyen nagyon rejtélyes, ismeretlen, idegen és akár bűnösnek megélt dolog, akkor olyan bűntudatok meg félelmek tudnak hozzá kapcsolódni, amik aztán később egész komoly zavarokat tudnak okozni. Tehát, hogy szülőként azt is tényleg fontos már így 9-10 éves kor után ezt mindenképpen beszélni arról, itt tényleg kisiskolás korban, hogy milyen érzés az, amikor mondjuk lát valaki csókolozni egy párt egy filmben, hogy akkor az elképzelhető, hogy az ő testében már jócskán érezhető egy 6-7 évesnél, és hogy ezzel semmi baj nincs. És azt is nagyon fontos kiemelni, hogy itt kiskamaszként is, hát, hogy az azonos nemű meztelenség látványa az ugyanúgy önkéntelenül kivált egy nemi izgalmat, hogy ettől nem kell például arra rémülni, hogy akkor ő homoszexuális. Hogy nem erről van szó, hanem hogy vannak olyan ösztönös testi működéseink, amikért nyilván felelősek vagyunk, de hogy nem kell, hogy bűntudatunk legyen. Természetes, így működik a test, vele minden oké, ezek a legáltalánosabb félelmek, hogy velem valami baj van. És ez nagyon-nagyon sokszor fut át már az ilyen 9-10-11-12 éves gyerekeknek a fején.
2: És ettől ők aggódnak? Tehát amikor hozzád érkeznek például a szülők olyan kérdéssel, ami a gyerekben jelent meg, és nekik elmesélték, azzal mit lehet kezdeni?
3: Az egy fantasztikus dolog, hogyha ezt a szülőjének egy gyerek el tudja mondani.
2: Ez
3: de
2: ritka?
3: Az igazság, hogy ritka. Aha. Igen, hogy azért ritka, hogy ezt a saját szülőnek elmeri mondani. Ez nagyon zavarba ejtő, nagyon ilyen elfolytandó téma azért sokszor, és sokszor könnyebb azért így a barátoknak elmondani, vagy velük beszélni erről, illetve ami szerintem még nagyon hasznos, hogyha vannak olyan felelősségteljes fiatal felnőttek, vagy más felnőttek a gyerek körül, akivel valahogy ez szintén így téma tud lenni. Tehát, és hogy hát őket is felkészíteni arra, hogy lehetséges egy olyan idősebb unokatestvér, stb., akik, hogy kérdezni fog a gyerek, vagy hogy, szóval, hogy lehessen erről beszélni, hogy nyilván nem minden idősebb kamasz vagy fiatal felnőtt alkalmas erre, de nagyon-nagyon hasznos tud lenni egy-egy megnyugtató félmondat egy kicsit idősebb valakitől.
2: Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus a Lélekszörf mai szakértő vendége. A testiségről beszélgetünk, hogyan beszéljünk a gyerekekkel a testiségről, erről a témakörről úgy általánosan, és azzal folytatjuk majd, hogy hogyan védhetjük meg a fiatalokat a negatív élményektől, legyen ez akár csak egy szóbeli negatív élmény, ezzel folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Arról beszélgetünk, hogy hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, és akkor most konkrétan arról, még az összefoglaló és az útravaló előtt, hogy hogyan tudjuk megvédeni a gyerekeket, a fiatalokat a negatív élményektől.
4: Hát, ahogy említettem, először is adjunk információt, adjunk időben információt, ez a legfontosabb. Aztán kicsit kevés érintettük itt az online témakört, de hogy nagyon fontos az, hogy most már állati könnyen, nagyon erőteljes tartalmakhoz hozzáférnek a gyerekek egy gomnyomással. Múltkor egy nude színű balerina cipőt kerestem a magam számára, és olyan pornó képekkel találkoztam az interneten, hát az ártatlan kereteséstől, hogy én is elpirultam. Szóval, hogy tényleg ennyire egyszerű, szóval nagyon sok gyerek, fiatal kezébe kerül telefon, hogy ezt teljesen kontrollálatlanul nem szabad hagyni, hogy vagy akár a YouTube, ott ugye ők nagyon lelkesen tudják használni, hogy érdemes szemmel azért ott lenni a szülőnek, hogy így mit is néz, akár véletlenül is kerülhet megterhelő tartalom a gyerek elé, de az is lehet, hogy egyébként érdekli, és ő keres rá, vagy mutatja neki valaki, hogy érdemes azért odafigyelni ezekre, és azért behozni témaként, hogy akár beszélgetve arról, hogy mi volt, mit tudom én, nehéz egy napban, vagy mi volt ijesztő, vagy hasonló, hogy esetleg ilyen esti beszélgetésekben kibukik mondjuk azt, hogy volt valami, ami sok volt, és nehéz volt, és ha mi csak egy picit is tudjuk érinteni a szexualitás témakörét, ezzel egy ilyen szabad zöld feliratot kitesztünk, hogy szabad erről beszélni, elmondhatod, hogy mondjuk mi volt. Uh-huh. Ez nagyon lényeges. Igen, tehát hogy ez nagyon fontos, és tényleg felkészíteni a gyerekeket arra, hogy egyébként milyen veszélyek leselkednek rájuk. Itt most nem riogatni kell őket, de hogy szóba hozni azt, hogy aki már egyedül közlekedik, hogy mire érdemes vigyázni az utcán, mire érdemes vigyázni a mosdóban, az öltözőben, stb. Milyen lépési lehetőségei vannak. Erre így azért közösen elég jó dolgokat ki lehet találni, mert hogy tényleg az a helyzet, hogy nem tudjuk őket egyébként minden pillanatban mindenhova elkísérni, szóval azt el kell engednünk, hogy majd mi mindig fizikailag meg tudjuk őket védeni, tehát őket kell felruházni így a tudással és a fejben megtartott vagy meglévő forgatókönyvekkel.
3: Petra, az is lényeges ebből a szempontból, hogy a szülő mennyire áll készen erre, hogy a szülő önmagában mennyire nyitott. Tehát hiába próbáljuk a gyerekeket ebbe az irányba vinni, hogyha egy szülő úgy nőtt föl, hogy náluk görcsösen kellemetlen témaként kezelték a testiséget. Ezzel mit lehet kezdeni? Mit kezdhet ezzel egy felnőtt?
4: Igen, hát ez nehéz kérdés. Az, hogy már ezt valaki önmagában felismeri, ilyen szuper. Igazából én azt javaslom, hogy próbálgatni érdemes. Tehát, hogy a szülőnek meg kell próbálni kilépni a komfortzónájából, és menni, akkor kezébe venni akár egy ilyen felvilágosító könyvet. Nem azért, hogy feltétlenül odaadja, hanem hogy mondjuk a szókincset kivesse belőle, hogy mi az, ami, ahogy mondjuk ő tud fogalmazni, vagy tehát ez egy bátorító hatással lehet, és próbálgatni érdemes, hogy a gyereknél mi az, ami így bemegy, és tényleg sokszor egy-egy mondatról beszélünk, nem feltétlenül várhatunk választ, mert nem fogja azt mondani, hogy ó, de jó, hogy beszéltél erről nekem édesanyám, és kérlek, még meséld el azt is, hogy, de hogy a fontos infókat néhány mondatban is tudjuk elmondani, és amit én mondjuk mindenképp hangsúlyoznék, hogy ennek az egésznek az örömteliségét, meg a bensőségességét érdemes kihangsúlyozni, hogy mondjuk mi az, ami normális szex, vagy hogy mondjam, tehát hogy az egészséges szex. Az egészséges szex az örömteli, az egy jó dolog, az bensőséges dolog, tehát hogy úgy tudjuk még megvédeni, azt gondolom, a fiatalokat, ha azt megértik, hogy a szex az nem lehet az ő szeretetre méltóságuk elérésének az eszköze. Uh-huh. Ne azért mondjon igent egy helyzetben, mert fél, hogy a másik elveszti a másik szeretetét. Ez így önmagában nem jó motiváció. Szóval érdemes már egy nagyobbal, egy kamasszal erről beszélni, egy ilyen kvázi kis checklistet összeállítani, hogy akkor mi az, amit érdemes megkérdezni magától a döntés előtt. És hogyha nemet akar mondani arra, annak nagyon sok módja van, és hogy hogyan lehet nemet mondani.
3: és hogy mennyire fontos, hogy tudjon nemet mondani. Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel? Erről szól a mai műsor. Peliunis Petra, tanácsadó, szakpszichológus, szakértő vendégemmel beszélgetünk, és akkor most jön egy jó adag útravaló, és beszélgetni fogunk még arról is a nemetmondás kapcsán egy kicsit folytatólagosan, hogy mindig tartalmaznia kell a kölcsönös beleegyezést. Tehát az a fajta kölcsönös konszenzualitás, amiről mostanában olyan sokat hallani, ez nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyen azzal a fiatal, hogy neki nem kell belemennie, ha nem akar, és az a normális, hogyha mind a ketten akarják. Erre is választ ad, majd még Petra, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Peliunis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel, mi a normális a fiataloknál ebből az aspektusból, és akkor most jön az útra való, de még mielőtt a legfontosabbakat összefoglalná Petra, én azt kérem még, hogy hangsúlyozok ki azt is csak egy-két mondatban, hogy mennyire fontos a kölcsönösség, tehát hogy mind a ketten akarják. Tehát a nemetmondással kapcsolatban ez még eszembe jutott.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ugye most ennek ilyen hivatalos terepe nincs, ahol a gyerekek erről hallanak információkat, hogy tényleg, hogy mi a normális, hogyan mondjak nemet, milyen motivációim lehetnek, mit gondoljak végig, és mivel nincs ennek más formája, ezért bizony érdemes így a családban is erről beszélni, mert hogyha mondjuk van egy család, ahol erről szó van, és mondjuk az apuka például, aki valaha maga is volt egy fiatal férfi, aki nőket hajkurászott, el tudja mondani, hogy mondjuk neki attól nem ment el a kedve egy lánytól, hogy ő azt mondta neki, hogy nem, most én ezt nem szeretném, hanem attól lehet, hogy most adott esetben még vonzóbb lett, vagy ugyanolyan vonzó maradt. Ez egy ilyen nagyon fontos megerősítő lehet, hogy ja, hogy az apám, aki azért most még nekem abszolút férfi minta, hogy ő is így gondolkozik, hogy akkor ez egy ilyen érett férfi megközelítés. Tehát, hogy mind a két nemtől, hogy az azonos nemű szülőtől, meg a másik nemű szülőtől is nagyon sok információt be tud gyűjteni egy gyerek, egy kamasz arról, hogy mi a normál, hogy hogyan tudjuk megőrizni az önbecsülésünket ezekben a helyzetekben, hogy szabad nemet mondani, és hogy mondjuk milyen módon mondhatok nemet. Erről meg talán az azonos nemű szülő tud többet mondani, hogy de akkor mit mondok, akkor hogy viselkedem. Úgyhogy közben ne érezzem azt, hogy most akkor én itt elveszítek minden népszerűséget vagy szeretetet.
1: Petra, hogyha össze akarjuk foglalni azt, amiről ma beszélgetünk, mik a legfontosabb pontok, amiket legfontosabb ismérvei ennek a témának, amiket magával vihet a hallgató útra valóként?
2: Azt, hogy ennek nincs egy ilyen abszolút kezdő időpontja, hanem inkább sok kis beszélgetésről beszélünk, hogy ezek nem nagy dagályos beszélgetések, amelyek óriási rákészülést igényelnek, hanem egyszerűen csak őszintesség és nyíltság a mindennapokban megragadva azokat a helyzeteket, amikor szülőként zavarba jöhetek, és azt mondhatom, hogy elkelhetem valahogy a témát, vagy pedig akkor elmondom őszintén, hogy mi az a menstruáció, vagy mondjuk miért viselkednek most olyan furcsán a filmben ezek az emberek. Tehát, hogy sok apró, kicsi, közvetlen, laza beszélgetés, és ezek a pontos, konkrét infók azok, amik felvértezik a gyereket, hogy a sok mindentől, amit egymástól úgyis összeszednek, azoktól így, azokra is felkészüljenek, és akár egymást is helyre tegyék, és hogy nevezzük nevén a testrészeket, nevezzük nevén a történéseket, merjünk indulni akár az emberi testből, vagy a babaszületésből, a biológiából, kinek mi az, ami jobban fekszik, de hogy legyen téma a női test, a férfi test, a szexualitás, szexualitás öröme a családban, mert akkor érzi azt a gyerek, hogy ez egy pozitív dolog, hogy erről szabad beszélni, és hogyha valami olyan helyzetben van, akkor ő is el tudja esetleg mondani, vagy meg tudja kérdezni.
1: Természetesen az is fontos, hogyha valaki úgy érzi, hogy a gyerek mással szívesebben beszélgetne, akkor érdemes szakembert is megkeresni egy ilyen helyzetben is.
2: Igen, általában a szakemberek jobban fel vannak vértezve azzal, hogy készülve arra, hogy beszélgessenek erről. Nem egyszer történik meg pszichológiai rendelőben is, hogy kis gyerekek eljátszanak ilyen játékterápiás módon helyzeteket, amiket ők megtapasztaltak, vagy őket zavarba hozták. És itt nem feltétlenül abúzusról beszélek, vagy valami traumatikus történésről, csak attól, hogy egy kis iskolásnak mondjuk milyen zavarba ejtő tud lenni, ha ott egy fiatal pár nagyon nyilvánosan, nyíltan csókolózik. És hogy ezt is be kell dolgozni, ez is felvet egy csomó kérdést, egy csomó ijegységet, furcsa érzést, zavart, és hogy azért nem egyszer előfordul, hogy ezt mondjuk hozzák a gyerekek, és akkor én erre így tudok ilyen egyszerűen, de közvetlenül nyíltan, őszintén reagálni, és hát nyilván utána ezt így megosztva a szülővel, hogy ez most fontos témakör, és hozzák be. Egyébként Barcs Krisztinának is van vannak például ezzel kapcsolatos, meg a pszichológiával kapcsolatos könyvei, én ezeket is nagyon szeretem.
1: Petra, nagyon szépen köszönjük, hogy a segítségünkre voltál. Ma arról beszélgettünk Periunis Petra tanácsadó szakpszichológussal, hogy hogyan kezeljük a testiséget, mint témát a gyerekekkel, illetve hogyan beszéljünk a testiségről a gyerekekkel. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, Petra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Vacsora délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Időjárás.
3: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Manna Hit.

0: Stars on Manna Hits.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim, and this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does.
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know, yes he does.

0: nekem.
1: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric and it says I shouldn't be alive.
3: A zeném elején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: El tudjátok képzelni, hogy mi a sátán leghatásosabb fegyvere, melyet igyekszik ellenetek használni? Tudjátok, könnyű felismerni, és ha velünk tartotok, akkor segítek megtanulni, hogy felismerjétek ezt.

Volt már olyan napod, amikor fogalmad sem volt, hogy miért, de egyfolytában rossz gondolataid voltak bizonyos emberekkel kapcsolatban? Úgy voltál vele, hogy egyáltalán miért gondolok ilyesmit? De előfordul, hogy amikor az elméd üres járaton van, akkor egyszer csak felbukkannak mindenféle gondolatok egyes emberekkel kapcsolatban, és azon gondolkozol, mi bajom van nekem. Tudjátok, a sátán nagyon szeret megtámadni minket. Soha nem tudhatod előre, hogy pontosan mikor is fog megtámadni, de az első pont, ahol támad, az az elméd. Az elménk a csatatér. Nagyon odan kell figyelnünk arra, mint gondolkozunk. Gondolkoznunk kell azon, hogy mint gondolkozunk, mert ha nem válogatod meg a gondolataidat, akkor passzívá válsz. És üres lesz a fejed, a gonosz pedig boldogan megtölti majd a fejedet mindenféle gondolattal, ami majd megmérgezi a szellemi életedet. Minden más könyvemnél kelendőbb az Értelem küzdőtere című könyv. Sokkal többen veszik meg, mint az összes többi könyvemet, ami azt bizonyítja, hogy az embereknek sok problémájuk van az elméjükkel. Tudjuk, hogy a sátán egy hazug, és gondolatokat, rossz gondolatokat használ arra, hogy megpróbáljon rombolást hozni az életünkbe. Tudjuk, hogy ő rombol. És a szenvedést használja fegyverként. A sátán sok mindent el akar pusztítani, de legfőképpen a hitünket. A szenvedést használja erre, legyen az elutasítás miatti szenvedés, vagy gyermekkori molesztálásból fakadó szenvedés, vagy a csorda szellemből fakadó nyomás. Ha teheti, akár a testünket is megtámadja. Ezért annyira fontos a lehető legjobb egészségi állapotban lennünk, hogy amikor valami megtámadja a testünket, akkor erős immunrendszerünk legyen, ami vissza tudja verni ezeket a támadásokat. Sajnos hajlamosak vagyunk nem odafigyelni a dolgokra egészen addig, amíg már vészhelyzet áll elő. Ebben viszont változnunk kell, és meg kell tanulnunk már azt megelőzően is a helyes dolgokat tenni. Szóval a gonosz megpróbál uralni minket, az akaratunkat célozza meg. Mi szellemi lények vagyunk. Eközben van lelkünk és testünk. Három részből álló lények vagyunk. Gondolkozzunk el ezen egy percre. Van szellemed, ez az a hely, ahol a Szent Szellem lakik. Itt kapod a kijelentéseket Istentől. Itt támadnak az intuícióid. Itt van bent a lelkiismereted, ami megkülönbözteti a jót a rossztól. Itt vagy közösségben Istennel, és itt tudsz kapcsolatot tartani ő vele. De van lelked is. A lelked az elmédből, az akaratodból és az érzelmeidből áll. Ez a te személyiséged. Van egy tested is. Amikor egymásra nézünk, egymás testét látjuk, de sokkal többből állunk, mint csupán ez a külső felszín, amit látunk. Lehet, hogy a szellemed jó állapotban van, mert elfogadtad Krisztust megváltódnak, ő megtisztított téged belül és szentétett, hiszen ő nem lakozhat egy olyan helyen, ami nem szent. Lehet, hogy a szíved és a szellemed teljesen rendben van, de ugyanakkor a teljes lelked zűrzavarban van. Lehet, hogy az elméd teljesen zavaros. Az akaratod lehet makacs és büszke, az érzelmi életed pedig egy roncs. A szomorú dolog ugyan, de ahhoz, hogy a szellemet hasznossá tegye magát és megnyilvánulhasson a testeden keresztül, ahhoz a lelkeden is dolgoznod kell, mert minden szellemedben lévő dolognak át kell mennie a lelkeden. Ahogy szolgálok felétek, nagyon sok szempontból ez a személyiségemen keresztül jön át. Például a hangomon keresztül. Gondolkoznom kellett ezen az üzeneten. Úgy kellett döntenem, hogy eljövök ide. Olyan sok emberben ott van a lehetősége annak, hogy valamilyen nagyszerű dolgot kezdjenek az életükkel, de soha nem dolgoznak a lelkükön. A Zsidó 4-ben az áll, hogy csak az Isten igéje tudja elválasztani a lelket és a szellemet. Miért olyan fontos a számunkra, hogy megtanuljuk elválasztani a lelket a szellemtől? Egyszerűen csak azért, mert a lelkünk nem mond nekünk semmit Istenről, csak rólunk beszél. A lelked nem mondja meg neked, hogy mit gondol Isten, csak az, hogy te mit gondolsz. Nem mondja meg, hogy Isten mit érez, csak azt, hogy te mit érzel. Nem mondja meg, hogy Isten mit akar, ehelyett azt mondja meg, hogy te mit akarsz. Ha azt akarjuk megtudni, hogy Isten mit akar, gondol és érez, akkor engednünk kell, hogy az életünkben az Isten igéje vezessen minket. Elsődlegesen. Az ige hatalmasabb annál, amit én vagy te gondolunk. Nagyobb annál, amit én kiokoskodhatok, vagy megérthetek, vagy nem értek. Nagyobb mindennél, amit érzek. Nem számít, hogy én mit érzek, az Isten igéje az az Isten igéje. Nem érzem, hogy Isten szeret engem, nos, pedig ő szeret. Nem érzem, hogy van számomra jövő, pedig van jövőd. Nem érzem, hogy valaha is túl tudnék lépni a múltamon, pedig túl tudsz lépni. Az emberek mindennél többet beszélnek arról, hogy mit éreznek.
Időnként azon tűnődöm, hogy vajon az érzéseink Istenét szolgáljuk-e, vagy pedig a Biblia Istenét. Úgy érzem, nem érzem. Meg kell tanulnunk sokkal nagyobb becsben és tiszteletben tartani az Isten igéjét annál, amit gondolunk, akarunk és amit érzünk. Engem gyakran kérdeznek arról, hogy mit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Vegyük például az utazást. Joyce, hogy érzed magad azzal kapcsolatban, hogy állandóan utazol? Nos, csak úgy vagyok képes erre, hogy nem kérdezgetem magamat arról, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban. Látjátok, elég nagy bajba kerülhetünk, amikor elkezdjük arról kérdezgetni magunkat, hogy mit érzünk. Amikor hagyod, hogy az érzéseid döntsenek, akkor már megindultál a lejtőn. Sátán arra használja majd az érzéseidet, hogy irányítson téged, és hogy távol tarts az Isten akaratától. Néhány hónappal ezelőtt Pápua Új-Guineába tartottam, ami egy hosszú út, 40 óra utazás a repülőn oda meg vissza, időzónaváltás odafelé és visszafelé, a testem összezavarodott, az alvás ritmusom úgy szintén. Izgatott vagy, hogy Pápua Új-Guineába mész? Az emberek mindig tudni akarják, hogy izgatott vagyok-e bizonyos dolgok miatt. Az érdekes dolog az volt, hogy egyáltalán nem voltam izgatott az úttal kapcsolatban, de eldöntöttem, hogy megyek. És nagy különbség van az izgatottság meg az odaszántság között. Amen! Most persze azt kérdezik, hogy nem voltál izgatott? Nos, hát sokszor megjártam ezt az utat, és tudtam, mivel jár. Amikor először mentem, izgatott voltam. Aztán, amikor időzónaváltás problémám lett, már nem voltam többé izgatott. Miután egész nap aludni akartam, és egész éjjel fent voltam, többé már nem voltam izgatott. Aztán eljöttem onnan. Összeszedtem valamilyen vírust, ami ráhúzódott a gyomromra, felszálltam a gépre, egy órával azután, hogy a gépen felszállt, elkezdtem hányni. Ti nem tudjátok, mi az igazi móka és kacagás, amíg nem ültetek repülőn, egyhuzamban 22 órát, miközben gyomorbetegek vagytok, és legszívesebben bekúsznátok egy lyukba meghalni. Nem, nem voltam izgatott, és ebben semmi szégyelnivaló nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy ettől még nincs rendben a szívem, csak azt jelenti, hogy megtanultam túllépni azon, amit érzek. Sokkal jobban örülök, hogy valaki elkötelezett felém, mintha valaki izgatott miattam. Ez történik nagyon sok házassággal is, amikor elszáll az izgalom, ami meg fog történni. Ugyan már? Ha már 10 éve házas vagy, akkor fogadok, hogy nem leszel mindig libabőrös, valahányszor belép a férjed a szobádba. De remélhetőleg az izgalom valami sokkal mélyebbé és komolyabbá válik. David és én 42 és fél éve vagyunk házasok, és elmondhatom, hogy igazán elkötelezettek vagyunk egymás felé. De a sátán irányítani akar minket, és az egyik fő taktikája az, hogy hazudik nekünk, és ha elhiszük azokat a hazugságokat, akkor elkezd hatással lenni az érzéseinkre. Aztán, ha túlságosan érzelmiekké válunk, akkor ez elkezd hatással lenni a döntéseinkre, a dolgok pedig összezavarodnak. Szóval a sátán azt akarja, hogy függetlenítsük magunkat Isten akaratától. Azt akarja, hogy a saját kis dolgainkat tegyük. Azt akarja, hogy passzívakká váljuk. Passzívnak lenni pedig azt jelenti, hogy nem használjuk az akaratunkat a döntéshozatalra, hanem egy külső erőtől várjuk, hogy megmozdítson minket. Arra várunk, hogy kedvet érezzünk valamihez. Ez egy óriási, óriási hiba ma, mert lustává váltunk a társadalmunkban. Kiborulunk attól, ha nem működik a mozgó lépcső, és fel kell kapaszkodnunk néhány lépcsőn a plázában. Türelmetlenek leszünk, ha a számítógépünk 45 másodperc alatt csatlakozik az internetre 10 másodperc helyett. Ott vannak a mobiltelefonok, amiben az iPod is benne van, meg az a program, amivel az egész világon keresztül lehet kommunikálni. Otthon ülök, és a fiammal beszélgetünk, miközben ő Indonéziában, Afrikában, meg Indiában van, és csak oda-vissza beszélgetünk. De ha az a valami csak egyszer is nem működik, szóval egy kissé kényelem függővé váltunk, és meg kell értenünk, hogy ha igazán sikeres keresztényeké akarunk válni, akik tudják, hogyan győzzék le a gonoszt, akkor szükségünk lesz egy kis odaszánásra, egy kis erőre, egy kis akaraterőre, hogy keresztül menjünk a dolgokon, és ne akarjuk feladni őket azonnal, valahányszor valami nem jó érzéssel tölt el minket. Tud erre valaki áment mondani?
Egy kereszténynek nem szabad érzelmének lennie. Nos, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehetnek érzelmeid, élvezd az érzelmeidet. Láttuk ma megnyilvánulni az érzelmeinket, ahogy Isten dicsőítettük, hogy őszinte legyek, ez az egyik legnagyszerűbb módja annak, hogy használjuk őket. Sok ember azt mondja erre, nos, én nem akarok belefolyni a vallásos érzelgőségbe, de ugyanezek az emberek tiszta őrültként viselkednek a foci meccseken. Amen. Érzelmének lenni azt jelenti, hogy az érzéseid vezetnek. Sokszor nem tehetek arról, hogy éppen most mit érzek, és te sem. Az érzelmek nem fognak elhagyni minket, meg kell tanulnunk kezelni őket, és nem engedni, hogy ők kezeljenek minket. Tudhatod, hogy nagy előrelépést tettél, amikor mindenféle rossz érzés ellenére, az akaratodat használva, mégis a helyes dolog mellett döntesz. Hadd mondjak valamit, ez bizony egy győzelem és erőről tanúskodik. A sátán feletti erő nem azt jelenti, hogy a hatalmunkkal távol tartjuk annyira, hogy ne is tudjon megtámadni minket, hogy ne hazudhass, hogy soha ne támadhasson ránk. Az erőnk abban nyilvánul meg, hogy amikor ő megtámad minket, akkor nekünk nem kell olyan módon viselkednünk, amire ő megpróbál rávenni minket. Tudjátok, régebben azt hittem, hogy a gonosznak ellenállni azt jelenti, hogy ha eléggé megedzem a hitemet, akkor távol tudom tartani őt magamtól. Aztán Isten azt mondta, nem, de ha ő támad téged, akkor én adtam neked erőt, hogy ne úgy viselkedj, ahogy ő akarja. Nekünk úgy kell eljárnunk a próbáink és nehézségeink közepette, ahogy Isten azt teszi. Az érzelmi emberek sok nagy hibát követnek el. Az érzéseiknek megfelelően élnek. Az érzéseik alapján hoznak döntéseket, és végül nem engedelmeskednek Istennek. A döntések formálják a jellemünket, és meghatározzák az életünk irányvonalát. A szeretet például egy fő téma az Isten igéjében. És mégis, annyira hiányzik a mai egyházból. Nagyon vigyáznunk kell, hogy a gyülekezet ne váljon egy klubbá, ahova azért jövünk össze, hogy szórakoztassanak minket. Nagyszerű a zenénk, nagyszerűen érezzük magunkat, és jól is kell éreznünk magunkat a gyülekezetben. De annak is megvan az ideje, hogy komolyra vegyük a dolgot, és egy erőteljesebb üzenetet halljunk Istentől. Nem érgelődj, ha nem kapsz desszertet minden egyes alkalommal, amikor a gyülekezetbe mész. Időnként húsra és zöldségre van szükséged, amit nem szeret. Az igének azt a részét is hallanod kell, amit nem szívesen hallgatsz, mert ez az a rész, amire igazán szükséged van. Hallanunk kell a szeretetről, és tudnunk kell, hogy ez valójában többet jelent az olyan ömlegős testvéri szeretet, amikor megöleljük egymást, azt mondjuk, szeretlek az Úr szeretetével. De ne hívj fel, és ne kérd tőlem, hogy vigyelek el, mert nem akarok letérni a szokásos utamról ahhoz, hogy felvegyelek, de azért szeretlek az Úr szeretetével. Ugyan már? Van itt valaki? A szeretet nem arról szól, hogy mit érzek, vagy mit nem érzek. Ez nem érzés, hanem akarás. Egy olyan dolog, amit célzottan tennem kell. Választhatod azt, hogy szeretetben járj. Erre mondhatod nekem, nos, én nem is kedvelem azt a személyt, akkor hogy szeretném? Annak, hogy kedveled-e vagy sem, semmi köze ahhoz, hogy szereted-e. A szeretet nem egy érzés, hanem cselekedet. Az, amikor eldöntöd, hogy egy bizonyos módon fogsz vele bánni, függetlenül attól, mit érzel. Hallotta valaki, amit mondtam? Azt hiszem, hogyha megpróbálnánk meghatározni a szeretetet, akkor azt mondhatnánk, a szeretet valójában arról szól, miként bánunk az emberekkel. Főként az olyan emberekkel, akik nem különösebben érdekelnek minket. Vagy az olyanokkal, akik megbántottak minket. Vagy az olyanokkal, akik nem feltétlenül mindig kedvesek velünk. És ez nem az én ötletem, hanem Istené. A Biblia azt mondja, hogy fel kell öltenünk a szeretetet. Hát ez meg mi a csodát jelent? Hogy lehet felölteni a szeretetet? Arról szól ez, hogy hozzunk egy döntést. A felölteni azt jelenti, hogy döntést hozni. Én minden nap felveszem a ruháimat. Amikor ezt teszem, akkor igyekszem meggyőződni róla, hogy jól álljanak rajtam. De szellemileg is felöltöztél, amikor elhagyod a házadat. Nem csak a külső ruháidat öltötted fel, de szellemileg is felöltöztél. Fel kell öltened a kegyelmet, a kedvességet, a türelmet,
És a Biblia azt mondja Kolossé 3-ban, hogy mindazok fölé, amiket felvettél, azok fölé ősd fel a szeretetet. Ez azt jelenti, hogy reggel, mielőtt kilépsz az ajtón, el kell beszélgetned magaddal, és döntést kell hoznod. Olyasmiket kell mondanod, hogy nos, már most, mielőtt kilépek az ajtón, már előre tudom, hogy nem minden alakul majd az én kedvem szerint a mai napon. De most eldöntöm, hogy még ha nem is alakul minden a kedvem szerint, akkor is türelmes maradok, és megmaradok az Isten szerinti viselkedésben. Eldöntöd, és ahhoz tartod magadat. Erről szól a Kolossé 3. Ám mit teszünk mi? Passzívak vagyunk, és üres fejűek. Nem kelünk fel, és nem imádkozunk, mert nincs kedvünk fel kell imádkozni. Túl sokáig fekszünk az ágyban, és aztán már indulnunk kell a munkába, már mindenféle nyomás van rajtunk, az egész elkezd egyre rosszabbá válni, és egyre mérgesebbek leszünk, és mindenki mást okolunk ezért, mielőtt elhagyjuk a házat, előtte még kiabálunk és ordítunk egyet mindenkivel, aztán kimegyünk a forgalomba, és a forgalom idegesítő, ezért mindenféle kézjelzéseket adunk a többi autóban ülő embernek. Tegnap volt részem ebben pont itt, Atlantában. Hú, te jó ég! Elkövettünk egy kisebb fajta hibát, talán átmentünk a fickó sávjába, vagy elévágtunk, vagy valami ilyesmi. És te jó ég, mellénk jött, és mutatott egy kézjelzést, egy olyat, amit nem szeretnél látni. De megtanultam, tényleg megtanultam. Nem fogja elvenni az örömömet, nem. Nincs időm arra, hogy mérgelődjek, és engedjem, hogy ez zavarjon. Csak hangosan annyit mondtam, Isten áldjon. Isten áldjon. Legyen szép napod, Isten áldjon. Eljutottam arra a pontra, amikor már sajnálom ezeket az embereket, akik ennyire felidegesítik magukat azon, ha valaki véletlenül elmerészel követni egy hibát, és egy kicsit az útjukba kerül. De a világ odakint nagyon robbanékony. Az emberek bármelyik pillanatban készek felrobbani az életükben lévő nyomás miatt. Az érzelmeiktől vezérelve élnek. Ahogy esik, úgy puffan. Azt teszik, amit jónak éreznek. Nem az Isten igéje alapján hoznak döntéseket. Nem is hoznak bölcs döntéseket. Az emberek meggondolatlanul vásárolgatnak, aztán pedig mindenféle nyomás van rajtuk az adósság miatt. Utána pedig a főnökükre mérgesek, mert az nem fizet nekik eleget. Az ő hibája az, hogy pénzügyi nyomás van rajtuk. Na gyerünk, jó dolgokat prédikálok! Nem a főnököd feladata az, hogy többet fizessen a munkádért, csak azért, mert te a testedtől vezérelve minden létező dolgot összevásároltál. A mi felelősségünk, hogy a saját pénzügyi kereteinken belül éljünk. Meg kell tanulnunk, hogyan várjunk bizonyos dolgokra, és hogy nem feltétlenül van szükségünk mindenre, hogy nem kell a hiterkártyánkat lobogtatunk mindenhol, hogy nélkülözhetjük a dolgokat egy ideig, amíg össze nem gyűjtöttük rájuk a pénzt. Na gyerünk, jó dolgokról beszélek. De amikor az érzelmeink vezetnek minket, te jó ég, akkor megyünk, és meglátjuk a 75%-os leárazásos táblát, és már meg is vettünk mindent, amit csak értünk, hiszen leárazás volt. Nem hagyhattuk ki ezt a vételt. Van egy történetem egy nőről, akinek azt mondta a férje, drágám, be kell fejezned a vásárlást, ki kell másznunk az adósságból. Megígértette a feleségével, ő pedig ígéretet tett, hogy nem vásárol több ruhát. Nos, ő elment a plázába, hogy hazavigyen valamit a korábban megrendelt dolgokból. Mi alatt ott volt, látott egy csinos kis ruhát, amit leáraztak, ezért bement az üzletbe, hogy csak felpróbálja, csak hogy lássa, hogy néz ki. Olyan ez, mint amikor hazaviszel egy csupa csuki süteményt azzal, hogy nem akarod megenni, csak nézegetni. Ó, én csak a gyermekeimnek hozom haza ezeket a sütiket. Ugyan, dehogy. Dehogy a gyerekeidnek. Ha a gyerekeidnek sütit akarsz venni, akkor vidd el őket valahová, és etesd meg őket ott, de ne vidd haza a sütit a házba, ne ülj le mellette, és ne bámuld, ha egyszer gondjaid vannak vele. Szóval a nő hazament a ruhával, és reméltem, hogy a férje nem veszi észre, de pont meglátta őt, amikor bevitte. Persze azon nyomban kikelt magából. Azt hittem, megígérted, hogy nem veszel több ruhát, erre a nő, de szívem le volt árazva, felpróbáltam, és annyira jól állt, hogy nem tudtam ellenállni. A férje azt felelte, nos, azt kellett volna mondanod, hogy távozz tőlem, sátán. El is ment. De visszaszólt, hogy hátulról még jobb, mint előről.

Amen. Meg kell tanulnunk felölteni a szeretetet, a helyes dolgokat cselekedni, jó döntéseket hozni, és megtartani az ígéreteinket. Olyan sok ember hoz ígéreteket érzelmi alapon. A Biblia azt mondja, hogy nem kéne elkötelezünk magunkat anélkül, hogy előtte felmérjük a költségeket. Milyen lesz ez a dolog később? Milyen lesz majd akkor, amikor elmúlt a libabőr? Milyen lesz majd akkor, amikor eltűnt az újdonság varázsa? Hadd mondjak valamit. Amikor valami új, az jut eszembe, hogy vannak emberek, akik ide költöznek Szent Louisba, és amikor elkezdenek nálunk dolgozni, akkor először is azt hiszik, hogy meghaltak, és a mennybe kerültek. El sem hiszem, hogy Joyce Meyernek dolgozom. Szerintem azt hiszik, hogy minden nap leülünk, és egy 5 órás könnyed kis beszélgetést folytatunk majd. Aztán, amikor már egy ideje itt vannak, akkor rájönnek, hogy soha nem is látnak, mert össze-vissza utazgatok és tanítok. Aztán pedig rájönnek, hogy mi elvárjuk tőlük, hogy dolgozzanak. Hogy mi nem egy felhőn lebegünk egész álló nap, és hallelujját énekelünk. Ehelyett dolgozunk, és tökéletes munkát várunk el. Elképesztő, hogy milyen elrugaszkodott elképzeléseink vannak időnként. Ezért nem jó, ha az érzelmeid alapján teszel dolgokat, nem jó, ha csupán csak az érzelmeid alapján mész hozzá valakihez. Meg kell bizonyosodnod arról, hogy felmérted, mibe kerül ez majd neked, és tényleg kész vagy elkötelezni magadat. Tudod? Nem számít, mivel foglalkozol, nem számít, mi a munkád. Biztosan lesznek olyan napok, amikor nem szereted majd azt, amit csinálsz. Lesznek dolgok, amiket nem szeretsz majd a munkádban, és teljesen mindegy, mit csinálsz. Biztosan lesznek olyan idők, amikor eleged lesz abból, hogy újra és újra, újra mindig ugyanazt kell csinálnod. Amikor valami elveszti az újdonság varázsát,

0: ha a rossz érzéseink támadnak emiatt. Érezheted úgy, hogy valakit fejbe akarsz vágni, de ez nem jelenti azt, hogy ezt meg is teheted.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha őfessége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozilátogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt, lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakó.

0: Jának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét a világot megmenteni készülő menő fejnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, gomoly, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merrák ellen Egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Október 12-e van, hétfő, kell a plusz energia, jönnek is ezek, mindjárt nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 124 éve például a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta, a csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt, Bécsben volt a mérkőzés, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. Hajós Alfréd a magyar csapat bal összekötője volt, a mérkőzés legjobbja Johann Sudniska, mesterhármast rúgott nekünk, a magyar szövetségi kapitány pedig Gilemot Ferenc volt. 201 éve hunyt el Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány és földtantudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. A Bécsi Egyetemen filozófiát és jogot tanult, majd a Selmeci Bányászati Akadémián szerzett oklevelet. 1768-ban a dél-magyarországi bányákhoz került bányamérnöknek, 1770-ben a bánáti bányák igazgatója lett, majd bánya tanácsos volt Erdélyben. Később II. József az összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki, 1798-tól pedig Bécsben az erdélyi főbánya hivatal igazgatójaként dolgozott 20 éven át. Tirolban ő fedezte fel a turmalin nevű drágakövet, Erdélyben pedig a tellúr aranyércet. Az opál egy nemét, a hialitot róla nevezték el Müller üvegnek. 84 éve született, szintén a mai napon Dózsa László színész rendező érdemes művész. Az 56-os forradalomban való részvételéért több kitüntetésben részesült. A forradalomban való szerepvállalását néhány történész megkérdőjelezi. Fia Dózsa Zoltán színész. Önéletrajzi írása a Bohóc Vérben és Vasban. 1953-ban a mai napon született Parti Nagy Lajos, kossuthdíjas költő, író, kritikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Híres műve a Szóda, Lovaglás, a Sárbogárdi Jolán, a Testangyala vagy a Fagyott Kutyalába. 51 éve a Magyar Nemzeti Galéria a Budavári Palotába költözött. A magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyűjteményez. Önálló múzeumként 1957 óta működik. A Budavári Palota épületébe 75-ben költözött. 2012. február 29-ével a Magyar Nemzeti Galéria beolvadt a Szép Művészeti Múzeum szervezetébe. 93 éve látott napvilágot Déri Gabriella, Kossuth és Liszt Ferenc díjas szoprán opera énekesnő, érdemes és kiváló művész. 58 éve kezdődött meg a 19. újkori nyári olimpia Mexikóvárosban. A mexikói játékok eredményei és a 48 világcsúcs rácáfolt az előzetes félelmekre. Sokan kétségbe vonták ugyanis, hogy a több mint 2200 méteres tengerszint feletti magasságon, oxigénhiányos környezetben jó sport teljesítményt lehet nyújtani. 113 ország, mintegy 5,500 sportolója, 172 aranyéremért küzdött. A magyaroknak a 10 arany mellé 10 ezüstöt és 12 bronzot is sikerült begyűjteniük, ezzel az éremtáblázat negyedik helyen végeztek. Csapatban bajnokok lettek az öttusázók, a férfi párbajtőrözők, és immár harmadszorra nyertek olimpiát focistáink. Jól teljesítettek a hajósok is, 1000 méteres távon kajak egyesben Hesz Mihály, kenu egyesben Tatai Tibor győzte le a döntős mezőnyt. Két birkózónk is felállhatott a dobogó legfelsőbb fokára, a harmadsúlyú Varga János és a szupernehéz súlyú Kozma István. A férfi párbajtőr verseny edényi győztese kulcsárgyőző lett, Német Angéla női gerelyhajításban volt a legjobb, és a kalapácsvető Zsivolszki Gyulának is sikerült végre harmadik olimpiáján aranyat szereznie. 41 éve hunyt el Fényes Szabolcs, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, nevét viseli a könnyű zenei alkotó tevékenységet elismerő Fényes Szabolcs díj. Apja Fényes Lórán mérnök volt, aki Ady Endre törzsasztalához tartozott Nagyváradon, és nótaszerzéssel is foglalkozott. 12 éves korában döntött el, hogy zeneszerző lesz, a család Rétságra telepedett át, középiskolás korában hetente többször utazott a fővárosba, hogy zeneszerzést tanuljon. Első színházi sikere a Maja bemutatója 1931-ben volt. Később, valamint 1957 és 60 között a Fővárosi Operaszínház igazgatója, majd a Vidám Színpad zenei vezetője lett. 74 éves korában hunyt el Budapesten, 1986. október 12-én. Operetteket, zenés játékokat és filmzenéket is írt.

0: Budapest Update.
1: Szóval szerint minden, ami Budapest, már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról, illetőleg környékéről. Például arról olvastam, hogy könnyebb lett alkudni az albérletekre, de a jó lakásokért továbbra is versenyeznek. Bővült a kiadó lakások kínálata az idei év első felében, ami több budapesti kerületben is enyhítette a bérleti díjakra nehezedő nyomást. A bérlők így válogathattak, sőt gyakrabban alkudhattak is, miközben a jó állapotú, megfelelő helyen lévő lakások iránt továbbra sem csökkent érdemben a kereslet Budapesten az első fél évben. Az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000-3500 forint között alakult, ismertette Kovásné Zsihla Katarina Balla ingatlan 10. és 17. kerületi irodájának szakmai vezetője. A korábbi erőteljes drágulás ugyanakkor már nem volt jellemző, a bérleti díjak inkább stagnáltak, vagy csak enyhén emelkedtek. A főváros déli részén is érzékelhető volt a változás. Szigetszent Miklóson egy jó állapotú kétszobás lakást havi 180 ezer forintért könnyen ki lehetett adni, míg Csepelen ugyanezért a méretért jellemzően 200-220 ezer forintot kértek. Október 15 és 18-a között különleges utazásra várja a közönséget az Art Market Budapest. Közel 30 országból mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel régiónk legnagyobb nemzetközi művészeti vására. A látogatók így nem pusztán Magyarország legszélesebb művészeti választékát élvezhetik majd, hanem számos vonzó, esetenként egzotikus kulturális úti céllal is megismerkedhetnek az Európán kívüli Afrikából, az amerikai kontinensről vagy a Távol-Keletről érkező művészekkel és alkotásaikkal való találkozásoknak köszönhetően, ráadásul anélkül, hogy elhagynák Budapestet. Az Art Market Budapest visszatér tehát, Magyarország leggazdagabb kortárs képző és fotóművészeti válogatása, a világ közel 30 országából érkező mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel az MTK Sportpark 11 négyzetméteres alapterületű központi csarnokában és az aztövező közparkban. A vásár néhány napra igazi kulturális találkozóhelyi alakítja Budapestet, ahol a világ legkülönböző pontjairól érkező kortárs művészek társaságában tehetünk világkörüli utazást. A vásár nemzetközi művészeti választékában a nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet, Japán, Korea és Kína, Afrikát, Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok, El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik. Több második világháborús robbanótest került elő közben a Dunából Budapesten, a 7. nemzetközi hajóállomás szomszédságában. A Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tájékoztatása szerint a bejelentést követően a helyszínre érkező szakemberek azonosították a veszélyes eszközöket, amelyeket rendőrségi kísérettel szállítottak el megsemmisítésre. A honvédség tűzszerész ügyeletére érkezett bejelentést követően Pap Ferenc főtörzs őrmester tűzszerész járőrparancsnok azonosította a vízben található robbanótestet. A Pink Floyd legismertebb dalai hangzanak fel jövőre a Papp László Budapest sportarénában. A Legacy Pink Floyd Show című produkció az alapító tag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti. A koncertsorozat a Pink Floyd 71-79 közötti aranykorának meghatározó zenéjét és vizuális világát ünnepli. A 10 fő zenekar a Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, az Animals és a The Wall című album dalai közül válogat. A Roger Waters csapat által megálmodott új színpadi produkció látványvilága az eredeti Pink Floyd művek által ihletett képi anyagokat és retrospektív vetítéseket ötvözi. Olyan vizuális elemeket használnak fel, amelyeket annak idején Roger Waters alkotott meg a zenekar kreatív motorjaként töltött évei alatt. Az együttest zenei vezetőként fia Harry Waters irányítja, aki Hammond orgonán és zongorán játszik, valamint énekel a produkcióban. A műsort nagy felbontású LED kijelzős vetítés gazdagítja. Roger Waters ének hangjának megidézésére online tehetségkutatót is indítottak, több mint 3000 jelentkezőt hallgatott meg, és először Clifton David Brobridge-et választották ki. A 83 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. Az amerikai Condé Nast Traveler közzétette az olvasók szavazatai alapján megítélt Reader's Choice Awards eredményeit. Az Aria Hotel Budapest az idei évben a 6. helyen végzett közép- és dél-európai régió szállodái között. A kérdőívet 798.867 Egyesült Államokban élő olvasó töltötte ki, akik utazási élményeiket értékelték, átfogó képet adva azokról a helyekről, ahová a legszívesebben térnének vissza. Az Aria Hotel Budapest nyitása óta rendszeresen szerepel a Reader's Choice Awards díjazottjai között. A szálloda 2017-ben, 18-ban, 19-ben, 23-ban és 25-ben is elismerést kapott. A 26-os eredmény újraigazolja, hogy tartósan a régió legmagasabbra értékelt szállodái közé tartozik. 500 járművel várják a látogatókat a 22. alkalommal megrendezendő Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17 és 18-án. Az esemény honlapján olvasható ismertetés szerint a kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. A kiállításon láthatóak majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérőprogrammal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékkal várják az érdeklődőket a helyszíne. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnérájára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest Arénában búcsúzik majd a magyar közönségtől. Rod Stewart egyébként szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai válthattak jegyet. A Final Encore műsora Rod Stewart több évtizedes életművéből válogat, várhatóan olyan jól ismert dalai is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Hot Legs vagy a I Think I'm Sexy. Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el, 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es lágere volt, köztük 4 lista vezető. A 71-es Every Picture Tells a Story-ból a 2024-ben megjelent Swing Fever-ig 11 brit és 4 amerikai lista vezető album köthető a nevéhez. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mély lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. október 12-e van, hétfő, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Csaknem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Dunából két hónap alatt, megújul a békásmegyeri Gőtéstó és környéke. 10 nap alatt 9 budapesti lakásba törhetett be egy külföldi bűnbanda. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hatalmas mennyiségű szemetet távolítottak el a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. A két hónapon át tartó tisztítás során csaknem 75 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a folyóból, köztük több száz autógumit és vashordót. A nagyszabású munkálatok az Ipoly torkolatától egészen a Dunaföldvári hídig tartó folyószakaszt érintették. A szakemberek szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek medertisztítást, így Budapest területén is jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Az összegyűjtött szemét mennyisége jól mutatja, hogy milyen komoly környezeti terhelést jelent a folyómederben felhalmozódó, illegálisan elhelyezett vagy a víz által elsodort hulladék. A medertisztítás nem csak a Duna környezetének rendezettebb bététellét szolgálja, hanem a vízi élővilág védelme szempontjából is fontos. A nagyméretű hulladékok eltávolítása hozzájárulhat a folyó természetes állapotának megőrzéséhez. Újabb természetközeli pihenőhellyel gazdagodik Budapest, megkezdődött a békásmegyeri Gőtéstó és környezetének rendezése, amelynek célja, hogy egyszerre védjék meg a terület különleges élővilágát, és tegyék kellemesebbé a környéket a kikapcsolódni vágyók számára. A fővárosi közösségi költségvetésből megvalósuló fejlesztés várhatóan 2027 májusának végére készül el. A Gőtéstó környéke egykor hatalmas, egészen Csillaghegyig húzódó vizenyős rét volt, amelynek nagy része mára eltűnt a város terjeszkedésével. A megmaradt vizes élőhely azonban ma is számos védett állatnak ad otthont. A területen többek között tarajos gőték, vízityúkok és különleges lepkefajok élnek, ezért a beruházás egyik legfontosabb szempontja a természetes élőhelyek megőrzése. A munkálatok első szakaszában a főkert szakemberei felmérték a terület faállományát. A vizsgálatok szerint közel 90 fa szorul valamilyen beavatkozásra. 15 balesetveszélyessé vált példányt el kell távolítani, további 35 fán ápoló meccést, 34 esetben pedig ifjító meccést végeznek. A kivágott fák törzseit nem hagyják veszendőbe menni, egy részükből padokat készítenek az új park számára. A fejlesztés során külön figyelmet fordítanak a tó vízháztartásának javítására is. Két helyen úgynevezett fenék küszöböt építenek, hogy az esővíz hosszabb ideig megmaradhasson a területen. Az alsó tónál a nádas egy részének visszavágásával nyílt vízfelületet alakítanak ki, máshol viszont megőrzik a növényzetet, amely fontos búvó és szaporodó helyet jelent az állatoknak. A látogatók számára új pihenőtereket és természetközeli gyep felületeket hoznak létre. Egyes részeken rendszeresen nyírják majd a füvet, máshol viszont csak évente egyszer-kétszer kaszálnak, hogy a vadvirágok és a rovarok is megfelelő élőhelyet találjanak. A kutyások számára az elmű területének közelében póráz nélküli futtatási lehetőséget biztosítanak, a park többi részén pedig pórázon lehet majd sétáltatni az állatokat. A természetvédelme ugyanakkor bizonyos korlátozásokkal is jár. A Honvéd utca felőli felsőtó környéke továbbra sem lesz látogatható, hogy az ott élő védett fajokat ne zavarják az emberek. A beruházás ötlete még a fővárosi közösségi költségvetés 2022-23-as szavazásán nyert támogatást, csaknem 1200 voksal. A lakossági egyeztetések és a tervezés után idén ősszel megkezdődött a kivitelezés. A tervek szerint jövő tavasz végére egy olyan megújult zöld terület várja majd a budapestieket, ahol a természetvédelem és a városi kikapcsolódás egymást erősítheti. 10 nap alatt 9 lakást foszthatott ki Budapesten egy 3 fős külföldi betörőbanda. A rendőrség szerint a férfiak több mint 16 millió forint értékben zsákmányoltak készpénzt, ékszereket, karórákat és műszaki cikkeket. A két grúz és egy bolgár állampolgárságú férfi augusztus végén Szlovákia felől érkezett Magyarországra. A nyomozók úgynevezett átutazó bűnözőknek tartják őket, akik a gyanú szerint kifejezetten azért jöttek Budapestre, hogy rövid idő alatt több betörést kövessenek el, aztán elhagyják az országot. A rendőrség adatai alapján a három férfi mindössze 10 nap alatt 9 fővárosi lakásba tört be. Az eltulajdonított értékek között elsősorban könnyen mozdítható, nagyértékű tárgyak szerepeltek, a lopásokkal okozott kár pedig meghaladja a 16 millió forintot. A rendőrök végül elfogták a feltételezett elkövetőket, akiket gyanúsítottként hallgattak ki. A férfiak nem tettek vallomást, és a nyomozókkal sem működtek együtt. Mindhármukat őrizetbe vették, a bíróság pedig 30 napra elrendelte a letartóztatásukat. A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a lakások megfelelő védelmének fontosságára, a biztonságos zárak, a nyílászárók gondos bezárására és az alapvető vagyonvédelmi óvintézkedések jelentősen megnehezíthetik a betörők dolgát. 4 fiatalkorút fogtak el a rendőrök Budapesten, miután a gyanú szerint 3 tizenévest is megtámadtak és kiraboltak a Köki terminál, valamint a határúti autóbuszállomás környékén. A támadások szeptember 29-én kora délután történtek, az elkövetőket pedig másfél órán belül elfogták. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a 4 fiatal együtt lépett fel az áldozatokkal szemben. Körbevették, fenyegették és több esetben bántalmazták őket, miközben pénzt és különböző értéktárgyakat követeltek tőlük. Az első megtámadott fiatal a fenyegetések hatására átadta a karóráját. A második áldozatot megütötték, majd 4000 forint átadására kényszerítették. A harmadik tizenévest arcon ütötték, és akkor sem hagyták békén, amikor egy autóbuszra próbált menekülni. Őt a járművön is tovább bántalmazták, értéket azonban végül nem sikerült elvenni tőle. A rendőrök gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőket, és a támadásokat követő másfél órán belül mind a 4 fiatalt elfogták és előállították. A gyanúsítottakat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat. Ellenük 2 rendbeli csoportosan elkövetett rablás, valamint egy további csoportos rablás kísérlete miatt indult eljárás. A 19. kerületi rendőrkapitányság azt is vizsgálja, hogy a társaság tagjai kapcsolatba hozhatók-e más, korábban elkövetett hasonló bűncselekményekkel. Az utolsó pillanatban mentett meg egy autóst a vonattól egy másik sofőr Vecsésen. Hajszálon múlt egy súlyos vasúti baleset Vecsésen, ahol egy kis busz a síneken rekedt a lezáródó sorompók között. A veszélyes helyzetet egy másik autós lélek jelenléte oldotta meg, aki az utolsó pillanatban segített kiszabadítani a járművet a közeledő vonat elől. A budapesti autósok beszámolója szerint a fekete kisbusz vezetője a tilos jelzés ellenére hajtott be a vasúti átjáróba. A síneken ugyan áthaladt, a túloldalon azonban a piros lámpánál feltorlódott a forgalom, így már nem tudott tovább haladni. Közben a sorompók leereszkedtek, a jármű pedig a vasúti pályán rekedt. A történteket egy menetrögzítő kamera is rögzítette. A felvétel alapján a kisbusz vezetője nem tudta, hogyan szabaduljon ki a veszélyes helyzetből. Ekkor a mögötte várakozó autós kiszállt, odaszaladt a sorompóhoz, kézzel megemelte azt és felszólította a sofőrt, hogy azonnal tolasson vissza. A segítő annyira sürgette a menekülést, hogy még azt is felajánlotta, hogy ha szükséges, a kisbusz nyugodtan neki mehet az ő autójának, csak minél hamarabb hagyja el a síneket. A sofőr végül hátramenetbe kapcsolt és sikerült kiszabadulnia az átjáróból. Mindössze néhány másodperccel később megérkezett a Budapest felől közlekedő vonat, így a gyors beavatkozással egy rendkívül súlyos balesetet sikerült elkerülni. A felvételt beküldő autós hangsúlyozta, hogy nem a szabálytalanul közlekedő sofőr megszégyenítése volt a célja, hanem annak bemutatása, hogy milyen sokat számíthat a gyors és határozott segítségnyújtás egy váratlan veszélyhelyzetben. A vasúti átjárókban ugyanakkor fontos szabály, hogy tilos a sínekre hajtani, ha a túloldalon nincs elegendő hely a biztonságos továbbhaladáshoz. Ha pedig egy jármű a síneken reked, a sorompurudat szükség esetén áttörve is el kell hagyni az átjárót, közvetlen vonatveszély esetén pedig az emberi élet védelme az első. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekéjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,5 4,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony, a jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolycsalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzok, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház, és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabdapálya is helyet kapott.

0: te nagyon.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkerő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró

0: törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, gomoly, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasz. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
1: Időjárás.
2: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
1: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

Nehéz a szívemen is súly, egy szürke taxivágy az üvegajton túl, a főbejárat előtt.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról fogunk beszélgetni állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel, hogy hogyan tudunk úgy segíteni pénzügyileg, hogyan tudjuk támogatni a szeretteinket úgy pénzügyileg, hogy a saját jövőnket ne kockáztassuk, vagy ne áldozzuk fel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Itt a szendvics generációról beszélünk, mert egy ponton a pénzügyi döntéseink már nem csak rólunk szólnak. Segíteni szeretnénk a gyerekünknek az életkezdését, támogatnánk egy nehéz helyzetbe került testvért vagy szülőt, és a szüleinknek a támogatása szokott tulajdonképpen a legszembetűnőbb lenni, hiszen nem beszélhetünk arról, hogy a magyar átlag olyan nagyon-nagyon magas nyugdíjból él. Segíteni egy természetes emberi igény. A kérdés mindig akkor válik nagyon nehézé, amikor a támogatást rendszeressé kell tennünk, vagy pedig a saját megtakarításunkat, vagy a nyugdíjra való felkészülésünket kell, hogy feláldozzuk ennek érdekébe. Mindenképpen én azt javaslom, hogyha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor húzzon meg egy határt. Ez lehet, hogy így kimondva most túlságosan önzőnek hangzik, de ez egyáltalán nem önzőség.
1: Természetesen, hogyha itt az önzőség szó szóba kerül, az mindig egy nagyon nehéz dolog, hiszen itt generációs különbségek vannak ezzel az érzéssel kapcsolatban, főleg, hogyha pénzügyeket nézünk.
2: Igen.
1: Az, amit tudunk kezdeni.
2: Hát ugye ez is egy fontos dolog, hogy azt nézzük meg, hogy családon belül milyen a pénzhez való viszony. És egyáltalán a pénzről ki, hogyan és milyen módon vélekedik. És milyen a hozzáállása a pénzhez. Mert az nagyon-nagyon meg fogja határozni, hogy egyáltalán egy ilyen kérésre, hogy valakit támogassunk, vagy egy érzésre, hogy úgy érezzük, hogy támogatni kell valakit, vagy valakiket, az milyen választ fog generálni bennünk, és mit fogunk kifele mutatni ebből.
1: Mennyiben szükséges a változás ebben a helyzetben, és mennyire könnyen tudunk, vagy nehezen változtatni? Mert ugye korábbi adásban beszéltünk arról, hogy a szakmánk, ha változik ott a változást, hogyan követjük mi a változásra való képességünkkel pénzügyileg, de hogy változik a világ a pénzügyi segítségnyújtást illetően is. Itt mi a helyzet a változásra való képességgel?
2: Hát itt is ugye a nagyon lényeges dolog az, hogy tudjunk nevet mondani, legalábbis tanuljunk meg nemet mondani, és ahogy említettem, húzzunk egy határt. És mondjuk ki nyíltan, hogyha kapunk egy ilyen felkérést, vagy segítségkérést, vagy mi érezzük úgy, hogy nekünk segítenünk kell, akkor is őszintén mondjuk meg, hogy hol van ennek a segítségnyújtásnak a határa. Tehát meddig tudunk mi nyújtózkodni úgy, hogy ez a mi saját anyagi jövőnket és az anyagi lehetőségeinket, azokat nem fogja veszélybe sodorni. És az sem mindegy, hogy ez a segítség, ez milyen időtávra kell, hogy rendelkezésre álljon. 3 hónapra, 1 évre, vagy hosszú évekre. Mert ez is egy teljesen más gondolkodás, és egy más tervezést igényel.
1: Ivány Ildikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk ma arról beszélget velünk, és abban ad jó tanácsot, hogy hogyan tudunk úgy segíteni pénzügyileg, hogyan tudjuk a szeretteinket, a családtagjainkat támogatni úgy pénzügyileg, hogy a saját jövőnket ne áldozzuk föl, és itt a feláldozás szóval fogjuk majd folytatni, érdemes lesz velünk tartani, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan tudjuk segíteni a családtagjainkat, a szeretteinket pénzügyileg úgy, hogy a saját jövőnket ne áldozzuk föl, vagy ne kockáztassuk? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ildikó, mit jelent ebben az esetben az áldozat szó, a feláldozás szó? Az már egy végletes kifejezés, hogyha a pénzügyi támogatást nézzük.
2: Hát igen, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi mindenről lemondunk, és a teljes tartalékunkat is feláldozzuk ahhoz, hogy azt a másikat megsegítsük, vagy pedig folyamatosan támogassuk. Tehát elkerülhetetlen az, hogy akkor, amikor mi egy ilyen döntést meghozunk, akkor a döntés előtt nézzük végig, hogy nekünk milyen kiadásaink vannak, milyen tartozásokat, mondjuk vannak hiteleink, és azokat kell, hogy törlesszük, és milyen biztonsági tartalékra van szükségünk ahhoz, hogy mi ne kerüljünk problémás helyzetbe azért, mert valakit támogattunk. Mert ez nagyon sokszor előfordul, hogy még a zsebünket is kiforgatjuk, hogy valakit megtámogassunk, de ezt nem kell megcsinálni, szerintem legalábbis. Tehát érdemes azt figyelembe venni, hogy ez nem azért van, mert hogy nem támogatunk valakit olyan mértékben, amilyen mértékben esetleg ő elvárná, vagy szeretné tőlünk. Ez nem egy rossz döntés, hanem egyszerűen a saját magunknak a védelme. És elsősorban magunkat kell, hogy anyagilag biztonságba tudjuk, mert csak olyan pénzt adjunk kölcsön, ami nem fogja a mi alapvető biztonságunkat veszélybe sodorni. Mert ha az is veszélybe kerül, akkor a későbbiekben hogyan és milyen módon fogunk tudni segíteni esetleg a családtagunkon? Szerintem sehogy, mert akkor mi is ugye ebbe a spirálba fogunk belekerülni.
1: Ez gyakorlatilag olyan, mint egy pénzügyi oxigénmaszk, ugye? Tehát, hogy előbb a sajátunkat kell feltenni azt, hogy segíteni tudjunk. Hogyan tudjuk vajon mindezt jól átlátni, hogyan tudunk nem lelkiismeret furdalást érezni egy ilyen helyzetben, ezzel folytatjuk majd. A mai beszélgetésünk a pénzügyi hétfőben arról szól, hogy hogyan segítsünk, támogassuk pénzügyileg úgy a szeretteinket, a családtagjainkat, hogy a saját jövőnket, a saját pénzügyi helyzetünket ne veszélyeztessük és ne áldozzuk fel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan tudunk úgy segíteni pénzügyileg a szeretteinknek, a családtagjainknak, hogy közben a saját jövőnket ne áldozzuk fel, az ne kerüljön veszélybe. Erről beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Hová tudjuk tenni a lelkiismeret furdalást? Hogyan érdemes erről kommunikálni? Mert hogy a pénzről amúgy is nagyon nehéz beszélgetni, vagy legalábbis nem tudom talán, hogy ez más országban is így van-e, vagy csak itthon, de nehezen kerül szóba ez.
2: Én azt gondolom, hogy ha van egy probléma, amit meg kell oldani, akkor nézzük meg, hogy mi az a probléma, mert lehet, hogy nem is anyagilag kell, hogy segítsünk, mert mi mondjuk egy ügyet elintézni, másképpen látunk, vagy valaki helyett elmenni, vagy valakivel elmenni, tárgyalni, és így lelki segítséget adni neki, már az is segítség lehet. De a legfontosabb az, hogy ha már segítségről van szó, akkor közösen próbáljuk meg megoldani azt a problémát, és nézzük át, hogy hogyan tudjuk ütemezni, de meg kell mondani, hogy nekem, aki fogok segíteni, nekem meddig ér a takarom.
1: Igen, hogy tisztában van az ember azzal, amikor nagyon akar segíteni, hogy az ő takaróját nem tudja tovább nyújtani? Vagy csak mondjuk hitelfelvétellel, és akkor magát mibe forgatja bele azért, hogy a másikon segítsen?
2: Tisztában kell, hogy legyen, mert ő ismeri a saját anyagi lehetőségeit. Tehát együttérzően, de meg kell mondani, hogy hol vannak a határok. Tudom, hogy nagyon nehéz, de ezt mindenképpen meg kell tenni, már csak azért is, hogy ez egy tisztázó támogatás legyen, tehát hogy ne feltételezzék rólam, aki támogatok, hogy most én ezt nem akarom csinálni, vagy lenne lehetőségem, de most én úgy gondolom, hogy az XYZ az nem is szorul annyira rá. Ez nehéz beszélgetés, de muszáj felvállalni ezt a beszélgetést, mert nem kell automatikusan nekünk mindent vállalnunk, ha van rá lehetőségünk.
1: Hogy hogyan tudja az ember tisztába rakni ezt magában, és hogyan tudja hát a családban lévő pénzügyi változásokat és nehézségeket nem magára venni, arról is beszéljünk egy pár mondatot, mert ennek is nagyon nagy jelentősége van.
2: Igen, itt is csak azt tudom mondani, hogy szeressük magunkat annyira, tehát legyünk idézőjelben annyira önzőek, hogy mi legyünk rendbe, mert ha mi nem leszünk rendbe, akkor nem fogunk tudni a későbbiekben sem segíteni, illetve aztán majd akkor mi is segítségre fogunk szorulni. Tehát ezt a helyzetet, ezt ne teremtsük meg magunknak, csak azért, mert segíteni akartunk. Mert akkor tulajdonképpen nem jót teszünk azzal, aki megsegítettünk, hanem tulajdonképpen mellé társulunk, és akkor már ketten vagyunk, vagy hárman vagyunk, vagy négyen vagyunk bajban.
1: Hogyha összefoglalod ezt nekünk pár mondatban, mik a legfontosabb sarokpontjai a pénzügyi támogatásnak családon belül, úgy, hogy mi biztonságban maradjunk, tehát az, aki segít éppen?
2: Én úgy gondolom, hogy nem attól leszünk jó szülők, meg jó testvérek, meg jó barátok, vagy jó rokonok, hogyha minden kérést korlátlanul teljesítünk. Az a segítség tartható fenn, amely a másik embernek a helyzetét javítja, de bennünket, a mi saját jövőnket nem teszi bizonytalanná.
1: Na, ezek a legfontosabb pontok, és nagyon remélem, hogy mindenkinek tudtunk ma is sokat segíteni. A pénzügyi hétfő természetesen a Manna FM honlapján visszahallgatható, úgyhogy ha valakinek nem sikerült mondjuk jegyzetelnie Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk segítő gondolatait, akkor a visszahallgatásnál is megteheti. Köszönjük szépen az idődet, Ildikó.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szépség és az egészség nem elválasztható egymástól. Hogyha valaki rosszul alszik, akkor nyilvánvalóan a legtöbbször és rendszeresen fáj a feje. Ha valaki nem alszik kielégítő mennyiségűt és minőségűt, akkor bizony az a sejtjén is abszolút és rögtön látszik, és ez nyilván azonnal a bőrünkön is látszik, a tekintetünkön is látszik, a hajunkon is látszik, a teljes szervezetünkre kihat. Viszont, hogyha nem alszunk rendesen, tehát alvás zavaraink vannak, és emellé még társul egy hasogató fejfájás, ami megnehezíti a mindennapokat, annak persze lehet számos oka, de többek között az egyik legfontosabb ásványanyag hiánya is jelentheti ezt, és sokszor bizony ez a probléma. Ez a magnézium, illetve annak hiánya. Emellett még, amit az imént felsoroltam, hozzájárul a letargikus hangulathoz, az ingerlékenységhez, megnyilvánulhat migrénben és más egyéb gyakori ideges állapotokban is. Az elhúzódó és súlyos hiánya krónikus fáradtságot, kialvatlanságot, szorongást és depressziót okozhat. Annak a hátterében, hogy a magnézium hiánya számos különböző tünettel társulhat, ahhoz kapcsolódik, hogy ez az ásványi anyag több mint 300 enzimatikus folyamathoz kapcsolódik, tehát enzimekkel kapcsolatos folyamathoz kapcsolódik és társul a szervezetben. Amit abszolútumként ki lehet jelenteni, az az, hogy a magnézium hiány fő oka az egészségtelen táplálkozás, a sok finomított szénhidráton alapuló élelmiszer, a finomított liszt és a finomított cukortermékek, ezek alig tartalmaznak magnéziumot, és például akik emellett még sok kávét és alkoholt isznak, több magnéziumra van szintén szükségük. A kutatások arról is szólnak, hogy az érzelmi vagy munkahelyi stressz esetén is több magnéziumot használunk, így ilyen körülmények között is hiány alakulhat ki. Ugye az érzelmi és a munkahelyi stressz is egy olyan dolog, aminek a feldolgozásához a magnéziumra van szüksége a szervezetnek. Érdemes tudni, hogy egyes gyógyszerek, például a fogamzásgátló tabletták is gátolják a magnézium felszívódását a szervezetben. Ha nem jut a szervezet elegendő magnéziumhoz az étrenden keresztül, a magnézium kiegészítés, étrend kiegészítő segítségével egy jó megoldás tud lenni. Egy tanulmányban a magnézium hiányának és az alvásnak a következményeiről számoltak be, és azt hangsúlyozták, hogy sok más az egészségünket abszolút befolyásoló hatása is van ennek a fontos ásványanyagnak, illetve annak hiányának. Hollandiában például nagyjából 1 millió ember szenved magnézium hiány okozta kellemetlen éjszakai élményektől. A nőknél, különösen a terhes nőknél pedig gyakrabban fordul elő, hogy a 65 év felettiek 30-50%-ánál jelentkezik ez rendszeresen. Az alvás hatása ránk az természetesen egyértelmű, és erről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, arról is, hogy nem csak gyerekkorban, kicsikorban van szükség a megfelelő mennyiségű alvásra, hanem abszolút felnőtt korban is, főleg manapság, amikor ennyi stressz ér minket. Az étkezéssel biztosítható kiváló magnéziumforrások, például a tökmag, a mandula, a fekete csokoládé vagy a spenót, ugyanakkor ezekből egy átlagosan étkező felnőtt európai ember aligha tudja fedezni a szükséges magnézium bevitelt, mert hogy közben annyi stressz hatás ér minket. Oxidatív stressz is, érzelmi stressz is, és például munkahelyi stressz is. A napi szükséges minimális magnézium adag az új kutatásokat végző holland egészségügyi tanács ajánlása szerint a nőknél 250-350 mg, a férfiaknál pedig 300-350 mg. Az is fontos viszont, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a magnéziumot milyen formában visszük be a szervezetbe, vagy magnézium citrát, vagy magnézium bizglicinát, tehát olyan szerves magnézium formát kell választani, amit azonnal és könnyedén fel tud használni a szervezet, és könnyen be is építi. Hogyha megnézzük az étrend kiegészítőket, amik magnéziumot tartalmaznak, vagy magnézium pótlásra szolgálnak, akkor láthatjuk azt is, hogy mindig B-vitaminnal együtt szerepel a dobozon, a leírásban, stb. Ez azért van, mert a B-vitamin általában a B6 és a B12 szükségeltetik ahhoz, hogy be tudjon épülni, hogy fel tudja használni a szervezetünk a magnéziumot. Viszont ahhoz, hogy a B-vitamin be tudjon épülni, ahhoz viszont C-vitaminre van szükségünk, ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitel is biztosítva legyen akkor, hogyha elkezdünk egy magnéziumpótló kúrát, erre érdemes figyelni, és azonnal látszódni fog az eredmény az alvásunk minőségén is, és az arcunkon, a tekintetünkön, a bőrünk feszességén kisimulnak az apró ráncok, gyönyörű eredményeket lehet elérni a magnéziummal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egyre másra halljuk azt, hogy próbálunk otthon is kemikáliamentes tisztítószerekkel dolgozni, és ajánlják is ezt nagyon sokan. Egyrészt a környezetvédelmi szempontot szem előtt tartva, azaz a fenntarthatóságot szem előtt tartva, hogy ne használjunk flakonokat, ne termeljünk szemetet, és hát nem utolsó sorban, sőt leginkább azért, hogy ne kemikáliával takarítsunk otthon, hogy a gyerekek és egyáltalán bármelyik családtagunk ne a kemikáliával találkozzon, meg hát a kisállatok sem. Hogyan tudunk vegyszer nélkül fertőtleníteni, például WC-tisztítót készíteni? Hát itt van az egyik nagy kedvencem, a teafaolaj. El tudunk készíteni egészen egyszerűen egy vegyszer nélküli fertőtlenítő hatású teafaolajos WC-tisztítót. Nem kell hozzá agresszív vegyszer, hogy a WC kórokozóktól menthes legyen, és természetesen egyébként az a jó hír, hogy ez nem csak a WC-hez jó, hanem bármilyen felülethez is. Ugye ezért kevés visszataszító kellemetlen dolog van, mint egy koszos, elhasznált, elhanyagolt WC. A rendszeres takarítás alapvető otthoni feladat, nem is feltételezem, hogy bárkinél elhanyagolt lenne a toalett, de azt gondolom, hogy érdemes rendre bevetni olyan tisztítószereket, amik jó illatúak is, és egyben fertőtlenítenek is, és nem kémiai anyagok, tehát nem vegyszerek. Nagyon sokan óckodnak a vegyszeres fertőtlenítéstől ugyanis, joggal, így nem is nagyon nyúlnak ezekhez, hanem csak körbe csutakolják valahogy gumikesztyűs kézzel, és rongyal letörlik a WC-t, de az a baj, hogy ettől a mozdulattól ez nem lesz kórokozómentes. Hogyan tudjuk elkészíteni ezt a bizonyos házi WC fertőtlenítőt? Na hát ebben egyébként nyilván a kulcs összetevő a már említett antibakteriális, antimikrobális hatású teafaolaj, amit egészen egyszerűen megvásárolhatunk a drogériában, könnyen beszerezhetünk a netről, patikában, és egyébként érdemes olyat vásárolni, ami takarításhoz való teafaolaj, ezt nagyobb kiszerelésben lehet kapni, nem a pici normál illóolajos üvegméret, hanem egy kicsit nagyobb. Tehát ez a kulcs összetevő. Hogyha ezt beszereztük, akkor a vegyszermentes keverékhez a teafa olajon kívül csak ecet és só kell. Veszünk egy edényt, amiben egy csésze ecetet öntünk, ezután hozzá, az már tetszőleges, hogy 10 vagy 20%-os. Ezután hozzáteszünk negyed csésze sót és 10 csepp teafa olajat. Végül összekeverjük az egészet alaposan, hogy elolvadjon, feloldódjon a só, és egy töltsér segítségével beletöltjük a folyadékot egy spriccelőfejes üvegbe. Ezzel a mixel alaposan körbefújkáljuk a WC-kagyló belsejét, beleértve a perem alatti részt is, és nagyjából 20 percet állni hagyjuk, utána pedig szépen lesúruljuk és leöblítjük. Ha pedig nem szeretjük az ecetet, akkor száraz fertőtlenítő port is csinálhatunk szódabikarbónával. Az arányok ugyanezek, csupán az ecetet helyettesítjük a szódabikarbónával. Egy edényben beleadagolunk ugyanígy egy csészényét. A szódabikarbónával hozzáadunk negyed csésze sót, és folyamatos átkeveréssel csepegtetünk 10 csepp teafaolajat is a mixbe, majd az egészet belerakjuk egy befőttes üvegbe, amiből aztán kanál segítségével az előzőleg öblített, még nedves WC-be szórunk, hagyjuk a szert hatni 20 percig, majd pedig kezdődhet a kefés tisztítás és az öblítés. Ha valakinek pici fürdőszobája van, és mondjuk a zuhany van elég hosszú ahhoz, hogy áthúzzuk a fejet és lezuhanyozzuk körbe a WC-t, az is lehetséges, de természetesen a legfontosabb az, hogy ez nem csak a WC, hanem a zuhanytálca, a fugák, a mosdó, sőt a konyha, a mosogató tisztítására is remekül megfelel. A teafaolajos tisztítás pedig a kisbabás háztartásoknál is nagyon jól működik, ahol a pici éppen kúszni, mászni tanul, és pakol, és kapaszkodik, és mindent megfog, aztán pedig a szájába nyúl, tehát hogy nem okoz ez problémát. Mondom még egyszer, hogyha háztartási használatra vásárolunk teafaolajat, és hát azért van rá szükségünk, akkor vannak olyan helyek már az interneten is, meg nyilván boltokban is, ahol beszerezhetünk nagyobb kiszerelésben, kifejezetten takarításhoz alkalmas úgynevezett háztartási szódabikarbonát is, háztartási citromsavat is, és háztartási teafaolajat is, ami nem a konyhai, tehát nem az étkezésre alkalmas, vagy a sebkezelésre alkalmas, hogyha teafaolajról beszélünk, de nagyobb kiszerelésben és tovább kitart viszont így, hogyha takarításhoz használjuk. Remélem, hogy sikerülni fog, érdemes kipróbálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98.6 Manna FM, életörömzene, és itt a Manna köziben az állatbarát rovat, amiben arról lesz most szó, hogy mik azok a szuper élelmiszerek, amik nem csak nekünk, hanem a kutyáinknak is nagyon egészségesek. Itt van belőle három, ami konkrétan őszre való. Ugye az évszakváltás alapvetően megviseli az ember szervezetét és a kutyákét, és a cicákét is. Úgyhogy nem vagyunk ezzel mi emberek egyedül. Ahhoz, hogy jól bírjuk az őszi kihívásokat, nagyon fontos természetesen odafigyelni a táplálkozásra, hiszen azért nem véletlenül mondja azt az okos magyar, ugye? Ugye az vagy, amit megeszel. Az alábbiakban összegyűjtött három szuper élelmiszer tud segíteni abban, hogy erősítsük az immunrendszerünket, több energiánk legyen, és felkészültebb szervezettel vágjunk neki az őszi-téli időszaknak, de nem csak mi, hangsúlyozom még egyszer, hanem a kutyuskánk is. Az első, ami mondhatjuk így is, hogy a number one ezek között is, az az áfonya. Nyilván a szép kék szemek finomak, meg vitamindúsak is egyszerre, C és E vitamin tartalma nagyon magas, úgyhogy a sejtanyagcsere folyamatokhoz nagyon jól hozzá tud járulni, és sokat tesz hozzá. Antioxidáns hatású, azaz a káros szabadgyökök megkötésében segít, és a kék színért felelős antocianidin vegyületek pedig szintén antioxidáns hatásúak. Ugye ezt már megbeszéltük egyik reggel is Anitával és Endrével, hogy minél sötétebb egy zöldség vagy a gyümölcs, annál magasabb az antioxidáns tartalma. A C-vitamin különösen fontos lehet az ízületi betegségben szenvedő vagy arra hajlamos kutyák étrendjében, mivel a kollagén előállításához nélkülözhetetlen koenzim. Úgyhogy a hideg napok közelettével nagyon jó ötlet lehet az ízületvédelem és az immunrendszer erősítése szempontjából mértékkel fogyasztani, és a kutyusnak is adni belőle. Lehet készíteni lazacos áfonyás zseléfalatkákat a kutyának például. Aztán ott van a chia mag, majd a recepteket később elmondom. A chia mag az emberi táplálkozásban közismert nyilván a jótékony hatásaira, most már nagyon sokan, akik életmódváltásban vannak, és egy újfajta táplálkozást követnek, azok rendszeresen fogyasztanak chia magot, viszont talán kevesen tudják, hogy ez a fehérjében gazdag magocska az omega zsírsavak remek forrása, úgyhogy nagyon jó hatással van az immunrendszerre, sőt a kognitív folyamatokra is, így a tanulásra, úgyhogy a kutyának nagyon-nagyon jól tud tenni. A magnetszívó képessége kiemelkedő, úgyhogy ezért is javasolt áztatva fogyasztani, hogy ez a jó kis zselés anyag ki tudjon ázni belőle, viszont így a rostokon kívül rengeteg nedvességet is be tudunk vinni vele, ami különösen jól jön, hogyha hidegben a kedvencünk, vagy éppen akár mi nem kívánjuk annyira a folyadékot, mint nyáron. Szóval, hogy nem nyakaljuk úgy a vizet, mint amikor melegünk volt. Hát nyilván attól függően, hogy mi beáztatjuk, a csiamaggal számos jótékony vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet is bevihetünk. Nyilván ebből is lehet csinálni egy ilyen kis húsleves vagy zöldségleveses kis kocsonyát, mert olyan szépen megkocsonyásít bármilyen folyadékot a csiamagát, ez az ő varázslata. Aztán a harmadik szuper élelmiszer, ami nekünk is és a kutyának is nagyon jó, az a fodros kell. Ezen csodálkoztam a leginkább, aztán pedig hát a kutyásoktól hallottam, hogy ezt nagyon sokszor szokták ők is fogyasztani, mert mint hogy a kutyák, nem csak a gazdik. A zöld turmixoknak az egyik leggyakoribb és legkedveltebb összetevője ez a bizonyos fodros kell, azzal a gyönyörű haragos zöld színével, és nem csak kiemelkedő rostforrás, hanem egyébként rendkívül gazdag A, C és E vitaminokban, és a sötét zöld színe miatt antioxidánsokban is. Általános lugosító hatásáról is ismert, csökkenti a szervezetben jelenlévő gyulladásos folyamatokat, úgyhogy ezért is nagyon jót tesz a kutyáknak, és hát emellett az őszi szezonban elsősorban májtisztító és méregtelenítő hatása miatt érdemes fogyasztani, akár a kutyánkkal egy közös zöldturmix formájában. Egy hűsítő, frissítő, egészséges zöldturmixot lehet a kutyának is készíteni. Fontos nagyon egyébként, hogy minden új élelmiszer, ha bevezetjük, akkor előtte kérjük ki az állatorvos tanácsát, legalább egy-két kérdést tegyünk föl, mert minden új élelmiszert először csak kis mennyiségben szabad adni a kutyának, és mindenképpen törekedni kell a vegyszermentes, organikus termelésből származó zöldségek és gyümölcsök beszerzésére. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett pedig nyilván, ami a legnagyobb ajándék a kutyának, a testmozgás, a közös séta. Úgyhogy egyetek együtt, és legyetek együtt a kutyátokkal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Illatos, finom csokoládés sütőtök kenyeret készítünk. A banánkenyér is nagyon finom, de a sütőtök kenyér az napokig puha marad. Rozsdús, egészséges, és hát valami egészen elképesztően finom. Sági Kün Zsófia receptjét fogom tolmácsolni. Az ő receptje mentén haladunk. A sütőtök pürétől ugye nem csak édes és izgalmas tud lenni ez a sütemény, de nagyon puha is lesz a tészta. Az éjt csokoládé pedig nagyon jól illik hozzá. Aki szereti a banánkenyeret, aki szereti a cukkini kenyeret, vagy a cukkiniből készült muffinokat, az mindenképpen adjon egy esélyt a sütőtökös változatnak. Ugyanolyan puha, édes és finom tésztát kapunk végeredményül. Nem azt a folytós piskóta vagy süteménytésztát, hanem ezt az igazi, finom, puha, kicsit nedves, olyan szaftos süteményt, mert hogy ez a zöldség szaftosan tartja. Zöldségbár, de azért mégiscsak édes íze van. A sütőtök püré formájában kerül bele, ezt tök könnyen összedobjuk házilag, nem kell keresni az amerikaiak féle dobozos konzervváltozatot, mi magunk elkészítjük otthon pikpak. És hogy még finomabb legyen, nem hiányozhat belőle a csoki, az étcsoki darabok, érdemes ebből ugye magas kakaót

0: Áfahéj, egy nagy csipet szerecsendió, tehát már megyünk ebbe az őszi hálaadás időszakbeli, és aztán pedig a karácsony időszakbeli témakörbe és ünnepkörbe, amikor ezek főszerepet kapnak, ezek a fűszerek. Szóval még egyszer 25-dek a buzaliszt, egy teáskanál fahéj, egy nagy csipet szerecsendió, egy nagy csipet só, fél teáskanál szódabikarbóna, 25-dek a kristálycukor, na most, hogyha ezt a sima kristálycukrot helyettesítjük kezeletlen nyersnátcukorral, vagy melaszos barnanátcukorral, akkor még finomabb lesz tőle a sütőtökkenyér, a csoki sütőtökkenyér, a karamellás íz miatt. 30-dek a sütőtökpüré, 2 deci napraforgóolaj. Itt most egy picit vitatkoznék a recepttel, az egészséges táplálkozás miatt, illetve ugye az olajoknak az egészségtelen volta miatt, hogy ne napraforgóolajat használjunk, hanem használjunk dióolajat. Egy kicsit költségesebb, mint a napraforgóolaj, de mivel nem naponta 4-szer sütünk ilyen süteményt, ezért érdemes dió vagy magyaróolajat használni, esetleg avokádóolajat, csak 2 deci kell belőle. 3 tojás, egy teáskanál vanília kivonat, és 20 deka étcsokoládé, ami persze lehet több is, és nem muszáj ezeket a sütés előtt csoki cseppeket, ezeket a csakli csipeket keresni, hanem fölkockázhatunk, földarabolhatunk étcsokit, és egyébként a sütőtök és az étcsoki nagyon szereti a kandírozott narancs héjkockákat, úgyhogy azt is bele lehet keverni. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, kivajazunk egy 25x10-es kenyérsütő formát, vagy csatos torta formát, attól függően, hogy mihez, kinek készítjük el ezt a süteményt, majd a száraz összetevőket, tehát a lisztet, a fahéjat, a szerecsendiót, a sót és a szódabikarbonát összekeverjük egy tálban. Ezután jönnek a nedves összetevők, cukorolaj, sütőtökpüré. A sütőtökpürét tök könnyen elkészítjük, mielőtt nekiállunk a tartának, felszeleteljük, feldaraboljuk a sütőtöket, berakjuk a sütőbe, megsül, és összenyomjuk villával, vagy pedig egy botmixerrel, ennyi a sütőtökpüré. Minél tovább sütjük, annál finomabb lesz az íze, és annál könnyebb még villával is összenyomni, mert egyébként nem baj az a tortában, hogyha ezek a szálak és kisebb darabok megmaradnak a sütőtök püréből, zárójelbe zárva. Szóval összevegyítjük a nedves hozzávalókat, még egyszer cukor, olaj, sütőtök püré, vanília, tojás, ezeket habosra keverjük egy másik tálban, összevegyítjük a száraz hozzávalókkal ezt a nedves hozzávalós tálat, egészen addig keverjük, szerintem kézi habverővel a legkényelmesebb, amíg csomómentes nem lesz a tészta, de gépi keverőben is csinál. Hagyjuk. A csokit összevágjuk kisebb darabokra, ha van otthon dobozos csoki cseppek, akkor azokat tegyük bele, beleforgatjuk ebbe a sütőtökös tésztába, és ezt a tésztát beleöntjük az előkészített formába, elegyengetjük benne magát ezt a nedves tésztát, még betoljuk a sütőbe, és olyan 60-70 percen keresztül sül. Ha a teteje túlzottan barnulna, akkor fedjük le alufóliával, és így sütjük tovább, természetesen tűpróbával ellenőrizzük, és mindenképpen a formában hagyjuk kihűlni, mert úgy lesz a legfinomabb, és mondom még egyszer, egy olyan kis csinos, dundi, 18 cm átmérőjű csatos torta formából. Olyan mesebeli, mesefilmbe és képregénybe illő tortát készíthetünk, frostinggal a tetején, vagy csokival a tetején, amilyet az ember csak álmodni merne. Úgyhogy próbáljuk meg, elképesztő örömöt tud jelenteni a behúzódós, bekuckozós napokban, és akkor már ez is számíthat egy karácsony előtti próbasütésnek. Egészségünkre!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok.
1: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
2: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
1: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödébe volt ilyen illat, az óviba volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, vagy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
2: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedési sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindennel együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon nagy szerepet játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktéllal rendelkeznek, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
1: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
2: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményed fűződik, mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
2: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 öt olyan illatot, amit megszagol, és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
2: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszti a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízleléssel nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrésztől a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a COVID után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Molnár Éva, coach és illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, illetve a Láthatatlan gyógyítóhoz illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és még mielőtt magáról a könyvről és annak a szerzői folyamatáról elkezdenék beszélgetni, egy kicsit kérlek, Évi, hogy mesélj a szaglásvesztés gyógyításáról, vagy visszahozataláról. Ugye a Covid után nagyon sok mindenki veszítette el a szaglását és az ízlelését is, de főleg a szaglását.
2: Igen, sajnos ez sokaknál egy maradandó problémaként jelentkezik. Nagyon fontos tudni, hogy az ízlelést, illetve a szaglást akkor lehet visszaállítani, hogyha nem telt még el a szaglásvesztés óta olyan nagyon sok idő, néhány hét, esetleg egy-két hónap, de utána sajnos már nehezebb. Ami a legérdekesebb a dologban, hogy ugye nem csak a Covid miatt léphet ez fel, bármilyen sérülés kapcsán, és nekem nem olyan régen volt egy kliensem, aki elesett a fürdőszobában, és beütötte az arcát a kád szélébe, és ennek következtében lépett fel nála a szaglásvesztés. Ehhez egy német fülorgégész terapeuta dolgozott ki egy aromaterápiás módszertant, ami arról szól, hogy hétféle illatot kell szagolgatni rendszeresen, kúraszerűen reggel és este, különböző feljegyzéseket kell készíteni az illat észlelésével kapcsolatban, és ezek tudnak abban segíteni, hogy kicsit edzik a szagló idegeket, és ezek tudják segíteni a szaglás visszaállítását. Ez a kúra egyébként nem garantál visszaállítást, tehát nem tudjuk garantálni, hogy biztosan vissza fog állni a szaglás, de hogyha nem telt el még olyan nagyon sok idő a szaglásvesztés óta, akkor erre jó esély van.
1: No, és akkor beszéljünk a könyvről, pontosabban nem is csak a könyvről, hanem arról, még mielőtt a könyvről elkezdenénk beszélni, hogy hogyan lettél te illatterapeuta?
2: Én coachként kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején, vállalatoknál dolgoztam, felső, közép és alsó szintű vezetők munkáját támogattam, és az ő kérdéseik kapcsán kezdtem el egyre inkább azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet őket más területen is segíteni, hiszen nagyon sokaknál felmerült a stressz megfelelő kezelése, illetve a munka-magánélet egyensúlynak a kialakítása. És ez vezetett el tulajdonképpen oda, hogy elindítottam első körben a life coaching praxisomat, és az itt felmerült kérdések vittek még tovább, különböző érzelmi blokkoldó technikákat tanultam, és így találkoztam egyébként az aromaterápia lelki hatásaival is. És annyira megfogott ez a téma, mert mindig is nagy rajongója voltam az illatoknak, nagyon szeretem őket használni is. Úgyhogy ez a téma annyira megfogott, hogy elkezdtem kutatni, hogy hol lehetne megtanulni azt a módszertant, ami lehetővé teszi a lelkünk ápolását, gyógyítását az illatok segítségével, és így jutottam ki Franciaországba, ahol először egy természetgyógyász alapképzést végeztem el aromaterápiás fókusszal, utána pedig Aix-en-Provence-ban az olfaktoterápia kidolgozójánál tanultam meg magát az olfaktív terápiát, hogy hogyan tudjuk az érzelmi blokkokat oldani az illatok segítségével. Ez 2018-ban volt, és utána következő évben kiköltöztem Franciaországban, hogy minél közelebb legyek az illatokhoz, és minél alaposabban tudjam tanulmányozni az illatos gyógyítást.
1: Gyakorlatilag te megtaláltad a sorsodat ott a növényekkel és az illatokkal.
2: Igen, ez így van szerencsére.
1: Mennyire gyakori ez, hogy ezt használják terápiáknál, és mennyire gyakori itthon, illetve mennyire gyakori nyugaton, a tengeren túlon, vagy akár Franciaországban?
2: Ennek a módszernek az ismertsége Magyarországon még elég az elején jár. Az aromaterápiát már nagyon sokan használják szerencsére, és az aromaterápiának a lelki oldalát is, ami azt jelenti, hogy diffúzorban lehet például ízóolajokat párologtatni, vagy masszázsolajba keverni kifejezetten az idegrendszer megnyugtatása, a szervezet harmonikus működésének a helyreállítása céljából. Az illatterápia az sokkal tovább megy ennél, és ez a fajta módszer, vagy ez a módszertan Magyarországon még kevésbé ismert, úgyhogy ezért is írtam a könyvet. Franciaországban ez sokkal elterjedtebb, ott azért benne van jobban a mindennapokban, hogy használjuk az illatokat kimondottan az érzéseink harmonizálására. Illetve ami nagyon érdekes, hogy Franciaországban az egészségügyi intézményekbe is már belépett az illatos gyógyítás. Nagyon-nagyon sok helyen használják, például a geriátrián, vagy különböző különböző olyan osztályokon, ahol zavartabb betegeket kell megnyugtatni, vagy lecsillapítani, például az éjszakai bolyongásaikat. Idős otthonban szokták használni az olyan osztályokon, ahol az idős betegek zavartak éjszaka, és sokat vándorolnak, vagy nagyon izgatottak tudnak lenni akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy itt például sikerrel alkalmazzák, illetve ami számomra az egyik legérdekesebb volt, hogy belépett az onkológiára is, ahol kimondottan a kemoterápiás kezelések kapcsán felmerült szorongást, illetve emésztési panaszokat tudják az illatok segítségével csökkenteni, illetve enyhíteni. És ami kifejezetten érdekes, és elsősorban a szaglás speciális működésére alapszik, az az, hogy most már a neurológián is különböző agyi traumát szenvedett betegeknél használják a memória, az emlékezet visszaállítására, illetve afáziás betegeknek a kezelésében tudja segíteni az elfelejtett szavak, illetve a megromlott beszédkészség helyreállítását. És ami nagyon érdekes, hogy az Alzheimer-kór kezelésében is elkezdték már alkalmazni az illatokat. Természetesen nem tudja meggyógyítani, de az állapotromlást például nagyon, nagyon jó eredményekkel tudja lassítani az illatos terápia.
1: A műsor vendége Molnár Éva, aki coach és egyben illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta. Az illatokról beszélgetünk, illetve Éva könyvéről, a Láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyvről, és akkor most jön majd az a következőkben, hogy pontosan miről is szól a könyv, hogyan lehet összefoglalni ezt a sok-sok tudást egy könyvben, és hogyan tud segíteni nekünk, hétköznapi embereknek a napjainkban a problémáinkkal. Ez hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információt és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás, és ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná a 24 órájában magát, vagy nem a 24-ben, de mondjuk az ébrenléti időben?
2: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempontból. Rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövényteákat, forrázatokat, teákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
1: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
2: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfüm akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne, és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk, és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik és megfelelő minőségű, mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy ilyen gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani dönteni egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
2: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak. De vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiában például gyakran eljük, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni,
1: mik azok?
2: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb csepp számmal az illóolajokat, és nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, plüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
2: Én köszönöm, hogy itt láttam.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csökkenti a gyulladást, eltünteti a pattanásokat, az Epsom Show az, amiről szó van, baba puha bőr lesz tőle, de meg kell tanulni, hogy hogyan kell használni. Egyébként képes eltávolítani az elhalt hámsejteket, lehúzza a duzzanatot, sejmessé varázsolja a bőrt. Hogy hogyan kell használni? Na, tehát a lényegi része ez. Ugye ez főleg bioboltokban kapható, ez az Epsom Show, más néven keserű só. Valójában nem más, mint magnézium szulfát, és a nevének ellenére igazából semmi köze a valódi sóhoz, esetleg csak a szemcsés állaga hasonlít hozzá. Külsőleg alkalmazva rengeteg érezhető és jól látható hatással bír, nem csak a szervezetre, hanem a bőrre is. Ha jól használjuk, például segít a pattanások eltüntetésében, ezerszer puhábbá képes varázsolni a bőrt, mint amilyen eredetileg, de nagyon óvatosan kell bánni vele. Elmondjuk, hogy hogyan, vagyis hát elmondom én, hogy hogyan kell elérni az igazi, jó, kiváló eredményt. Ezt a sót egyébként már a 17. század óta használják szépészeti szempontból és céllal. Az angliai Epsomban található keserű sós forrásról kapta a nevét, ezért hívják Epsom sónak. A hagyományos kínai orvoslásban is alkalmazzák, ugyanis külsőleg használva rengeteg jótékony hatással bír az egész testre. A bőrön át felszívódva segíthet az ízület és izomfájdalmak esetén, kivezeti a méreganyagokat a szervezetből, csökkentheti a stresszt, a szorongást, a gyulladásokat, és megkönnyíti az elalvást is. Mindezek mellett a problémás arc számára is megoldást jelenthet. Például dr. Michel Henry bőrgyógyász azt is kifejtette, hogy képes enyhíteni a duzzanatot is, a gyulladást is, valamint eltávolítja a felesleges zsírokat és olajokat a bőrről. Már egészen konkrét kutatások ezt a hatást egyelőre még nem támasztják alá, gyakorlatban viszont nagyon sokan számoltak be már pozitív eredményekről. Mindezek mellett ugyanis például segít még megszabadulni a felesleges elhalt hámsejtektől, és baba puhává teszi az arcot. De nyilván nem csak az arcbőrt képes baba puhává varázsolni. Fürdővízben feloldva, arclemosóként és arcradírként is lehet használni, ha meg akarjuk tapasztalni nyilván ezt a jó kis áldásos hatást. Hogyan tud ez fürdősó, arclemosó vagy arcradír lenni? Az is nagyon fontos elsőként, hogy érzékeny, száraz vagy sebes bőrön semmiképpen ne használjuk, jó? Tehát, hogyha valaki tényleg túl érzékeny, allergiára hajlamos, akkor inkább tessék ezzel vigyázni, mert akár tovább ronthat a helyzeten, és irritációt okozhat. Arra is tessék ügyelni, hogyha ezt bevetitek, akkor előtte és utána kerülni kell a hámlasztó hatású összetevőket, mint például az AHA-sav vagy a BHA-sav, sőt a retinolt is. Ha az egész testre gyakorolt hatásait élveznénk, akkor fürdőt kell belőle készíteni, tele kell engedni a kádat meleg vízzel, vagy hát ki milyen hőmérsékletűt szeret, és másfél-két bögrényi Epsom sót kell hozzáadni, majd egy kicsit eloszlatni a kezünkkel, hogy szépen feloldódjon, és nyugodtan így a kádban pihengetni 20-40 percet, kinek mennyi a kellemes. Egyszer-kétszer érdemes megmosni az arcunkat is, majd a vízből kiszállva szinte rögtön érezni lehet, hogy mennyire ellazultak az izmaink, milyen sejmes lett a bőrünk. De gyakorlatilag, mint hogyha gyógyfürdőbe lennél otthon. Ha lehet, akkor este vegyél ilyen nyugtató fürdőt, mert utána könnyen elálmosodik az ember. Lefekvés előtt sima vízzel kell megmosni az arcunkat, és hogyha nem erősen zsíros a bőr, akkor a típusához illő krémet kell használni a hidratálásra. Ezt a fürdőzést heti egy-két alkalommal érdemes megismételni. Ha az arcunk egész területe problémás, akkor lemosót kell készíteni. Az Epsom sóból két bögrényi vízben kell feloldani, két evőkanálnyi Epsom sót, belemárt a török között, és végigmosni vele szépen a bőrünket, a szemek és a szemkörnyék kihagyásával természetesen. Ha ezzel megvagyunk, leöblítjük langyos vízzel, ha pedig csak a pattanásokat szeretnénk kezelni, egy fültisztító pálcika segítségével kell ezt a keveréket felvinni a pöttyökre, és hagyni hatni. 15 percig, aztán szépen lemosni. Hámlasztóként, radírként is be lehet vetni, ebben az esetben egy evőkanálnyi Epsom sót kell elkeverni két evőkanálnyi olívaolajjal, kókuszolajjal, ricinusolajjal vagy mandulaolajjal, és ezt a pasztát enyhén bemasszírozni ügyesen, jól körkörös mozdulatokkal a bőrünkbe, 2-3 percen keresztül hagyjuk hatni egy picit, és leöblítjük langyos vízzel. Házi kencék, amik egy éjszaka alatt halványítják a pattanást, nyilván a konyhában rengeteg olyan csodaszer van, ami megoldást jelentett ezekre a problémákra, például ez az Epsom sós lemosás is, vagy a pasztázás is jót tud tenni neki.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És a nagyszerű találmányok között kell, hogy beszéljünk. Kérem szépen az angol WC-ről. Ma már természetes, hogyha az embert szólítja a szükség, hát elmegyünk a WC-re, de pár évszázaddal ezelőtt még Európában minden település bűzös volt és fertőző, mivel az egész végtermék az utcára, a város falain kívülre vagy a folyóba érkezett, meg oda öntötték ezeket. A megfelelő illemhelyek kialakításának problémáját nem sikerült megoldani egészen a 18. századig, amíg aztán tökére nem fejlesztették a vízöblítéses WC működési elvét. Azóta persze eltelt több száz év, űrjárót küldött az emberiség a Marsra, van mobiltelefonunk, internetünk, elképesztő műholdjaink, de kisebb módosításoktól eltekintve ugyanazt az angol WC-t használjuk most is. Ahogy a települések egyre nagyobbak lettek, egyre több illemhelyet kellett létrehozni, de a vár falába vágott lyuk vagy a bidéből utcára ürített végtermék nem volt éppen jó módszer erre. Az angol WC-t, amelynek a lényeg, hogy vízöblítéssel működik, a 16. században találta fel egy angol nemes bizonyos Sir John Harrington. Az úriembernek első Erzsébet királynő volt a keresztanyja, ezért aztán, amikor elkészült a vízöblítéses WC, ebből Harrington kettőt készített rögtön, egyet magának és egyet a királynőnek. Egy öblítéshez nagyjából 28 liter vízre volt szükség, hogy a végtermék a WC alatti pöcegödörbe kerüljön, így aztán ez drága is volt, és nem is volt túl hatékony. Úgyhogy Harrington talán nem aratott nagy sikert, a kortársai kinevették, ráadásul a királyné hangosnak találta a szerkezetet, a férfi így aztán nem épített több WC-t, a találmány egy időre teljes feledésbe merült, továbbra is a különböző formájú és anyagú bilik maradtak közhasználatban. Aztán eljött az ipari forradalom, aminek köszönhetően Alexander Cumming órás mester újból elővette a szerkezetet, és 1775-ben kitalálta hozzá a csúszószelepet, és az S alakú csövet, ami némiképp elzárta a kellemet szaguk útját, és így aztán a végtermék benne maradt a csőben, és továbbra is bűzös volt minden, úgyhogy ez nem sikerült olyan jól. Joseph Brachmann viszont tökéletesítette a szelepet, olyan megoldást talált, amely véglegesen elzárta a kellemetlen szaguk útját, ez volt a lényegi rész, és így létrejött az első normálisan és igazán jól használható vízöblítéses WC. A régi szokások azonban nem tűnnek el könnyen, az emberek nagyon sokáig ragaszkodnak ehhez természetesen, úgyhogy még mindig inkább a bilit választották, ráadásul vagy éjjeli edényt, fogalmazunk szebben. Ráadásul a csatornahálózat fejletlensége miatt az emésztőgödrök nem tudták tárolni a szennyvizet. A 19. század közepén aztán az iparosodással és a városiasodással egyre inkább elterjedt a Brahman-féle WC, 1840-ben kezdték el gyártani, ekkor még a középosztály számára, aztán 1880-ban indult meg a tömeggyártás, amikor a gyártási költséget csökkenteni lehetett. Kerámia csészéket gyártottak, és egyszerűsítették a mechanikai szerkezetet. A WC így aztán kényelmes és egyben megfizethető lett, valamint a megfelelő kapacitású csatornahálózat is kiépült addigra már szép lassan Európa szerte. A 20. századra már mindenki számára elérhető volt az angol WC. Igaz, a munkások esetében 2-3 család használt egy toalettet, ugye, mint a régi gangos házakban. A vízöblítés elvén működő toalett a világon sokféle formában terjedt el a használati pozitúráknak megfelelően. Az angol WC-t ülő pozícióban használjuk, ugye, míg Ázsiában, Afrikában és az arab országokban a guggolós típus a népszerű, ezen nyilván mindenki, aki utazott már ezekre a helyekre, azt találkozott vele. Ezek tökére fejlesztésében egyértelműen a japánok viszik viszont a pálmát. A néhányak által találóan minigolfnak és óriás papucsnak is nevezett japán guggolós toalett az elejére szerelt fedőlaptól még inkább higiénikus lett, az angol WC-t pedig elektromos bidékké fejlesztették, a technológia iránti megszállottságuknak köszönhetően többek között vízmelegítő, levegőszárító, ülőkemelegítő, vízsugár szabályozó funkció is megtalálható a karfán, sőt számos egészségügyi érték mérését is elvégzi a high-tech toalett. Idáig jutottunk Brahman találmányától.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.